0: Pécsben már a múlté a szerdai országos 41,4 Celsius fokos melegrekord, amit Budakalászon mértek, hiszen csütörtökön 41,6 Celsius fokot regisztráltak Budapesten. Az előttünk álló napokban bár valamelyest enyhül a hőség, a jövő hét elején ismét jön a forróság. Megkezdődött a Flóriántéri felüljáró új aszfaltburkolatának beépítése, és a tervek szerint iskola kezdése újraindulhat a forgalom, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A híd és a csatlakozó utak aszfaltozása után kialakítják a vízzel vezető sávokat, elkészítik a burkolatszivárgókat és a csepegtetőket, befejezik a sókorrózió elleni védőbevonatokat, valamint végleges helyükre kerülnek az acélhíd tartozékok és a jármű visszatartó védőkorlátok. A zajjal nem járó feladatokat a nagy meleg miatt jellemző éjszaka végzik. A felújítás műszaki készültsége a hónap közepére várhatóan eléri a 93%-ot, és augusztus közepén megkezdődhet a forgalomba helyezési hatósági eljárás. A második ütem a forgalom újraindításáig továbbra is korlátozásokkal jár. Már Budapesten kívül keresik a 100 millió forint feletti ingatlanokat. A Dunahouse első féléves adásvételi adatai alapján ebben az ársávban Budapest részesedése egy év alatt 57-ről 48%-ra csökkent, míg Pest vármegyében ez az arány 24-ről 33%-ra nőtt. Mindez azzal magyarázható, hogy a két térségben ugyanaz az összeg egészen más ingatlant jelent. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra irányulnak, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest vármegyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mintegy 850 ezer forintos négyzetméter áron. A drágább ingatlanok iránti kereslet elsősorban néhány agglomerációs településre koncentrálódik. Érdem leginkább ezt Szentendre, Budakeszi, Vác, Diós és Vecsés követi. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. A szombati ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország, 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, mondta Sláger FM-nek Rostás Mihály Mazsi művészeti vezető, a szervező Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat elnöke.
1: Idén Magyarországon 5 helyszínen élvezheti a kedves közönség a cigányzene sokszínűségét Budapesten, amely a főhelyszínünk a Magyar Zeneházában, Százhalombattán, Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban, illetve Bereminden, és lesz még cigánydalnapja Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Romániában. Ugye nagyon fontos, hogy a cigánydalnapja minden évben cigány és nem cigány művészekkel közösen valósul meg, és minden helyszínen ingyenes a belépés. A Nemzetközi Cigánydal napja célja a cigányzene sokszínűsége és annak bemutatása, hiszen a távlati célunk az az, hogy az Európai Unió mind a 27 tagállamában megszervezzük a Nemzetközi Cigánydal napját, illetve még azon is túl.
0: A Nemzetközi Cigánydal napja programjairól az esemény Facebook oldalán tudnak tájékozódni. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
3: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek.

0: Igen.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkon ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő. Kulturális életének a legjavával kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik mi vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és Ferenc Sándor szerintem jó régóta hatással van a kulturális életünkre, örülök neked. Még nem találkoztunk.
3: Még nem.
2: Sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik.
3: First time, igen.
2: Mit mondjak, hogy brand manager vagy?
3: Igen.
2: Vagy olyan alkotó, aki szeret létrehozni nagy dolgokat.
3: Az utóbbi mindenképp jobban hangzik. A brand manager az ilyen megfoghatatlan.
2: Meg fodrász is mellette.
3: Ja, igen, de hát arról most nem kell beszélni.
2: Jó, okay.
3: De okay. Amúgy emiatt mondanám azt, hogy igen,
2: az
3: alkotó ember, igen, amúgy ezt így, az egy szép megfogalmazása lehet ilyen.
2: Szeretsz tényleg létrehozni olyan, és azért is örülök, hogy végre beszélgethetünk, mert közösségépítés. Uh-huh. Az meg a mai világban nagyon fontos, amikor te is tudod, hogy ott van az információs stráda a zsebünkben, millió, hát mindenfajta információ, azt ember legyen a talpnál, aki tudja választani, hogy melyik a hiteles, de lassan már a barátokkal is igazából üzenetben tartjuk a kapcsolatot, ezért fontosak az olyan események, amiket te összehozol. És ráadásul jubileum lesz idén?
3: Igen, ugye, igen, az ötödik jubileumához érkezett a Budapest Park legnagyobb népzenés rendezvénye, a Folk Park Tánchez Fesztivál.
2: Hát az is óriási dolog, hogy oda be tudtad ezt vinni, végig tudtad menedzselni.
3: Igen, nyilván ez kellett a csapatnak a támogatása, meg az a nyitottság, ami alapvetően benne van a Budapest Park értékrendjében, hogy olyan kulturális misszióink legyenek, amik nem biztos, hogy a mainstreamben, a fősodorban megállják a helyüket, de fontos, hogy megjelenjen és foglalkozzunk velük, szóval ez a támogatás volt az, ami életre hívta ezt az egészet, meg az a néptáncos múltam, népzenei szeretetem, ami gyerekkorom óta végigkísért, majdnem 20 évig, úgyhogy egy szép jubileumot ünneplünk most ezzel. Szem szerint nem olyan sok, mert ötödik, de az a bejárt út, ami most így van előttünk, az ment hát mögöttünk, és most már láthatóan előttünk is, az egy szép szám, és tényleg azt lehet mondani, mert a legnagyobb ilyen fémjelzés ennek a küldetésnek, hogy a második legnagyobb ilyen táncházas rendezvény lett.
2: Mennyi embert érint ez évről évre?
3: Hát egyre több szerencsére, hát ilyen 1000 plusz nagyságrend, tehát több ezer ember az, aki így egy-egy estén ott táncol. Az első ilyen megmozdulásunk, az 2019-ben volt, az még csak egy ilyen próbálkozásunk volt a Szabó Balázs Bandája koncert után, hogy hozzunk létre egy táncházat. És emlékszem, hogy ott a koncerten is nagyon sokan voltak, talán majdnem ilyen teltházas létszámról beszélhetünk, és tényleg rengetegen táncoltak a csillagosség alatt, tehát ilyen elképesztő tömeg volt, nagyon-nagyon szép pillanat volt, és ez azóta növekszik, és a fesztivál életrehívásával, meg még inkább szerintem ez így ott van a radaron az emberek.
2: Nem. Ja, maga a táncház mozgalom, maga név is ilyen nemesebb,
3: igen,
2: küldetést enged sejtetni. Na most hogy zajlik egy táncházi kezdeményezés a Budapest Parkban? Tehát tényleg csak akik nem voltak ott, azoknak írd le, kérlek. Vagy meséld el, hogy ott mi zajlik ilyenkor?
3: Lényegében a DJ pultot felváltja az élőzene, a hangszerek, és mondjuk ezen a fesztiválon, a Folk Parkon, három tánctéren különböző zenekarok zenélnek, és ilyenkor az egész park területén népzene szól. Hogyha most én nagyon szépen akarok fogalmazni, akkor népzenébe öltözik a park, népzenébe borul, ezt szoktuk használni amúgy így promószövegekhez. Okay. De ez valid, tehát tényleg az van, hogy azon az estén nincs más, csak népzene a parkban, élőzenével, és tényleg olyan, mint egy fesztivál, egy mini fesztivál, hogy a kisebb táncterek között tudsz mozogni, és hogyha másfajta népzenére, muzsikára, más stílusra vágysz, akkor szimplán csak átsétálsz, és ott becsatlakozol. találkozol egy ilyen táncforgatagba, aminek van lépésmestere is minden helyszínen.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy valaki ezt akkor irányítja?
3: Igen, minden helyszínen többen vannak, és ők, akik így viszik a hátukon. Ez nem azt jelenti, hogy most ilyen nagyon merev, oktatásszerű dologként kell ezt elképzelni, sokkal inkább egy olyan személy, egy lépésmester, aki a hátán viszi a hangulatot, meg a zenét lekövetve, a zenekar együttműködve csinál, teremt egy milliót, de szabad a tánc. Tehát te lekövetheted azt, amit az a táncművész mutat, de ez igazából az a lényeg, hogy élvezd, és úgy, mint egy buliban.
2: De ott nincsenek gondolom beöltözve az emberek.
3: Nincsenek, de vannak, akik így, mint egy ilyen tematizált bulinál megragadják az alkalmat, és egy picit folkosabbra veszik a stílus, uh-huh. De egyébként nem kötelező a népviselet.
2: És nem igen. Néznek ki, hogyha
3: de
2: nem
3: úgy vagyunk
2: költözve.
3: Dehogyis nem, ez egy nagyon-nagyon befogadó közeg szerintem. Igen, pedig nem ezt gondolná az ember elsőre, tehát nyilván így a népzene, a népi kultúra az valahogy egy ilyen archaikus, réges tartást hordoz magában, ami feltételezhet egy olyan stílust, hogy talán ez egy sokkal zártabb, zordabb, vaskalaposabb dolog, de nem. Ez egy nagyon-nagyon szabad és nagyon-nagyon mai trendekre és hullámokra ráfekvő dolog szerintem. Tud azonosulni, simulékony.
2: Mi van azokkal, akik életükben nem néptáncoltak, de érdekli őket?
3: Hát reméljük, hogy megjön az indítatás, hogy eljöjjenek. Nekem nagyon sok sikersztorim van olyan emberektől visszahalván egy-egy ilyen esemény után, hogy tényleg így nem, egyrészt nem is érezték, hogy helyük van ott, féltek is attól, hogy úristen, táncolni kell, botlában van, kinéznek, és amikor bekerültek egy-egy ilyen forgatagba, vagy esetleg még egy-két pia után még be is lazultak annyira, hogy így nagyon gyorsan így átálltak fejben erre a sztorira, akkor az jött vissza, hogy életük bulia volt, és annyira érezték ezt az egészet, mert megtörténik, tehát annyira ősi, ilyen zsigeri kapcsolódások vannak a népzene által, ami nagyon-nagyon megmagyarázhatatlan.
2: Tehát kinézés nincs?
3: Nincs. Nem, miért lenne?
2: És az ősi zsigeri mozdulatok azok táncban is? Tehát, hogy aki életében nem tanult ilyet. De tisztázzuk, meg tud mindenki tanulni? Néptáncolni?
3: Nem biztos, hogy tud, de nem is biztos, hogy kell.
2: Nem biztos, hogy kell, oké.
3: Nem kell. Egyáltalán nem kell. Pont az a lényeg, mint egy buliban, hogy érezd, hogyha te tiszteled a ritmust, és nem lépsz rá, de élvezed a zenét, és a parknak a szlogenjével élve kint hagyod a valóságot, aha, senki okay. Nem fog foglalkozni azzal, hogy ez most jó okay. Vagy sem, vagy hogy neked 3 piercing van az orrodban, vagy be van fonva a hajad, vagy éppen kiáll melletted és kivel táncolsz. Uh-huh.
2: Olvastam sok mindent, amit rólad el lehetett olvasni, hogy készüljek a beszélgetésre, és azon gondolkodtam, amíg vártalak téged, hogy a magyar táncház mozgalom, meg egyáltalán ez a műfaj hálás neked? Vagy nem érzed? Vagy nem kell, hogy hálás legyen?
3: Szerintem az utóbbiak vannak így közelebb a válaszhoz. Ezen még nem gondolkodtam, ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem érzem, hogy hálásnak kéne lennie, mert nem azért csinálom, hogy így.
2: De akkor is sokat teszel a műfajért.
3: Ezt visszahallom, és akkor mindig nagyon szerény vagyok, és ez például a Berec Pityú barátom, aki a táncházainak így az arca lépésmestere, művészeti kurátora, ha lehet így mondani, ő mondja azt minden egyes alkalommal elmondja, ha bemutat valakinek, hogy ő a Sanyi, és hú, hát olyan táncházakat csinálsz, stb. És mindig elmondja, hogy ne legyél szerény, mert tök nagy dolog, amit csinálsz, de valahogy ez nem így érkezik meg hozzám, és nem azért, mert ne látnám azt a munkát, ami bennem van, hanem sokkal inkább nem ez az indítatás, hanem az, hogy szeretem azt, amit csinálok, és megtörténnek olyan szép dolgok, amiket nem úgy minősítek, hogy most éppen valahol úgy hivatkoznak-e rám, hogy most ő a Sanyi. Lehet, egyébként most már nem is tudják, hogy ki vagyok szerintem ebben a színában, ha meg mégis akkor meg, amikor megismernek, az meg tök jó. Úgyhogy ez egy jó dolog.
2: No, de amikor éppen nincs Budapest Park, akkor te jársz még, vagy nincs időd arra?
3: Táncolni, gondolod. Hát én 2018-ban hagytam abba az együttesben való táncolást, és onnantól kezdve csak a parkos szintéren van jelen az étterem, az életemben. Viszont fel-fel sejlik bennem azért, hogy hiányzik a mozgás, és pont a Camaro Budapest Band vezetőjével, Farkas Zsoltival nagyon jó barátságban lettünk, és ő egy ilyen legutóbbi beszélgetés során mondta, hogy ő tart táncoktatásokat, és így fejemben igénybe vettem, hogy amint időm engedi, szeretnék eljárni hozzá, mert nagyon hiányzik a, például a cigány kultúra, a cigány tánc, amit annyira szerettek, és pont legutóbb ők muzsikáltak nálunk egy ilyen táncházas alkalmon, és olyan jó volt táncolni velük, és visszatérni abba a régi kerékvágásba, úgyhogy vissza fogok szerintem valahogy így kacsingatni ebbe az irányba.
2: Oké. Augusztus 21.
3: Augusztus 21.
2: Péntek és 22-e is?
3: Nem, augusztus 21-én a Bagossi Brothers egyébként népzenei koncertje után 10 órától egészen hajnalig nyomjuk.
2: A 22-e az miért van itt?
3: Ezért, mert dupla napot csinálunk.
2: Ja, értem.
3: Az egyik, ez az egyik a Csillag az égen műsor 21-én, ez a népzenei átdolgozás, a másik pedig egy klasszikusabb.
2: De ez minden két napra érthető?
3: Nem. Tehát, hogy a pont az van, hogy az első nap van ez a népzenei koncert, amit lekövet a Folkpark Táncház Fesztivál, szombaton pedig egy
2: világos, normál
3: értelembe vett Bagossi.
2: De ez az 5. jubileumi Folkpark
3: Táncház
2: Fesztivál. Akinek pedig van koncertjegye, az...
3: Az maradhat, az igen, maradhat. Bulizni, úgyhogy ez ilyen komplex népzenei élmény. Igen.
2: De milyen jól élet, úgy virágzik a folk. Na most azt mondod, hogy vannak ősi dolgok, amit csak föl kell egy picit, vagy kicsit le kell porolni, hogy mi a helyes megfogalmazás.
3: Szerintem alapul kell venni, mert ezek olyan dolgok, amiket nem kell és nem is szabad megmásítani, viszont tudni kell kontextusba helyezni, mai kontextusokba is szerintem. Remélem nem beszélek ilyen nagyon irodalmian, de máshogy nem lehet megfogalmazni szerintem a legegyszerűbben, tényleg csak úgy, hogy teret kell adni neki. Például volt most egy ilyen tök jó élményem a Művészetek Völgyében, a Folk udvarban. Ott ugye minden este vannak táncházak, és egy ilyen páros tánc volt, körbe kellett állni, és akkor mindenki fogott magának egy párt, és két fiú együtt táncolt, és a lépésmester az így odaszólt, így nyilván poénosan, de srácok, annyi szép csaj van, hogy így valakit csípjetek már meg, és akkor ők mondták, hogy nem, mi együtt szeretnénk táncolni. És akkor mondta a lépésmester, hogy jó, hát, hogyha nektek jó, akkor nekem is jó. És bele is vágtak, és így elkezdték a táncot, és ez egy ilyen szép pillanat volt, és szerintem ezzel jól tudtam érzékeltetni azt, hogy megmaradt minden úgy, ami van, de mindenkinek kialakult saját kis világa ebben a sztoriban, és megfért egymás mellett.
2: Mit ad a tánc, ez a fajta tánc az embernek? Miért jó belekapaszkodni?
3: Szerintem szabadságot ad nagyon. Tényleg az olyan értékrendek mentén, amit mondtam, hogy nem kell megmásítani, és nem kell átalakítani.
2: De ez értékrendet is ad?
3: Értékrendet is, nagyon sokat tanulsz a táncból, tartást, fizikálisan és lelkileg is, kapcsolódási formákat látsz, kötődést látsz, és tényleg, hogyha visszatérhetünk az első mondataidra, hogy ez a közösség és emberi kapcsolatok, azt ad, tehát egy ilyen pillanatnál, amikor összekapcsolódsz valakivel, akit már lehet, hogy 8 éve ismersz, de egy teljesen másikon vagytok, amikor táncoltok, vagy lehet, hogy csak 2 percet találkoztatok a pultnál, de valami elindul, valami megtörténik, ami tovább visztek, és ez egy tök szép dolog.
2: De ha már továbbvivés, akkor ez a hétköznapokra is átvihető? Az értékrend, meg amit ott kapsz ebben?
3: Szerintem abszolút, igen.
2: Tehát hatással van.
3: Hát, hogy csak azokat az éveket nézem, amikor tényleg gyerekkoromtól kezdve néptáncos körökben mozogtam, én nagyon sokat fejlődtem, nekem azt tett ahhoz hozzá, hogy most így itt beszélgessünk, én egy borzasztó visszahúzódó kisfiú voltam, engem azért irattak be néptáncra, hogy legyek közösségben, hogy mozduljak ki, de hogy...
2: És ez segített?
3: Ez segített. Aha. Én évekig ilyen kis csendes emberke voltam, nem szerettem, hozzám szóltak, nem szerettem interakcióba kerülni, és utána meg teljesen kinyíltam, így, hogy noszogattak, ahogy vittek, a színpadon megélhettem egy másik személyiségemet. Teljesen hozzátette ahhoz, aki most ma vagyok. És lehetek büszke vagyok.
2: Na, de akkor a színpadon mennyien megélhetnek más személyiséget?
3: Igen, és egyébként ez a táncparketten is lehet. Tehát pont azért mondom, hogy nem biztos, hogy egy ilyen nagy esemény kell hozzá. Ott a park táncterén is lehetsz az, aki is táncolhatsz úgy, ahogy. Hogy ezek fontos momentumok szerintem.
2: Mit tapasztalsz évről évre, hogy hölgyek, urak egyformán és egy előarányban vannak? Vagy van, amelyik nem több?
3: Amelyik nem erősebb. Szerintem amúgy sokan vannak így mindkét oldalról. Én szerintem vegyes. Tehát igen, igen, itt azért nem mondható el az a értsd jól, lustaság, mint amit is szoktak mondani nagyon sztereotíp módon a fiúkra, hogy jaj, hát ők nehezen mozdulnak meg, meg olyan inkább a pultnál vannak. Nem, tehát a néptáncos srácok azok tényleg jönnek, ott vannak, csajoznak, stb. Tehát
2: ezt akartam kérdezni, hogy ez erre is jó? Társkeresésre
3: persze, is? Persze, igen, aha. Igen. Tehát pont Berecz Pityúnak volt egy nagyon ikonikus mondása, amit utána nagyon sokan így át is vettek, meg így ez is szájra kelt, hogy tényleg egy-egy ilyen táncházzal, nem tudom, 6-7 randi is átugorható, mert olyan intimitás, aha, történik így a tánc nyelvén keresztül, ami nem biztos, hogy megtörténik egy sima találkozó során.
2: Na, hát akkor kedves hallgatóink, ez több funkciós.
3: Igen.
2: Augusztus 21-e Budapest Park, te ott vagy mindig?
3: Igen.
2: Be is állsz táncolni?
3: Szoktam. Inkább megfigyelő vagyok, azért így a szakmaiság ott van bennem, de most például a legutóbbi ilyen cigányzenés mulatságon nagyon jót táncoltunk, és lehet, hogy most is be fogok állni, de azért nézem tehát félszemmel mindig szakmailag ott nézem, hogy mi történik, minden oké, technika, nem tudom, de sok jó segítőm van meg.
2: Ja, mert hogy te ilyenkor te vagy a felelős ennek a...
3: Lényegében igen, alapvetően nem kéne minden estén ott lennem, de szeretnék, tehát szeretném látni meg, de most még nagyon szépen átidaltuk szakmailag is így a dolgokat, mert ugye a működésünk alapvetően mainstreamre volt berendezkedve, tehát DJ-s lemezes produkciókra, de volt benne jó pár évünk, 5 évünk, 5-6, hogy azért így szépen beérjen, úgyhogy a kollégák is már értik, tényleg csinálják ügyesen, úgyhogy nagy segítséget.
2: De egyébként a park valamennyi rendezvényén ott vagy?
3: Nem mindegyiken, nem. Változó. Igazából nagyon sokan azt hiszik, hogy nekünk mindig minden koncerten ott kell lenni, ez nem így van, hogyha tudunk, akkor ott vagyunk, mert jó látni a munkánk gyümölcsét, meg nagyon sok történés van, amit akár adhok kell lekezelnünk, meg nyilván látni így a későbbiekre is, hogy mit, hogyan kell csinálnunk. De ettől függetlenül szerintem fontos, hogy megmaradjon a saját privát életünk, hogyne, hogyha egy hogyne, ilyen nagyon hogyne erős főcsapás van benne, mint a Budapest Park, ami egy nagyon jó hely.
2: De volna. Szerintem rajtad kívül ember nem látott ennyi koncertet egybe.
3: Hát ezért a csapatból van. Jó, hogy így értem, amit mondasz. Hát ja, igen.
2: És nincs két egyforma koncert?
3: Szerintem nincs. Nincs. Ez pont ez a szépsége is. Mindig ezt mondtam, hogy a munkánknak így van igazán visszaigazolása, tudod, hogy lehet, hogy nagyon kemény 3-4 promó hónap volt előtted, amikor így próbáltátok ezt a koncertet, vagy eseményt felfuttatni. Aztán egyszer csak jönnek be az emberek, egyik este a kis tarisznyászínes hajó lányok, aztán a kőkemény rockerek sörrel a kezükben, máskor meg nem tudom, néptáncos arcok, első ránézés a néptáncos arcok, úgyhogy ez sokrétű, izgalmas.
2: Egyébként ti a néptáncosok megismeritek egymást? Hogy
3: szerintem ki? Igen, aha, van egy ilyen kapcsolódás, meg tudod mi nagyon árulkodó, és ez szerintem minden laikus embereknek is a tartás.
2: Aha.
3: Kicsit megint
2: szebb
3: visszatérve.
2: A tartásod?
3: Nagyon, igen.
2: Akkor rajtam látszik, hogy életemben nem néptáncoltam.
3: Miért mondod? Nem, egyébként tényleg az van, hogy látszik, tehát szerintem elsőként így a fizikai megjelenéseden látszik, fiúk, lányok egyaránt, aztán meg ahogy egy helyzetben vagy, ahogy kommunikálsz, az látszik, az egy ilyen, van egy ilyen leugró ilyen üzenet, hogy igen, ő vagy táncol, vagy néptáncol, de szerintem ez beazonosítható.
2: De akkor hihetetlen, hogy mennyi mindenre, amiről már beszéltünk, használható.
3: Abszolút.
2: Igen, a néptánc.
3: Igen, sokkal több rétű, mint ami van a fejekben, de amúgy szerintem ez elindult már, hogy megkigújjon az a kép, hogy a néptánc az egyenlő azzal, hogy piros szalag, piros szoknya, és akkor így megy a tánc, hanem ez már sokkal színesebb, tehát tényleg egy ilyen reneszánszát
2: éli. Te szerettél beöltözni?
3: Én szerettem, én imádtam 40 fokban a sátorban öltözni és táncolni. Ez olyan szép, amikor felveszel egy nagyon szép viseletet férfiként is, és ilyen tartást, hogy így megérkezel, és ott a kalap, és a toll, és így, az szép, ez olyan jó. Ilyen
2: megvan
3: kis fűszer az egésznek, igen, ahogy a színpadra tudsz lépni.
2: De így most az 5. évben, akár tavaly is láttad, hogy vannak, akik tényleg felkészülten beöltözve mennek?
3: Vannak, viszont ők szerintem amúgy is így járnak a hétköznapokon. Értem, nem olyan durván, de mondjuk...
2: Tehát nem miattatok öltöznek.
3: Nem, de azért vannak olyanok, akik eleve úgy készülnek, hogy szoknyában. Most a lányoknál is például az van, hogy felveszik a szoknyát, de hogy ez lehet egy bármilyen szép színes szoknya, nem kell, hogy feltétlenül népi motívum legyen rajta. Hajukat befonják, feltűzik, de ott sem kell, hogy most akkor szalag meg. Ez az én egyedi, tehát mindenki úgy formálja, hogy ez jól esik. És hogyha hozzá lila színű hajad van, na bum, tehát senki nem nem fog kinézni.
2: Belefér.
3: Belefér.
2: Belefér
3: ebbe,
2: az
3: igen,
2: is.
3: Szerintem...
2: Na jó, mit kívánjak akkor? Sok csillogó szempárt augusztus 21-én?
3: Sok táncos talpat, igen, meg egy jó találkozásokat szerintem. Reméljük, hogy sokan lesznek. Sokat várunk az idei folkparktól, mert először tudunk pénteken, egy hétvégi napon ilyen eseményt tartani. Mi bízunk benne, hogy az augusztus 20-ai hosszú hétvége miatt is egy ilyen szép együttállás lesz, úgyhogy hát meg reméljük, te is ott leszel aztán.
2: Ja, na,
3: hát,
2: ne,
3: ha
2: na,
3: beállsz egy hallgatókkal,
2: hallgatókkal együtt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Ferenc Sándorral beszélgettem, kedves hallgatóink, azt a sok energiát, ami beletesz imádott hivatásában, figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm.
2: Sanyi is lehet?
3: Persze.
2: Sanyitól most elköszönök, de önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
1: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél.
2: Merkel Tíme, a vállalkozói mentor, Budapest 13. kerületében dolgozik azon, hogy a hozzáforduló, kezdő és fejlődő vállalkozók átlássák a működésüket, tudatosabban építsék fel a cégüket, és fenntartható rendszereket alakítsanak. Ki. Személyes mentorprogramjaival, kis létszámú vállalkozói estjeivel és üzleti tapasztalatával olyan közösségeket épít a fővárosban, ahol a résztvevők gyakorlati tudást, szakmai kapcsolatokat és egymástól használható tapasztalatokat kapnak.
1: Jó rég láttalak, örülök, hogy visszajöttél hozzánk. Szia!
3: Szia! Köszönöm szépen a meghívást!
1: És azért jöttél, azért is hívtalak, mert olyan egyedi dolgot képviselsz itt a fővárosban, ami persze kiterjed, nem csak a fővárosra. Esteket tartasz vállalkozóknak itt Budapest szerte, és hát egy olyan szolgáltatási csomagod van, ami tulajdonképpen senkinek a piacon. És annyira rálátsz egy tulajdonképpen az egész vállalkozói létre, de azon belül is akár a kezdő vállalkozókra is, ahogy más nem. Úgyhogy adj nekünk valami fajta helyzetjelentést, hogy hogy vagyunk most mi vállalkozók kedvel, felkészültséggel, rátermettséggel, és mi az, amit ehhez hozzá tudsz tenni. Örülök neked.
3: Köszönöm szépen.
1: Ezek fontos témák, amiket felölelsz. Kezdjük talán az estekkel.
3: Abszolút, köszönöm.
1: Azokra sincs nagyon konkurenciád, mert ilyen kis csoportos estek, ahol figyelni lehet egymásra kellő időben, azok nem nagyon vannak.
3: Így van, így született meg a fejemben a gondolat, hogy szüksége van igazából arra, hogy mi vállalkozók egymást tudjuk támogatni. Ezek az estek, ezek úgy néznek ki gyakorlatilag, hogy a mastermind csoportoknak és a kicsit kötetlen beszélgetéseknek a keveréke, általában egy 8-10 vállalkozó szokott nálam lenni, ezeket jelen pillanatban még így az irodámban tartom.
1: És ami a belváros.
3: Ami a belváros, a 13. kerület szívében van, igen, és nagyon jó hangulatúak szoktak lenni ezek az estek, pont azért, mert hogy kis csoportban sokkal könnyebben megnyílnak a vállalkozók, és olyan témaköröket tudunk átvizsgálni közösen, mint például az árazási stratégiák, vagy hogy hogyan delegáljunk feladatokat ugye cégen belül, hogyan alakítsuk ki az üzleti folyamatainkat, de sok minden másról is tudunk beszélni, tehát költséghatékonyság, költségoptimalizálás, folyamatfejlesztés, célok kitűzése, és hát ezek az egész csoport, illetve a csoportos programjaim arról szólnak, hogy felhasználjuk a kapcsolatainkat. Tehát gyakorlatilag ezek kapcsolatépítő estek is kis csoportban. Uh-huh. Nagyon sok olyan vállalkozó jár nálam, vagy járt már nálam, akik például nem szeretik a tömegrendezvényeket, nem érzik magukat otthonosan abban a közegben, ahol több száz fő között kell, ugye valamilyen szinten egymást leszólítgatnunk, hogyha úgy mondhatjuk.
1: Igen, az mindig ilyen kínos.
3: Igen, valakinek ez megy, valakinek nem megy. Nekem ez nem okoz gondot. Tehát én teljesen simán odalépek bárkihez, bemutatkozok, elmondom, hogy mivel foglalkozom. Nyilván persze a kapcsolatépítés az nem ilyen egyszerű, meg hát nem is így szokott menni a gyakorlatban, hogy így ráugrunk a másikra, és próbáljuk a termékünket rögtön promózni. Mi nők egyébként azt hiszem, hogy nagyon könnyen megtaláljuk egymással a kapcsolódási pontokat a legkülönbözőbb helyszíneken is, még akár a női mosdóban is, tehát hogy ott is olyan beszélgetések tudnak kikerekedni. Abszolút. Tehát hogy én igen, és én mindenkit arra bíztatok, hogy használja ki ezeket a lehetőségeket. Nagyon könnyen lehet kapcsolatokat teremteni, és nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki ebből az egészből, illetve én azt gondolom, legalábbis nekem nagyon olyan sikeres támogató hátterem van a kapcsolati hálomból, amit gyakorlatilag bármikor fel tudok használni arra, hogy a többi résztvevőt is támogassam. Tehát egyrészt az egyéni ügyfeleimnek is felszoktam ajánlani a kapcsolati hálómat, mindig azt figyelem, hogy kinek hol tudok segíteni, kinek mi lenne az a pont, ahol esetleg be tudok hozni egy olyan szemet,

0: Igen, igen, igen, igen, akikről tudom, hogy jó podcasteket csinálnak.
1: De gyakorlatilag itt a kapcsolati ilyen, háló a lényeg.
0: A kapcsolati háló a lényeg, tehát egy ilyen esten a kapcsolati háló a lényeg, és az, hogy ténylegesen egymást támogassuk. Tehát, hogy nem konkurenciaként vagyunk ott, nem azért vagyunk ott, hogy a másikról minél több információt kiderítsünk, és esetleg majd egyszer felhasználjuk valahogy ellenet, tehát ez nem erről szól. Itt nem harcolunk mi egymás ellen vállalkozók, hanem pont arról szól az egész dolog, hogy támogatjuk egymást. És mindez tényleg így jókedvűen, étel, ital, minden biztosított, úgyhogy nagyon-nagyon sokat szoktunk nevetni közben, vannak feladatok.
1: Jó, tehát szórakozva
0: építettek
1: kapcsolatot, és tulajdonképpen egymást motiválják.
0: Így van, ez egy nagyon-nagyon nagy motivációs lehetőség is, illetve most ez egy divatos kifejezés, hogy én idő, de hogy én időnek se rossz. Tehát, hogy az, amikor kiszakadsz otthonról, a családtól, és ugyan vállalkozók között vagy, de mégis kötetlenebbül, mint hogyha te csak azért mész oda, mert neked feltétlenül muszáj bármit is ott eladnod. Uh-huh. Tehát ez nem erről szól, ez arról szól, ez egy ilyen kis, jelen pillanatban egy kis mini közösség, de nagyon szeretnek visszajárni a vállalkozók.
1: Pont azt gondolkodtam, amikor hívtalak téged, hogy nálad többet talán ember nem tesz a vállalkozókért itt Magyarországon, mert hogy minden erőddel azon vagy, hogy komfortosabbá tedd, meg eredményesebbé az ő életüket. Csak olyan a következő, azon túl, hogy te esteket tartasz itt a fővárosban, azért mentorálod is őket, tehát millió hogy nevezik ezeket, konzultációktól így kezdve, van. Workshopokat, tehát komplett szolgáltatási csomagod van arra vonatkozva, uh-huh. hogy tulajdonképpen egy cégfejlesztést azt még a lélek részéről is
0: így van.
1: Fontosnak tartod.
0: Így van, én arra vagyok nagyon büszke, hogy gyakorlatilag komplexen összefogok egy vállalkozás fejlesztést, vagy egy olyan csomagot tudok kínálni, amiben magát a vállalkozót és a vállalkozását is figyeljük, fejlesztjük, odafigyelünk tényleg minden egyes részletre, mindegyik mentorprogramom személyre szabott. Ezek jelen pillanatban még személyesen érhetőek el, majd tervezem az online formáját is. A kezdővállalkozókkal és már felfutottabb vállalkozások mentorálással is foglalkozom. Kezdővállalkozásoknak nagyon-nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag a mentoráltnak az önismeretével kezdjük az egészet, az önismeret fejlesztésével, onnantól kezdve, hogy mit jelent neki az, hogy vállalkozás, miért akar ő tulajdonképpen vállalkozó lenni, mert nagyon sokan már az elején elbuknak, tehát hogy vágynak egy szabadságra, vágynak egy kötetlen életre, és gyakorlatilag nem tudják, hogy ezzel az is együtt jár, hogy bizonytalan a jövedelem, hogy bizonytalan a piac, és hogy a kezdeti időben rengeteg energiát és munkát bele kell tolni, és sokszor hajnalokig dolgozunk. Tehát, hogy az a tévkép, ami sokszor és leginkább mondjuk a kismamáknál, akik otthon vannak, és azt gondolják, hogy gyerek mellett elkezdenek vállalkozni, mert abból hatalmas nagy profitjuk lesz, és ugye meg fogják keresni azt a pénzt, amit eddig vállalati oldalon munkavállalóként kerestek. Ők nagyon nagyot tudnak koppanni akkor, amikor rájönnek, hogy ez nem így működik. Tehát gyerek mellett mondjuk felépíteni egy vállalkozást, az hatalmas nagy erőforrás megmozgatást jelent az egész család részéről. És nem lehetetlen, nyilván én is 3 gyerekkel csinálom, tehát hogy én erre az élő példa vagyok, hogy azért
1: lehet
0: ez így
1: is
0: működik, igen, de nagyon-nagyon fókuszáltan, nagyon jól szervezetten, és hát nem árt, hogyha az ember mellett van valaki, aki tudja támogatni, és ez most vagy mentor, vagy befizet egy bármilyen vállalkozásfejlesztési programra, vagy eljár közösségekbe, ott beszélget a többi vállalkozóval. A lényeg az, hogy mindenképpen az önismeretünket fejleszteni kell akkor, hogyha vállalkozást szeretnénk indítani. És ugye a másik pedig az, hogy milyen formában, egyáltalán hogy akarok vállalkozni. Sokan nincsenek ezzel tisztában, hogy mi az, hogy egyéni vállalkozás, vagy KFT, vagy melyiknek milyen adózása van. Nyilván ezeket mind-mind átbeszéljük a folyamat elején.
1: De egyébként honnan lennének?
0: Hát honnan lennének, ugye?

0: Hát
1: nem
0: persze.
1: Nem való, ezt nem tudják.
0: Nem. Ez egy teljesen normális dolog, hogy nem tudják. Én ezért építettem fel így a mentor programjaimat, hogy ezeket mind átbeszéljük. Hogy mi az, hogy üzleti terv? Hát nagyon sokan nem hallottak arról, hogy üzleti terv, annak milyen részei vannak. Egyáltalán mondjuk egy pénzügyi tervet hogy kell összerakni? Van bárkinek számviteli fogalma, vagy pénzügyi fogalma mondjuk, amikor elindít egy egyéni vállalkozást?
1: Ezt én sem tudnám, hogy üzleti terve. Tehát abban azt írod le, most bocsa, a bárgyú kérdésért, hogy mennyit akarsz keresni, vagy mennyiből lehet fenntartani az egész vállalkozást?
0: Hát ez így most egy elég érdekes kérdés. Egy picit részletesebb lenne kifejteni. Egy üzleti terv.
1: Próbálom a hallgatókat képviselni.
0: Igen. Egy üzleti terv több részből áll. Tehát először is van egy piacelemzés. Megnézzük a konkurenciát. Tehát ilyenkor így teljesen végig kell menni azon, hogy abban a
1: szegmensben,
0: igen, amiben ő el szeretne indulni, egyáltalán milyen esélyei vannak. Tehát, hogy van egy piacelemzés. Van benne marketing terv, mik a célok, hogy csináljuk. Van benne pénzügyi terv, igen, teljesen cashflow számítástól kezdve gyakorlatilag bele lehet rakni ebbe mérleget, eredménykimutatást, bármit, bár most megint mondtam két olyan kifejezést, úgyhogy én ilyeneket szoktam elmagyarázni egyébként a mentorájtányomnak, amikor ezt így nem tudják, és nyilván egyéni vállalkozásokra teljesen más szabályozások érvényesek, tehát hogy azokra pont mondjuk nincs mérleg eredménykimutatás, úgyhogy ezért nehéz ezt egy picit megfogalmazni, de az a lényeg, hogy komplexen végig kell nézni azt, a célkitűzések, rövid távú tervek, hosszú távú tervek, hogy áll össze ez az egész.
1: Kapaszkodott, most akár, hogy hallgatlak, segítőkezet nyújtasz, amiről egy kezdővállalkozónak tényleg gőze nincs.
0: Tényleg.
1: Hogy ezeket mind össze kellene hangolni.
0: Ez így van, és volt már olyan ügyféljelöltem, aki az első alkalommal így feladta. Tehát konkrétan
1: elmenekült,
0: amikor azt mondtam, hogy jó, oké, akkor szedjük össze, hogy milyen termékeket szeretnél eladni, mert termékeket szeretett volna eladni, milyen szolgáltatásokat, milyen áron, egyáltalán mennyiért éri meg, mennyit szeretnél keresni vele, mi lesz az a profit, amivel te elégedett leszel a végén, és így rakjuk az egészet egy nagy-nagy táblázatba, és nem sikerült összeszednie, tehát hogy így az első alkalom után ő mondta, hogy köszöni szépen, ő erre nincs felkészülve.
1: Na most őszintén kérdezem, volt már olyan a történelemben, hogyha valaki ilyen Hübele Balázs módjára beleugrott, hogy majd ő vállalkozni fog, és működött neki?
0: Persze, mindenféle tehát mindig ösztön? Vannak szerencsés esetek, és mindig vannak olyanok, akik azt mondják, hogy őket nem érdekli, ők megpróbálják, és van, hogy szerencséjük van. Uh-huh. De a legtöbbnek én azt gondolom, hogyha nincs egy megalapozott terved, és nincsenek meg az irányok, és nem tartod magad egy bizonyos stratégiához, akkor vállalkozók közé fogsz sorolódni, akik majd egy év alatt kihullanak a piacról. Jó, lehet próbálkozni, okay. Tehát mindenkinek
1: tényleg.
0: Ez egy lutri, és igen, és olyanok is vannak, akik elkezdik ezt persze egyedül, mert ők meg tudják oldani, meg most már a ChatGPT és mindenki is a barátunk, és majd megmondja, hogy kell vállalkozást indítani. Van, amit tud, van, amit nagyon jól tud már, de például adózási kérdésekben senkinek nem tudom ajánlani megbízható forrásként, mert nem mindig úgy van, ahogy azért ott még mindig a törvényeket kellene.
1: Te ugye gazdasági ember, szakember vagy, azért is tudod hozzátenni a pénzügyi részt.
0: Igen. Én 25 éven keresztül a pénzügyi számviteli és HR vonalon mozogtam, tehát hogy ezért tudom hozzárakni gyakorlatilag nem csak a pénzügyi részt, hanem a HR részt is, amikor azt mondjuk, hogy hogyan lehet emberekkel bánni, hogyan lehet őket motiválni, hogyan lehet delegálni feladatokat. Vezető pozícióban voltam több cég, építőipari cégnél, mentőgyárnál például, kaszinóláncnál, tehát így nem olyan kicsi cégeknél, és hát ezt a tudásomat gondoltam kamatoztatni én is a saját vállalkozásom keretében. Egyébként 25 évesen alapítottam meg az első vállalkozásomat, ami egy könyvelőiroda volt, és gyakorlatilag az elmúlt, hát nem is tudom, talán 5 évvel ezelőtt volt az, amikor azt gondoltam, hogy már nekem túl sok, akkor még pénzügyi vezetői állásban voltam, pont a kis tarsai mentőgyárnál, ha ezt így lehet mondani.
1: Már kimondtad.
0: Már kimondtam, mindegy, szerintem senkit nem fog szólni.
1: Nem, abszolút.
0: A LinkedIn-en az önéletrajzom úgy is pont van, hogy bárki bármikor rá tud keresni. A lényeg az, hogy akkor nekem is el kellett gondolkodnom azon, hogy a vezetői pozíciómat, a három gyereket és ezt a könyvelővállalkozást tudom-e vinni, úgy, hogy közben én hozzá szedtem ugye az emberi tényezőket, elvégeztem a coach tanfolyamokat, a life coachot, a business coachot, elkezdtem foglalkozni karrierépítésekkel is, és hát valamiről le kellett mondanom, és én azt mondtam, hogy nekem a könyvelés már túl száraz, túl sok.
1: Nem annyira kreatív?
0: Nem, nekem egyszerűen tök jó, hogy rákérdeztél, mert hogy a kreativitás hiányzott az egészből, és egy vállalkozás felépítése viszont iszonyatosan kreatív feladat, tehát egy ebben lehet szárnyolni, és azt a részt viszont bele tudom vinni, amiket nagyon-nagyon szerettem ott is, a tervezéseket, a szervezéseket, a folyamatoknak az optimalizálását, tehát hogy
1: a stratégia felépítés,
0: így van, én így kerültem át így a vállalkozói szektorba, mert ugye az, hogy 25 éves koromtól elkezdtem vállalkozni, azért teljesen mást mutatott az, hogy egy könyvelő irodában X ügyféllel az ember elégedett, mint az, hogy amivel most foglalkozom, itt ugye folyamatosan új és új ügyfelek jönnek, de nekem ez viszont nagyon-nagyon tetszik, hogy állandóan emberek között vagyok, vezetők között vagyok, fejlődésre vágyó vállalkozók között. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennél jobb helyen én most nem lehetnék.
1: Na, milyen jó. Mondanám, hogy végszó. Hát lassan már végzünk is, de azt gondolom, hogy nevezhetem ezt valami fajta küldetésnek is? Mint a magyar vállalkozókért teszel?
0: Azt gondolom, hogy igen. Abszolút a mikro és a kisvállalkozásoknak szeretnék abban segíteni, hogy ténylegesen olyan rendszereik legyenek, amik nem veszik ki az embert a saját életéből. Uh-huh. Mert ugye sokszor az van, hogyha csinálom a céget, akkor megszűnt a magánéletem. Tehát, hogy nekem az a célom, hogy olyan a csapdahelyzeteket valahogy kerüljük el úgy, hogyha már elkezdtem vállalkozni, és azért csinálom, mert szeretnék több szabadidőt, és azért csinálom, mert szeretnék esetleg a családommal lenni. Nyilván egy csomó ok van még azért, hogy az ember vállalkozó legyen, de hogy ne kerüljek abba a csapdába, hogy éjjel-nappal dolgozom, a cégem működik, vagy nem, mert sok esetben még akkor sem működik, és hogy ott állok, hogy akkor miért vállalkozom?
1: Na, szerintem nagyon, nagyon hasznos, amit képviselsz, és az összes olyan hallgatót, aki érintett a témában, arra ösztönzök, hogy ezt a törekvést, azt a figyelmével hálálja meg.
0: Nagyon köszönöm.
1: Hol találunk meg téged?
0: www.merkeltima.hu honlapom, egyébként Facebook, LinkedIn,
1: Instagram. Hát ott megtalálnak mindent.
0: Uh-huh. Bárki beírja a nevemet.
1: Oké, nagyon élveztem a beszélgetést, köszönöm,
0: hogy nagyon köszönöm,
1: újra itt voltál. És bízom benne, hogy amikor legközelebb beszélgetünk, akkor azt mondod, hogy sokkal nyitottabbak, sokkal felkészültebbek már a vállalkozók.
0: Arra, bízom benne.
1: Amiről most még nem tudják, hogy mire kell.
0: Én mindent megteszek azért.
1: Na, ez a végszó.
0: Hogy segítsek neki.
1: Ez a végszó. Merkel Tímával beszélgettem, kedves hallgatóink. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak Ferenc Sándornak és Merkel Tímeának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lezárás mellett szállítanak el Dunában talált robbanószereket a Szabadsághídnál. Még idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Szeptembertől ismét megnyílik a Puskin kuckó Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Ma hajnalban második világháborús robbanószereket szállítanak el a Dunából Budapesten, ezért több lezárásra és közlekedési változásra kell készülni. Hajnali 4 órától lezárják a Szabadsághidat, valamint több rakpart szakaszt a Rudasfürdő és a Petőfi híd között. A korlátozások várhatóan reggel 7 óráig érintik a közlekedést, a lezárt területre gyalogosan és kerékpárral sem lehet belépni. A 19-es, 41-es, 47-es és 49-es, illetve az 56 A-villamos közlekedése módosul, a 4-es metró pedig sűrűbben 5 percenként jár. A folyó alacsony vízellása miatt felszín közelbe került eszközöket szállítják el, köztük egy szovjet betonromboló gránátot, 8 német vetőcsövet, robbanófejeket és detonátorokat. Egyelőre elmaradt a ponthatárok kihirdetése után várt országos albérletpiaci roham. A kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma 6%-kal nőtt, miközben 2024-ben még több mint 15%-os emelkedést mértek. Az ingatlan.com szerint ugyanakkor az egyetemvárosokban jóval élénkebb a kereslet. Budapesten főként a 11. és a 9. kerületi albérletek iránt érdeklődnek. A kínálat országosan mindössze 2%-kal bővült. A megyeszékhelyeken pedig több mint 17%-kal kevesebb kiadó ingatlanból lehet válogatni, mint tavaly. A bérleti díjak érdemben nem változtak. Budapesten 260 ezer, Debrecenben 220, Szegeden 215, Győrben és Székesfehérváron pedig 200 ezer forint a havi medián lakbér. Még az idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikeresen lezárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szabadkán tárgyalt szerb kollégájával a részletekről. A magyarországi pálya fizikai kiépítése már befejeződött, tehervonatok közlekednek rajta. Jelenleg az óránként 160 km-es sebességet lehetővé tévő vonatbefolyásoló rendszer tesztelik. A Budapest és Kelebia közötti vizsgálatok várhatóan 2 héten belül lezárulnak. Egy szolgálaton kívüli vízirendőr mentett ki egy nőt a Velencei tó iszapjából. A rendőrséghez kedd este 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy valaki elsüllyedt az iszapban, és önerőből nem tud kijutni. A segítségkérést egy hazafelé tartó vízirendőr hallotta meg a szolgálati rádión, majd visszafordult és a helyszínre sietett. Egy civil segítővel közösen mentették ki a 35 éves dunaújvárosi nőt. A kiérkező járőrök a mentők megérkezéséig mellette maradtak, majd további vizsgálatokra kórházba szállították. A Velencei tó rendkívüli alacsony vízállása miatt a hatóságok fokozott óvatosságot kérnek a fürdőzőktől. Szeptembertől ismét filmekkel, bábelőadásokkal és koncertekkel várja a családokat a Puskin kuckó Budapesten. A Puskin moziban szeptember 5-e és december 13-a között hétvégenként rendeznek programokat. A legkisebbek mozia keretében olyan klasszikus és kortárs alkotásokat vetítenek, mint a Vili a veréb, a Ludas Matyi, a Süsű a sárkány, a Szaffi vagy az Egy kupac kufli. Azok a gyerekek, akik először moziznak a Puskin kuckóban, emléklapot kapnak ajándékba. A várva várt hidegfront hatására ma a napos időszakokat gyakrabban zavarják gomoly felhők. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás vagy jégeső sem kizárt. Jelentős csapadék csak lokálisan várható. Napközben 30-34 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton napos nyári idő várható, 32 fokos maximummal. A Sláger FM híreit Szendő Fiporitól hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest Galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel, mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétségkívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korántsem független részre oszlik. Az első szekciókban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak. A tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szombaton derül ki, hogy ki lesz a Tisza köztársasági elnök jelöltje. A mai hidegfront után is folytatódik a hőségriadó. Az iskola kezdésre átadhatják a Flórián téri felüljárót. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szombaton dönt a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, közölte Bújdosó Andrea frakcióvezető. A jelöltek kiválasztása még tart, a tervek szerint a frakcióülésen több személy közül választanak, neveket azonban egyelőre nem árultak el. A hivatalos jelölés határideje hétfő délelőtt 10 óra. A Tisza kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő kedden válassza meg az új államfőt. Súlyog Tamás mandátuma az alaptörvény módosítása nyomán július 20-án szűnt meg. Jogköreit ideiglenesen Forstoffer Ágnes házelnök gyakorolja. A parlamentnek 30 napon belül, azaz augusztus 20-áig kell megválasztania az új köztársasági elnököt. A Hungaromet előrejelzése alapján az országos tiszti főorvos az ország egész területére elrendelt harmadfokú hőségriasztást szombaton 0 órától másodfokra mérsékelte, amely kedd éjfélig marad érvényben. Közben már a múlté a szerdai országos 41,4 fokos melegrekord, amit Budakalászon mértek, mert csütörtökön 41,6 Celsius fokot regisztráltak Budapesten. Ma az előrejelzések szerint valamelyest enyhül a hőség, a jövő hét elején viszont ismét jön a forróság. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Részleteket ma közöl majd a kormányfő. Megkezdődött a Flórián téri felüljáró új aszfaltburkolatának beépítése, és a tervek szerint iskolakezdésre újraindulhat a forgalom, közölte a BKK. A híd és a csatlakozó utak aszfaltozása után kialakítják a vízelvezető sávokat, elkészítik a burkolatszivárgókat és a csepegtetőket, befejezik a sókorrózió elleni védőbevonatokat, valamint végleges helyükre kerülnek az acélhíd tartozékok és a jármű visszatartó védőkorlátok. A zajjal nem járó feladatokat a nagy meleg miatt jellemzően éjszaka végzik. A felújítás műszaki készültsége a hónap közepére várhatóan eléri a 93%-ot, és augusztus közepén megkezdődhet a forgalomba helyezési hatósági eljárás. A második ütem a forgalom újraindításáig további korlátozásokkal jár. Szombaton immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, mondta el a Sláger FM-nek Rostás Mihály Mazsi, művészeti vezető, a szervező Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat elnöke.
3: Idén Magyarországon 5 helyszínen élvezheti a kedves közönség a cigányzene sokszínűségét Budapesten, amely a főhelyszínünk a Magyar Zeneházában, Százhalomban, Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban, illetve Bremenben, és lesz még cigány dalnapja Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Romániában. Ugye nagyon fontos, hogy a cigány dalnapja minden évben cigány és nem cigány művészekkel közösen valósul meg, és minden helyszínen ingyenes a belépés.
2: A Nemzetközi Cigány Dalnapja programjairól az esemény Facebook oldalán tudnak tájékozódni. Csak átmeneti lesz a mai enyhülés, de a 41 fok után ez is jól esik majd. Záporok, zivatarok érkezhetnek, és az északias szél felfrissíti a levegőt. Ma 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén szombaton felhősebb, kissé még szeles idő valószínű, jelentős csapadék nélkül. Vasárnaptól pedig ismét erősödik a nappali felmelegedés, már 35 fok valószínű.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Legnagyobb slágerek változatosan éjjel-nappal.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: példajú, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a Házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a Házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatni, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó úristen, ez rólunk szó pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lezárás mellett szállítanak el Dunában talált robbanószereket a Szabadsághídnál. Még idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Szeptembertől ismét megnyílik a Puskin kuckó Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Boli vagyok. Ma hajnalban második világháborús robbanószereket szállítanak el a Dunából Budapesten, ezért több lezárásra és közlekedési változásra kell készülni. Hajnali 4 órától lezárják a Szabadsághidat, valamint több rakpart szakaszt a Rudasfürdő és a Petőfi híd között. A korlátozások várhatóan reggel 7 óráig érintik a közlekedést, a lezárt területre gyalogosan és kerékpárral sem lehet belépni. A 19-es, 41-es, 47-es és 49-es, illetve az 56 A-villamos közlekedése módosul, a 4-es metró pedig sűrűbben 5 percenként jár. A folyó alacsony vízellása miatt felszín közelbe került eszközöket szállítják el. Köztük egy szovjet betonromboló gránátot, 8 német vetőcsövet, robbanófejeket és detonátorokat. Egyelőre elmaradt a ponthatárok kihirdetése után várt országos albérletpiaci roham. A kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma 6%-kal nőtt, miközben 2024-ben még több mint 15%-os emelkedést mértek. Az ingatlan.com szerint ugyanakkor az egyetemvárosokban jóval élénkebb a kereslet. Budapesten főként a 11. és a 9. kerületi albérletek iránt érdeklődnek. A kínálat országosan mindössze 2%-kal bővült. A megyeszékhelyeken pedig több mint 17%-kal kevesebb kiadó ingatlanból lehet válogatni, mint tavaly. A bérleti díjak érdemben nem változtak. Budapesten 260 ezer, Debrecenben 220, Szegeden 215, Győrben és Székesfehérváron pedig 200 ezer forint a havi medián lakbér. Még az idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikeresen lezárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szabadkán tárgyalt szerb kollégájával a részletekről. A magyarországi pálya fizikai kiépítése már befejeződött, tehervonatok közlekednek rajta. Jelenleg az óránként 160 km-es sebességet lehetővé tévő vonat befolyásoló rendszer tesztelik. A Budapest és Kelebia közötti vizsgálatok várhatóan 2 héten belül lezárulnak. Egy szolgálaton kívüli vízirendőr mentett ki egy nőt a Velencei tó iszapjából. A rendőrséghez kedd este 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy valaki elsüllyedt az iszapban, és önerőből nem tud kijutni. A segítségkérést egy hazafelé tartó vízirendőr hallotta meg a szolgálati rádión, majd visszafordult és a helyszínre sietett. Egy civil segítővel közösen mentették ki a 35 éves dunaújvárosi nőt. A kiérkező járőrök a mentők megérkezéséig mellette maradtak, majd további vizsgálatokra kórházba szállították. A
0: és most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Moziban szeptember 5-e és december 13-a között hétvégenként rendeznek programokat. A legkisebbek mozia keretében olyan klasszikus és kortárs alkotásokat vetítenek, mint a Vilja Verék, a Ludas Matyi, a Süsül a Sárkány, a Szaffi vagy az Egy Kupac Hufli. Azok a gyerekek, akik először moziznak a Puskin Diszkóban, emléklapot kapnak.

Sláger FM.

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lezárás mellett szállítanak el Dunában talált robbanószereket a Szabadsághídnál. Még idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Szeptembertől ismét megnyílik a Puskin Kuckó Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Ma hajnalban második világháborús robbanószereket szállítanak el a Dunából Budapesten, ezért több lezárásra és közlekedési változásra kell készülni. Hajnali 4 órától lezárják a Szabadsághidat, valamint több rakpartszakaszt a Rudasfürdő és a Petőfi híd között. A korlátozások várhatóan reggel 7 óráig érintik a közlekedést, a lezárt területre gyalogosan és kerékpárral sem lehet belépni. A 19-es, 41-es, 47-es és 49-es, illetve az 56 A-villamos közlekedése módosul, a 4-es metró pedig sűrűbben 5 percenként jár. A folyó alacsony vízellása miatt felszín közelbe került eszközöket szállítják el, köztük egy szovjet betonromboló gránátot, 8 német vetőcsövet, robbanófejeket és detonátorokat. Egyelőre elmaradt a ponthatárok kihirdetése után várt országos albérletpiaci roham. A kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma 6%-kal nőtt, miközben 2024-ben még több mint 15%-os emelkedést mértek. Az ingatlan.com szerint ugyanakkor az egyetemvárosokban jóval élénkebb a kereslet. Budapesten főként a 11. és a 9. kerületi albérletek iránt érdeklődnek. A kínálat országosan mindössze 2%-kal bővült. A megyeszékhelyeken pedig több mint 17%-kal kevesebb kiadó ingatlanból lehet válogatni, mint tavaly. A bérleti díjak érdemben nem változtak. Budapesten 260 ezer, Debrecenben 220, Szegeden 215, Győrben és Székesfehérváron pedig 200 ezer forint a havi medián lakbér. Még az idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikeresen lezárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szabadkán tárgyalt szerb kollégájával a részletekről. A magyarországi pálya fizikai kiépítése már befejeződött, tehervonatok közlekednek rajta. Jelenleg az óránként 160 km-es sebességet lehetővé tévő vonatbefolyásoló rendszer tesztelik. A Budapest és Kelebia közötti vizsgálatok várhatóan 2 héten belül lezárulnak. Egy szolgálaton kívüli vízirendőr mentett ki egy nőt a Velencei tó iszapjából. A rendőrséghez kedd este 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy valaki elsüllyedt az iszapban, és önerőből nem tud kijutni. A segítségkérést egy hazafelé tartó vízirendőr hallotta meg a szolgálati rádión, majd visszafordult és a helyszínre sietett. Egy civil segítővel közösen mentették ki a 35 éves dunaújvárosi nőt. A kiérkező járőrök a mentők megérkezéséig mellette maradtak, majd további vizsgálatokra kórházba szállították. A Velencei tó rendkívüli alacsony vízállása miatt a hatóságok fokozott óvatosságot kérnek a fürdőzőktől. Szeptembertől ismét filmekkel, bábelőadásokkal és koncertekkel várja a családokat a Puskin Kuckó Budapesten. A Puskin moziban szeptember 5-e és december 13-a között hétvégenként rendeznek programokat. A legkisebbek mozia keretében olyan klasszikus és kortárs alkotásokat vetítenek, mint a Vili a veréb, a Ludas Matyi, a Süsű a sárkány, a Szaffi vagy az Egy kupac kufli. Azok a gyerekek, akik először moziznak a Puskin Kuckóban, emléklapot kapnak ajándékba. A várva várt hidegfront hatására ma a napos időszakokat gyakrabban zavarják gomoly felhők. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás vagy jégeső sem kizárt. Jelentős csapadék csak lokálisan várható. Napközben 30-34 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton napos nyári idő várható, 32 fokos maximummal. A Sláger FM híreit Szendő Fiporitól hallották.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között az ott kiépített terelésben lerobbant egy személygépkocsi. A 29-es kilométernél a Hegyeshalom felé vezető oldalon így most csak egyes sávon lehet haladni. A torlódás lassan 5 kilométeres. Nem világos, lerobbant. Jó, mert az átterelt szakasz. Aha, jó, mindkét irányban fennakadást okoz. Ez a lényeg. Lezárták a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és az Erzsébet híd között, ahogy Bori is említette a hírekben, tűzszerészek dolgoznak. Lezárásra kell készülni a Műegyetem rakpart Pázmány Péter sétány útvonalon is, illetve számítsanak korlátozásra a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, valamint a környező utcákban. Ahogy Bori szintén említette, sem kerékpárral, sem gyalogosan nem lehet lehet a lezárt szakaszon közlekedni. Úgyhogy a 107-es buszokat is terelik, azok nem érintik a Petőfi híd, Budai híd fő és a Budapart közti megállókat. Számítok önökre és az infóikra, ha bármi rendkívülit látnak az utakon. 0630 30 30 95 8 a számunk. Előre is köszönöm a segítséget.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
2: Az előbb nekem 27,5 fokot mutatott a hőmérő.
3: Annyi szóval volt reggel, jó
2: reggel. Kellemes 27-28 fokkal, ám de végre egy kis szellővel rúgja ránk akkor az ajtót. A hidegfront?
3: Nem, hát nem a tudom már, minek nevezzük.
2: Hát, hogy nem 45 lesz, nem csak 36 fok ezután. Jó reggelt!

0: a Sláger reggel.
1: Köszöntjük Önöket, Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
1: 6:12-kor az utolsó napunkon, mert
2: igen!
1: Hogy aztán... Ne örülj ennyire, látsz, és a fél értik a hallgatók.
2: Nem, szerintem annak, tehát értik a hallgatók, hát mindenki jár dolgozni, mindenki örül annak, amikor tervezgeti már a szabadságát, és végre eljön a pillanat, és az igen, az annak szólt, hogy mi ugye egész nyáron dolgoztunk, és most augusztusban megyünk Szabira.
1: Pár nap, de igen, most
2: hát volt egy pár nap, de hogy ez a hosszabb szabadságunk, ez most volt. És nem annak örülök, hogy nem leszünk itt, hanem annak, hogy te is pihenhetsz, én is pihenhetek, hogy tudom, hogy milyen nagy élmény a várakozás, és aztán, amikor ott lehetsz, az is milyen szuper. Szóval én ennek örülök.
1: Oké, két hétig nem találkozunk
2: igen,
1: majd, mostantól fogva. Viszont én elkezdtem ugye a felkészülést, de ez a, most már az utóbbi egy-két évben rászoktam arra, hogy amikor jön a szabadság, próbálok tudatosan belassulni előtt, és olyan dolgokat csinálok, amiket egyébként nem. Így aztán tegnap katasztrófa turistát játszottam.
2: Hol a Dunán?
1: Igen, a szó szigorít, de nem úgy, ahogy gondolnád. Nem úgy, ahogy gondolnád, hanem kicsit olyan kulturális történelmi vonalon, mert hogy eszembe jutott, mentem hazafelé, és az Erzsébet hídon, hogy megint a homlokomhoz csaptam, hogy úristen, hány éve meg akarom nézni, amikor erre alkalom kínálkozik. És akkor most végre megálltam, és oda sétáltam a Petőfi hídhoz, a Szabadság hídhoz, az egykori Ferenc József hídhoz, aminek a roncsaiból most valamennyi látszik a Duna mélyén, mert ugye nagyon alacsony a vízállás, és amikor a II. Világháború végnapjaiban felrobbantották a hidat, mi szokták mondani, hogy hála az égnek csak a középső része robbant bele a Dunába, tehát hogy a pillért a rakparttal összekötő mind a két fele megmaradt, csak a középső az így beleomlott, beleszakadt a Dunába, utána annak a nagyját persze kihalásszák a évekkel később, és részben fel is használták az alapanyagokat, de hogy maradtak olyan részei a Dunában, ami most ilyen nagyon sejtelmesen, misztikusan néz ki, tehát odamész, egyébként az érdeklődők kedvéért, akik szép számmal vannak, mert rögtön láttam, hol kell majd megállni. Figyelj, tehát folyamatosan cserélődtek az emberek, és nézték. Tehát, hogy látszik, hogy hol kell figyelni. Egyébként a Szent Gellért tér felüli oldalon, tehát, hogy a budai oldal felé közelebb eső pillérnél kell megállni. Ott van is a járdából egy ilyen kiszögelés, a pillérnél pont, ahol kicsit ott kijebb lóg, mint a Láncidnál is van ilyen. És ott, hogyha benézel még hozzá a déli oldalon, tehát a Petőfi híd felé eső oldalán, akkor ott gyönyörűen látszik, a híd alá kell benézni, hogy párhuzamosan magával a híddal futnak a régi ilyen hatalmas acél elemek, de kicsivel még délebbre ott valami három ilyen csücsök is látszik a víz alatt, ami gondolom valami díszítő elem, vagy nem tudom mi lehetett. És úgy megdobbant azért a szívem, úgy mindenféle értelemben, tehát hogy úgy elképzeltem, hogy gondold el a II. Világháború végén, amikor ez így...
2: Tehát így készültél te a szabadság.
1: Hát, hogy már egy kicsit turistáskodtam. Igen, mondjuk így.
2: Hát én meg úgy készültem, hogy a tipik nők szoktak készülni. A szabadságra.
1: Fodrász,
2: így
1: pillás,
2: van pontos. Pontosan.
1: Ebben a sorrendben?
2: Tehát ez a hetem ez azzal telt, hogy voltam pillásnál, hogy szép legyen a pillám, mert nem nagyon szoktam sminkelni, ugye, amikor nyaralni megyünk, mert minek. Elmentem tegnap fodrász, hogy szépen frissen festett legyen a hajam. A körmösömmel múlt héten tudtam csak konzultálni, ezen a héten nem tudtam menni, úgyhogy tudod, ez nem friss. Ilyenkor egy kicsit ilyen gyomortájékon ilyen fura érzése van a nők, de hogy nem tudom, hogy miért, ezt mondják meg a hölgyhallgatóink, hogy miért szeretünk mi úgy menni nyaralni, hogy előtte minden ilyen patika rendben legyen, mint hogyha ha egy héttel előbb mentünk volna, akkor nem tudom, mi történik, szóval nagyon mókás. Úgyhogy én így készültem most a szabadságra, azt hiszem mindent elintéztem, ja, elmentem fényvédőt vásárolni, még tudod, hogy az is nagyon fontos, hogyha napozni szeretnék, meg ilyen kicsi kiszerelésben, ilyen sampon minta, meg pakolás, hajpakolás, hogy ne kelljen a nagyokat vinni, úgyhogy én így készültem.
1: Mondjuk nem tudom, én inkább olyat tapasztaltam hölgyeknél, hogy ez a nyaralás, ez a tök mindegy, és inkább bejelentkeztek a nyaralás utolsó napjára, hogy majd amikor visszatérnek a nyaralásról, és aztán indul újra a munka, hogy majd akkor legyenek top formában a nyaralásról hazatérve.
2: Van, de nyugodtan lehet ezt megerősíteni és száfolni is.
1: Beszélgetünk majd ma a gólyát itató közutassal. Ez a videó most bejárta az elmúlt napokban az internetet. Aztán szeretnénk majd egy különleges lehetőséget ajánlani azoknak, akik esetleg anyagi megfontolásból passzolták idén az egyetemi továbbtanulást, mert egy nagyon érdekes kezdeményezésbe botlottunk, ami nekem fenemót szimpatikus, azt kell, hogy mondjam. És arról is szó lesz, hogy TikTokerek most arra biztatnak, hogy tessék átsétálni a szigetre, mármint hogy a Sziget Fesztiválra, mert hogy az fú, hát most a Duna, hogy ilyen picik, ezt szárazlábbal meg lehet tenni, baromság, tehát nyilván nem, meg egyébként veszélyes, de majd erre is visszatérünk, és akkor ezzel kapcsolatban egyébként van egy kérdésünk.
2: Mi lesz a kérdésünk?
1: Hát engem nagyon érdekel, hogy mi volt a legnagyobb hülyeség, amit mostanában így a közösségi médiában láttak. Tehát ami önök elé ugrott felhívás, tehát múlt héten ugye volt ez a csak azért is használj minél több áramot is vizet, mert szóval, hogy ostoba felhívások a közösségi médiában, mondjuk ez, hogyha volt, találkoztak ilyennel, akkor azt nyugodtan írják meg.
2: Tegnap volt egy nagyon kedves hallgatónk, Zoli, aki nagy Rúzsa Magdi rajongó, hál' Istennek nyert is a hablatjátékunkba, úgyhogy akár Rúzsa Magdi rajongók, akár a Szikora Robiért vannak oda, nyugodtan lehet jelentkezni, mert hogy mindkét koncertre adunk páros belépőket, és még egy egyéves Sláger FM prémium előfizetésünk is van.
1: Sőt, három wellness hétvégénk, csak az meg ugye a zenei kvízünkben, amit továbbra is ki lehet tölteni a Sláger FM online felületein.
2: Már csak akkor, pár napig.
1: Már csak pár nap, úgyhogy húzzanak bele, és ott a például az újdonságokkal kapcsolatban, az újabb dalokkal kapcsolatban is tudják jelezni, hogy jó van így, ahogy van, vagy játsszuk többet, vagy nem annyira tetszik. Szerintem ilyen egyébként kevésbé, ahogy így konzultáltam, akik a háttérmunkát végzik a teszthez, azt mondják, hogy általában jól mennek a dalok, de hát segítsenek, hallgassák, meggyőződjenek meg róla. És akkor itt van egy friss ilyen kedvenc, Alex Warrentől a Fever Dream 6:18-kor a Slágeren.
0: Napjainkban ez a Sláger. Ez a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Petra, visszasétálnál ma velem a Szabadság hídhoz?
1: Nem mehetnék akár, igen.
0: Na, mit szerettél volna mondani?
1: Azt, hogy egy dolgot bánok, na, hogy én nem lehetek ott a Luis Capaldi koncertre, ja, és úgy örülök, hogy a hallgatóink közül nagyon sokan ott lesznek, akik nyertek nálunk itt a Sláger reggelben a szigeten, mert hogy egyszerűen ennek a fiúnak a hangja, komolyan, tényleg mindenképpen nézzék meg élőben. Nekem volt szerencsém hozzá, és elájultam. Annyira csodálatos a személyiség, és ez átjön. És egy hatalmas színpadra lerakják a fiút egy gitárral, és egy szál gitárral csodát művel. Tényleg.
0: Ha elsétálsz velem a Szabadság hídhoz, bejátszom neked telefonról ezt az erőt közben.
1: Jó, okay.
0: Miközben andalgunk a hídon. Képzeld, egyszer itt volt egy külföldi haverom, és hát tárlatvezetést tartottam. Én nagyon szerettem büszkén mutogatni a külföldi vendégeimnek, hogy Budapest milyen csodás.
1: Hát,
0: és akkor így mondja, hogy van nála egy pici lakat, hogy itt szoktak-e ilyen lakatot tenni. Mondom, hát nem örülnek neki, mert hogy akkor föltenni a lakatot, és lefotozni, és elküldeni a barátnőjének, hogy láss, hogy gondolt rá, mert nem volt itt, tehát a barátnő tök a világ másik végén volt, és mondta neki, jó, de akkor azt kérlek, hallgasd el a barátnőd elől, hogy Szabadságnak hívják a hidat. Tehát, hogy mert aztán
1: nehogy valami baj legyen.
0: Ja, de hogy, szóval, hogy azért gondolik visszamenni, mert ugye tegnap megnéztem a hídroncsokat. Egyébként nem jókor, mert pont tűzött a nap. Hát ez ilyen délután 2:30-3 felé volt. Voltak, nagyon kellett sasolni, hogy megtaláljam. Igen. Tehát valószínűleg, amikor nem annyira tűz a nap és kicsit árnyékban van, akkor jobban látszik. Másrészt azt néztem, hogy már én a pesti oldalon voltam megint, akkor láttam, hogy figyelj, jetskikkel, meg csónakokkal ott köröztek fölötte.
1: De menő!
0: Az milyen lehet, mert onnan tényleg látod.
1: Mindent látsz.
0: Tehát föntről a magasból, ugye nem tudom, 30-40-50 méter magasságban ott vagy a vízfelszín fölött, onnan úgy nagyon kell nézni, de amikor ott vagy a roncsok fölött, az fú, szeretem az ilyen misztikus dolgokat. Na, de hogy ha már visszamennék, akkor még amit megnéznék, az meg pont a pesti oldal felé van, hogy ugye Ferenc Józseffel avatták fel a hidat. Uh-huh. Hát ő hozzájárult nagykegyesen, hogy róla nevezzék el, és amikor voltak a millenniumi ünnepségek 1896-ban, akkor az ő jelenlétében avatták fel a hidat, és miközben úgy, képzeld el, hogy az utolsó szegecset azt ő verhette be.
1: Milyen menő ez?
0: Ugye, de hát azért most ne képzeld el Ferenc Józsefet egy óriási kalapáccsal a kezdve, hogy ding. Mert építettek egy ilyen gőzhajtott a szerkezetet, igen, ami beverte, tehát neki meg kellett nyomni egy gombot, gondolod, de 1896-ban meg kellett nyomni egy gombot, és akkor az működésbe hozott egy ilyen szerkezetet, és az ütötte be az utolsó szegecset, méghozzá úgy, hogy ahogy vannak most is, tudod, ezek a turista érmék, hogy tudsz magadnak préselni, hogy a Ferenc Józsefnek az arcképét nyomta rá a szegecsnek a tetejére, tehát az ott maradt. Ezüstből volt ez a szegecs, és hát nem tudom, hogy pontosan mikor tűnt el, de amikor a 60-as években csináltak egy ilyen átfogó hídfelmérést, akkor tapasztaltak, hogy nincs meg a dísz szegecs, és akkor pótolták alumíniummal, csak azt is azt hitte valaki, hogy... hogy
1: de mi, várjál, egy ilyen szegecset, de hogy? Hogy hát vettel le egy ilyen szegecset?
0: Honnan kifeszegette? Tudod,
1: hogy ez, ja, mondjuk, ha valaki utána olvasol, akkor persze.
0: Hát persze, tudták. Tehát, hogy, hát és azt mondják, hogy most is van valami, tehát hogy megint van valami díszes dolog, ami ott arra utal, hogy ott volt egykor az a szegecs, amit a Ferenc József vert be.
1: A vizekben annyi ilyen díszes dolog lehet, amire hát az ember vágyik. Tehát nem csak itt nálunk, hanem szerintem mindenhol a világon, nem? Tehát, hogyha belegondolsz, hány olyan elsüllyedt hajó, kincsekkel teli, arannyal, nem tudom, hát az brutál lehet.
0: Hát azt láttad, hogy ugye, bár tudjuk, hogy csak nálunk kicsi a Duna, mert ugye az osztrákok meg a németek ellopják tőlünk, de hogy egyébként külföldön is most valami második világháborús hajó került elő kompletten a mederből, hogy annyira lecsökkent a vízszint. Meg a Margit hídnál, meg például a Margit hídnak a régi darabjait találták meg, ugye azt is felrobbantották, és akkor ilyen, nem tudom, vas maradványokat is, meg sőt a régi kőkorona, ugye, amiről most mindig lelopják fönt a hídon, letörik a keresztet. Na, ott régen is volt ilyen kőkorona, aztán csak a 60-as, 78-as években nem, de ugye a kőkoronát is lefotózta valaki, hogy ott van lent az iszabban egyébként.
1: Ez igen.
0: Megvan.
1: Azt írja valaki nekünk, hogy sziasztok, a Szabadság híd bomba miatt le volt zárva még egy órával ezelőtt, mikor arra mentem. Eltereltek minket a Petőfi híd irányába, most érkezett az üzenet. Akkor most találtak egy bombát is? Most
0: hát
1: kérem
0: ez az, amit mondott a hírekben a Bori, igen, meg én is mondta. Igen,
1: jó, viszont azt hittem, most... hogy van már megint valami
0: új. Nem, most ránéztem, hogy most nyitották meg a Budai alsó rakpartot, a Rákóczi és az Erzsébet híd között volt teljes zárás, illetve a Műegyetem rakpart Pázmány Péter sétány útvonalon is zárás volt, ez is megszűnt, tehát elvitték akkor a tűzszerészek, amit találtak. A 107-es busz pedig ismét az eredeti útvonalán közlekedik. Na, ez egyébként az egyik fontos ok, hogy ugye bombamaradványok azok most így előkerülnek. Tehát többek között ezért is mondják, hogy nem szabad sétálgatni a Duna medrében, bármilyen csábító, hogy most méterekkel visszahúzod, és ezért ez például felelőtlenség és nagy baromság, hogy valaki például arra bíztat TikTok videóban, sőt most már több valaki, hogy hát Óbudánál, hogy okosban menj be a szigetre, mert hogy akkor szépen át tudsz sétálni, mert hogy annyira pici a vízszint. És egyrészt ugye a vízművek, a fővárosi vízművek már múlt héten írt egy közleményt, hogy azért ez ott a, tehát hogy ez vízvédelmi terület, ugye Budapesten valóban, hát nem a Dunából szívják ki a vizet és tisztítják meg, de azért a Duna az ugye beszivárog a talajba, igen, tehát a víz ez úgy bejut, és részben valóban a Duna vizét isszuk a csapból. Tehát hogy ez fontos védelmi terület, tehát ne sétálgassunk a Duna medrében, másrészt találhatunk hát mindenféle törött dolgokat, ugye robogók is előkerültek, tehát hogy sérülés veszéllyel is jár, hogyha valaki oda lemegy.
1: Meg szerintük, most csak kérdezem, igen, én ugye amikor a szigetre mentem, mindig hajóval mentem, mert nagyon, nagyon szép és impozáns látványa, hogy mész a Dunán, és nem kell annyit sorban állni a hátsó részen. Elnézést, amikor te megérkezel, mit gondolsz, hogy nincsenek ott a biztőrök? Szólok, de, tehát ott vannak, ott várnak, szóval nem az, az nem úgy van, hogy azon az oldalon csak úgy átsétálsz a Dunán, tehát ilyen hülyeség.
0: Őrültség, igen, de majd erre még visszatérünk, igen, mindjárt, csak egy kicsit szeretnénk terepet engedni Whitney Houstonnak is. Ha már itt ilyen nagy multidézésbe kezdtünk meg nosztalgiázásba. How Will I Know? Ezzel folytatjuk fél hétkor a slágereggelt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bár már a hideg frontot ígértem, és valóban állítólag meg is érkezett, hiszen nem lesz 44 fok, meg 42, csak 34, de a záporok, zivatarok jelenlétét egyelőre nem látom, itt sem tapasztaljuk a Márvány utcában, és az előrejelzésben sem látom, hogy itt a főváros környékén esne az eső, pedig nagyon jó volna, mert a csapadékra mindannyiunknak szüksége lenne. Most még egyelőre nem látom.
2: Tegnap elindultam bringázni este 9-kor a Naplástó fel, és mondom,
1: vártad.
2: Kettő csepp, tudod, az alkalom, amikor érzed, nem voltál benne biztos, hogy most egy madár engedte el magát, vagy, de nem, láttam, hogy így csöpögött, és ennyi volt.
1: Ha már tehát, madár, hogy... képzeld el, hogy egy barátnőmmel mit értént a Balatonon, egy seregély rá piszkított a szájára. Tehát képzeld el, és így mondtam, nem, ez nem tört. Azt, hogy naposztam, és pont a szábra.
2: Ja, mondom, hogy nem értettem, hogy hogy került, azt elfelejtettem, hogy vízszintes helyzetben.
1: Igen, a Balaton partján. Okay. Érted? Tehát ilyen, hogy történik meg valaki, vagy a szájára?
2: El vannak bódulva már a seregélyek is, ugye, a nagy melegben eltikkadtak.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: A MÁV Inform ügyeletese Jancsu Rák Bence a vonalban. Mi a helyzet most a vasútvonalakon, Bence? Jó reggelt!
4: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A veszprémi fővonalon változásokra kell számítani, mert Veszprém állomáson a vartűz miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. Herend és Hajmáskér között várhatóan 7:30-ig pótlóbusz szállítja az utasokat. Ezt követően már nem kell pótlóbuszra átszállni, azonban késések még a délelőtti órákig előfordulhatnak a veszprémi vonalon. Holnaptól ismét a teljes útvonalán közlekedik a H5-ös Szentendrei hév. Ma még a Battyányi tér és Kaszásdűlő között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Tart a karbantartás a Lajos-Mizsei vonalon, az S21-es vonatok helyett Kőbánya-Kispest és Dabas között pótlóbuszra kell átszállni. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük az infókat! Az M1-es autópályán Budapest felé a Tatabánya és az M0-ás közti terelésben egy személygépkocsi lerobbant az átterelt sávban Herceghalom közelében. Ez a magyarázat arra, hogy mindkét irányban fennakadás van. Legyenek óvatosak. Ráadásul azt nézem, hogy a műszakibás járműre figyelvén egy személygépkocsi és egy kamion közben összeütközött a Hegyeshalom felé vezető sávban, úgyhogy a 29-es kilométer környékén most teljes a káosz. Közben a Nagyszőlős utca elején is helyszínen is zajlik befelé a Budaörsi úti aluljárónál, számítsanak torlódásra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluljak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: reggel.
1: 3:45 után 1 perccel. Jó reggelt kívánunk! A visszahúzódott Duna-medrébe sétálgatni nem jó ötlet. Erről beszéltünk nemrég. Egyrészt ugye, hogy a fővárosi vízművek is felhívta rá a figyelmet, ivóvízvédelmi véd területnek számít, másrészt pedig tényleg tele van veszélyekkel, törmelékkel, vagy mondjuk bombákkal. Ugye pont ma reggel a Szabadság hídnál volt nagyon komoly zárás, hatósági zárás, mert el kellett szállítani megint valami bombamaradványokat. És hát legyünk őszinték, azért sanszos, hogy a hajógyári szigetet is megszórták annak idején, mint kiemelt ipari létesítményt. Ugyanúgy, hogy a pályaudvarokat. De egyébként ezen túlmenően sem biztos, hogy jó dolog a TikTokos felhívások biztatására megpróbálni átsétálni a szigetre. Azaz, fordítsuk le magyarra, megpróbálni belógni a szigetre, mert ugye valójában erre biztat az elmés TikTok videó készítő. Kádár Tamás, a sziget főszervezője a vonalban. Szia!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Tamás, amikor te megláttad ennek a Jimmy fiúnak a videóját, amit most éppen lecsekkoltam, 314.800-an néztek meg sajnos, akkor úgy mit éreztél úgy gyobortájékom?
1: Vagy ököltájékon.
2: Vagy ököltájékon,
3: megmondom őszintén, hogy az első reakcióm az volt, hogy egy jót rögtem.
2: Ja, igen.
3: Mert vicces a srác, és egyébként jó a poén, és tényleg borzasztó alacsony a Duna.
2: Igen. Tehát,
3: én nagyon régóta vagyok a szigetnél, és nem láttam még ilyen alacsony vízállás, de azt hiszem ez azért van, mert ez rekord alacsony a Duna, tehát ez nem akkora dolog. Viszont a második gondolatom meg az volt, hogy a jó poén, de nagyon rossz ötlet.
2: Igen.
3: Ugye a szigetnél az egy speciális helyzet, hogy van egy Óbuda irányába egy ilyen kis Dunaág, ami ugye tényleg keskeny is, nem csak most, hogy alacsony a vízállás alacsony, hanem nem sok méterről beszélgetünk. Uh-huh. Uh-huh. És ugye arról is szól a videó, hogy gyakorlatilag 2 perc alatt átér a két srác a túloldalra. Viszont a probléma az, hogy ahova megérkezel, tehát azon kívül, hogy önmagában a Dunában nem okos dolog sétálni, ugye olvassuk a híreket, hogy ez most sok mindenkinek eszébe jut, és aztán eltűnnek emberek, elsodorja őket a víz, és így tovább. Tehát ezen kívül, ahova megérkezel, az egy úgynevezett galéria erdő nevű terület, ami egy kiemelten védett terület, egy természetvédelmi terület, és ezért ott a fák nincsenek egyáltalán gondozva. Tehát sajnos volt már a sziget alatt is baleset abból, hogy valaki jó ötletnek tartotta lemenni erre a területre, ott sátrazni, és a többi, ami egyébként szigorúan tilos, pont azért, mert egy kisebb szél is óriási ágakat tud letörni, fákat tud kidönteni, úgyhogy eleve ott járkálni önmagában veszélyes, és akkor ehhez hozzájön az, hogy ennek a területnek a tetején van egy ilyen gátszerű képződmény, amit egyébként mi értelmszerűen elkerítünk, de persze, elsősorban azért, hogy belülről ne menjenek erre a területre a vendégeink, őrizzük is ezt a kerítést, tehát értelmszerűen, hogyha valaki a Duna felől közelít, ő sem fog tudni bejönni a fesztivál területre. Én nagyon jó sztorit hallottam, hogy lehet a szigetre
2: belógni. Pont ezt akartam kérdezni, hogy az elmúlt években tuti, hogy voltak olyanok, mert én nagyon szeretek hajóval menni hozzátok, tehát ez egy nagyon romantikus és gyönyörű szép útvonal, viszont azért ott mindig ott vannak a biztonsági őrök, meg azok, akik ellenőrzik azt, hogy van-e jegyen, vagy karszalagon, vagy valami. Tehát, hogy
3: a rossz hírem neked az, hogy idén sajnos az alacsony vízállás
2: tudom, gondoltam.
3: A hajó sem fog tudni járni. Én nem szeretnék tippeket adni, nyilván nem az én dolgom, hogy tippeket adjak. Nem a hajó irányból szoktak beszökni. Aha. De tehát, hogy extrém példákat mondjak, olyan is volt, aki külföldi srác volt, aki egyébként teljesen normális, magasabb vízállásnál azt tartotta jó ötletnek, hogy először bepakolja a hátizsákjába a pár doboz sört.
2: Igen.
3: Azt hiszem 6-8-at, és majd azzal ő átúszik.
2: Óriási ötlet, jó van akkor.
3: Sajnos a fizika törvénye ilyenkor nem szokott segíteni.
2: Igen.
3: De hát ugye készült egy játékfilm is egyébként arról, hogy lógnak be a szigetre. Tehát van rengeteg módszer, tényleg nem hiszem, hogy nekem kell ötletek.
1: Nem. Viszont azt tisztázzuk, hogy bocsáss meg, azért van...
3: Vannak köztük viccesek is, egyébként nagyon sok zenészünk, aki most fellép a szigeten, mind tud egy sztorit mondani, hogy 10-20 30 éve, hogy lógott be a szigetre.
1: De tessék, ez egy tök jó ötlet, mint a Billy Nye a mi az az igazából szerelemben, hogy legyél rockstar, megkapod ingyen, ő másról beszélt ott, de hogy akkor bemehetsz ingyen a szigetre, sőt, még fizetnek is érte, ugye? Legyél rockstar, ennyi. A titok.
3: Igen, igen, és hát ugye azért azt nem tudom, hogy sokan tudják-e, de az első szigetnél még nem volt kartszalag.
2: Aha.
3: Hanem a jegy az egy ilyen nyakvalkasztós passzerű.
1: Emlékszem, volt olyan, igen.
3: És ugye akkor az volt a móka, hogy bementél és kidobáltad ezt a nyakvalkasztós cuccot a haverodnak, aki simán a nyakába vette és bejött
2: be.
3: Azért nincs, ez a mai napig nincs hivatalos adat, hogy hányom volt az első szigetnél.
1: Ki tudja, igen. Most viszont ott van a karszalag, hogyha valakit a munkatársak látnak karszalag nélkül, akkor kedvesen kikis karon fogják és abban a pillanatban kikísérik? Vagy mi történik ilyenkor?
3: Van egy elég komoly jegyellenőr csoportunk, aki belül a fesztivál területén is járkál és nézegeti, hogy van-e karszalag, illetve érvényes-e még a karszalag, ugye, mert a másik ilyen, hát hogy nagyon szokásos módszer, hogy vesz egy napi egyet, és aztán ki tudja hány napig
1: vagy tett a
2: területen.
3: És akkor ők nézegetik, hogy van-e rajta karszalag, de nem feltétlenül kísérnek ki a fesztivál területen kívülre, mert van belül is pénztár.
1: Aha.
3: Tehát nagyon, nagyon kedvesen megkérnek, hogyha úgy döntesz,
2: tudod,
3: hogy
2: rendezni, persze.
3: Akkor válts meg hát hozzá a jegyet.
1: Mi még ajánlunk egy nagyon jó biztos módszert az ingyenes bejutásra. Figyelni kell a Sláger FM-et, ahol lehet nyerni belépőket.
2: Ennyi.
1: Egyébként folyamatosan mondjuk ezt hetek óta. Ez a legtutibb módszer, és teljesen ingyenes. Kádár Tamásnak a Sziget főszervező pedig.
3: Tuti módszer, igen.
1: Köszönjük szépen a
2: nagyon
1: beszélgetést.
2: Nagyon köszi, Tamás.
1: Szevasz.
3: Köszönöm szépen. Szia. Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
5: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
6: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
7: Runner futár. Az én hősöm.
6: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA, xilometazolin tartalmú orspré, hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA, ne szokjon hozzá az orduguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
11: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
12: A Sláger FM-et hallgatja?
13: Ha megkeresik telefonon vagy online,
12: kérjük, mondja el.
13: Sláger FM.
12: Sláger FM.
14: Köszönjük!
15: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
16: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
15: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
16: Na jó, takar.
15: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
17: A reklám után.

0: A polgárőrök is segítenek a hőségben bajba kerülő állatokon. Már igényelhető a veszprémi beiskolázási támogatás. Újra megnyitották a keszthelyi Helikon strandot. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. A polgárőrök segítségét is kérik a hőségben a bajba kerülő állatok megmentéséhez. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány arra kéri az ország mintegy 70 ezer polgárőrét, hogy szolgálatuk közben fokozottan figyeljenek a tűzőnapon víz és árnyék nélkül tartott, illetve bezárt autóban hagyott állatokra. Az alapítvány a bajba került szervezeteknek vízhiány vagy műszaki probléma esetén gyors segélyt is nyújt. Emellett locsolóeszközöket, párakaput, hűtőmatraszokat, vízgyűjtőhordót és nagyméretű itatótálakat tartalmazó kánikula csomagot állítottak össze. Ezeket az alapítvány honlapján lehet igényelni. Már igényelhető a Veszprémi Önkormányzat 15 ezer forintos beiskolázási támogatása. A kérelmeket azok a nappali tagozaton tanuló gyermekek és fiatal felnőttek után lehet benyújtani, akik bejelentett veszprémi lakcímmel rendelkeznek, és életvitelszerűen is a városban élnek. Feltétel, hogy a családban az egyfőre jutó havi jövedelem ne haladja meg a 114 ezer forintot, egyedülálló szülő esetében pedig a 142.500 forintot. A kérelemhez személyes okmányokat, jövedelemigazolást és tanulói jogviszony igazolást kell csatolni. A dokumentumokat szeptember 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a magyarország.hu oldalon, illetve postán vagy személyesen a Veszprémi Polgármesteri Hivatal Óvárostéri Ügyfélszolgálatán. Autó kanyarodott egy szabályosan közlekedő rolleres elé Veszprémben. A rendőrség által közzétett videón látható, hogy a kijelölt kerékpárúton haladó rolleres az ütközés erejétől a levegőbe repült. A fiú súlyos sérüléseket szenvedett. Fehérvár megyében két súlyos rolleres baleset is történt. Csóron egy 14 éves fiú utast szállított, majd úthibába hajtott. 15 éves utasa pedig leesett és súlyosan megsérült. Abán egy 28 éves férfi a járdáról egy vízelvezető árokba csapódott, és szintén életveszélyesen megsérült. A rendőrség mindkét Fejér megyei ügyben büntetőeljárást indított. A hatóság ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék, tilos utast szállítani az erre nem alkalmas járművön, és a bukós isak viselését is javasolják. Csak Somogy vármegyében annyi vadkár elhárító kerítés épült, amennyi kétszer körbeérné Magyarországot. A kerítésekre azért van szükség, mert a túlszaporodott nagyvadállomány lelegeli a facsemetéket, így sok helyen ellehetetleníti az erdők természetes megújulását, írja a Telex. Egy erdőfelügyelő számításai szerint a vármegye 195 ezer hektárnyi erdőterületének vadeltartó képességét évről évre jelentősen meghaladja az állomány. Csak gimszarvasból minden idényben 5000-nél több példányt ejtenek el, miközben a tényleges vadlétszám nem ismert. Egyes területeken az erdőfelújítást többször is meg kell ismételni, mert a vadak elpusztítják a fiatal növényeket. A szakember szerint olyan szintre kellene csökkenteni az állományt, amely mellett az erdők ismét képesek lennének természetes módon megújulni. Megnyitották újra a keszthelyi Helikon strandot, miután két egymást követő mérés is megfelelőnek találta a Balaton vizének minőségét. A szabad strandon ismét lehet fürdeni, és mostantól a mosdók használatáért sem kell fizetni. A partszakaszt július végén zárták le, mert a vizsgálatok magas E. coli és enterokokusz szintet mutattak ki. Az ismételt mérés során már egyetlen nap alatt a hatodára csökkent a szennyeződés mértéke. A tilalom feloldásához azonban két megfelelő eredményre volt szükség. Keszthely polgármestere ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, mert szerinte mulasztás vagy szándékos károkozás okozhatta a vízszennyeződését.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben elakadt, lerobbant egy személygépkocsi, méghozzá pont az átterelt sávban Herceghalom közelében, ezért, hogy ott ki tudják kerülni, ezért még inkább sávszűkítés van, hogy az ellenkező irányban is, tehát, hogy ide-oda kicsit lelassult a haladás, de közben ráadásul emiatt a műszakhibás jármű miatt erre figyeltek, ezért egy személygépkocsi és egy kamion összeütközött a Hegyeshalom felé vezető sávon. Úgyhogy a 29-es kilométernél most egy sávon irányonként váltakozva engedik át a járműveket. Budapest felé 13 kilométeres a torlódás, 13 kilométeres a torlódás, Hegyeshalom felé csak 5. Ez olyan, mint a 42 fokhoz képest, ma csak 36 lesz, vagy 35. Budapesten a budai alsórakparton volt komoly korlátozás a Rákóczi és az Erzsébet híd között egy a Dunamedében talált bomba, vagy több robbanó szerkezet miatt, ezt most már feloldották, illetve a Műegyetem rakpart Pázmány Péter sétány útvonal is szabadon használható, és a 107-es busz is ismét közlekedik az eredeti útvonalán. Viszont a Nagyszőlős utca elején befelé a Budaörsi úti aluljárónál helyszínelés zajlik. Számítsanak torlódásra, zárva a külső sáv, így az Ajnácskő utcába nem is lehet behajtani. A Jászberényi úton a Tündérfürt utcai felüljáron befelé pedig egy műszakhibás jármű vesztegel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Lassan világra szóló szenzáció lesz a gólya itatásból, ami itt Magyarországon történt.
4: Annyira csodálatos ez a videó, amit egyébként a Sláger FM Facebook oldalán is megosztottunk. Így. Nézzék meg, hogyha még nem jutott el önökhöz az info.
2: És mindjárt a főszereplőivel beszélünk. Persze nem a gólyával. Jó reggelt!
4: Nem!
3: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: reggelt kívánunk, 4:08:02 perccel. Most már azt nézem, hogy a nemzetközi csatornákon is terjed a videó, amin az látható, hogy egy gólya, egy szép kifejlett gólya, egy árkon, füves árkon átlépdelve, oda sétál a hazai közútkezelő egyik narancssárga overálos munkatársához, aki egy fél literes palackból, vagy egy ilyen műanyag palackból megitatja őt. Igen. És ez nem AI, mert ugye most nem. Már sokszor az AI-ja csinálnak ilyesmit, ez látszik, hogy teljesen valid, igazi. A videón látható úr pedig nem más, mint Nagy Árpád, a Magyar Közút egyik munkatársa, itt a vonalban.
1: Jó reggelt!
2: Szia!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hát figyelj, teljesen beleszerettünk a videódba, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ennyire vigyáztok ezekre a kis állatokra, hiszen az folyamatosan ugye felhívták arra a figyelmünket, hogy tegyünk ki itatót az állatoknak, de az, hogy te oda mentél, és ő pedig oda szaladt hozzád, egy picit először bátortalanul, majd utána elfogadta a vizet, hát ez nagyon nagy dolog ez a...
0: Nulladik típusú.
1: Igen, abszolút. Megláttátok, hogy ő ott bandukol, és akkor megálltatok az autóval, hogy megitassátok? Vagy hogy vetted őt észre?
3: Igen, dolgoztunk az útszélén, csipdeste a bokornak a levelét, és mondtam a fiúknak, mert ugye ez nem csak az egyedüli én projektem volt, persze, hanem a munkatársaké is, hogy itassuk meg, mert biztos szomjas ebbe a melegbe. Uh-huh. Félrehúzottunk, üvegvíz a kézbe, és akkor beszélgettünk neki egy 15 percet körülbelül, mire átjött a
0: rákon. Negyed óráig imádkoztatok hozzá?
1: Hát kérlek,
3: igen.
0: Igen,
3: csak ugye a videó az rövidebb
1: változó.
0: Pont azért hívunk, hogy a hátteret is megbeszéljük, és én még azt nem tudtam megfejteni a videót nézve, és egyébként múltkor én is otthon a kertben próbáltam vizet csempészni egy madárhoz, hogy ilyenkor hogyan tudod megmutatni neki? Tehát elkezdted finoman csorgatni a vizet a palackból, hogy lássa, hogy víz van nálad? Vagy hogyan sikerült végül rávenni arra, hogy oda merészkedjen hozzád?
3: Igen, úgy óvatosan csorgattam ki a földre, hogy tán, ha megérzi a víz illatát, mert bár nincs illata, de az állatok mégis érzik.
1: Hogyne.
3: És szerintem azt megérezhette, hallotta a hangját neki, hogy az ott csobog vagy csurog, és egyszer csak megindult az árkon keresztül, és legyőzte a szomjúság a félelmét.
1: De édes vagy, hogy negyed órán keresztül kérlelted, és ezt azért nem, nagyon sokan nem tudják. Mit szóltál ahhoz, hogy az emberek ennyire hálásak azért, amit tettél?
3: Én őszintén megmondom, nem gondoltam volna, és nem is ez volt a cél, hogy persze, ennyire felrobbanjon az egész. Örülök neki, boldog vagyok. Ha már csak azért is, hogyha plusz 2-3 ember megcsinálja ezt, akkor már elértük a célunkat vele, hogy igen, ilyen melegbe foglalkozzunk azért. Ne csak egymással, hanem olyan élőlényekkel is, akik nem tudnak magukról úgymond gondoskodni.
0: Igen, és azt gondolom, hogy a cukiság faktoron túl itt a példamutatás az, ami nagyon fontos. Tehát nem tudom, azt láttad, de nézz körül az interneten, hogy keres például egy wellness szálloda akarja veled felvenni a kapcsolatot, hogy megajándékozzon. Már ilyenek, mi is láttuk csak, majd nézz rá, hogyha még nem jutott el hozzád a hír.
3: Mindenki, már több száz üzenetet kaptam, hogy keresnek. Mondom, inkább ők keressenek, mint a hatóság.
1: Ez igaz.
0: Ja.
3: Igen, felvettem velük a kapcsolatot, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és itt szeretném a rádióba, úgyhogy hallják, hogy a felajánlásokat nagyon szépen megköszönöm, viszont van még két kollégám, akivel ezt az egész projektet csináltuk együtt. Tehát nélkülük ez nem jött volna létre, úgyhogy ezekből az ajándékokból, ezekből a felajánlásokból őnekik is fogok átadni, hiszen ha ők nem veszik fel ezt az egészet, akkor ez most nem üt ekkorát.
1: Annyira szép, hogy azt mondod, hogy ti csapatban dolgoztok. Egyébként máskor is előfordult már, hogy nagyon nagy melegben segítenetek kellett állatoknak?
3: Persze, volt már bagolymentés, kis állat, tehát voltak, csak ez olyan spontán jött, én igazából nem is tudtam, hogy a kollégák ezt majd felveszik videóra, mert csak kiléptem, és akkor na gyerünk, megitatom, fogadjunk, nem tudom, te megbírom itatni, hidd el, és akkor így jött, ők felvették videóra, és ennyi, de máskor is volt már ilyen, persze,
0: hogy... Még egy dolog piszkálja a fantáziámat. Nagyon sokszor látok, például van a Dodo nevű oldal a Facebookon,
1: igen,
0: ahol ugye
1: imádom.
0: Ilyen állati sztorikat mutatnak meg, és hogy tudjuk jól, hogy az, hogy köszönet nyilvánítás, ez egy tanult forma, de embertársainknak sem szokott feltétlenül sikerülni manapság, és hogy látom ugye a hozzászólásokból, hogy néhányan azt nehezményezik, hogy jaj, mit én kiszabadította a róka lábát a nem tudom, akármi lukból, aztán milyen hálás volt, hogy jól elszaladt. Tehát, hogy egyébként te bármi, és nyilván az állatnak nem dolog, hogy megköszönje meg, ő rémületében nyilván elszalad, ez az első reakciója, de érezted, hogy amúgy bármilyen módon hálás neked ez a gólya?
3: Igen, én azt vettem észre, hogy ha megnézitek a videót is, amikor oda jött hozzám, akkor belecsípett a fűbe.
1: Igen.
3: És a füvet úgy oda tartotta.
1: Igen.
3: Nem tudom, ezt ugye állatokhoz jobban hozzáértő emberektől kellene megkérdezni, hogy ez a reakciója mi volt neki. De én ezt úgy vettem, hogy adni akar nekem egy ajándékot ezzel.
0: Ez ilyen jó pofa. Hát Árpád, nagyon szépen köszönjük.
1: És reméljük, hogy minél több felajánlás érkezik még hozzád, igen, mert sok ilyen ember kellene, és hogyha a Facebook, a TikTok és az Instagram ilyen videókkal lenne tele, ilyen emberekkel, az akkor szerintem sokkal boldogabb lenne, igen, a világunk. Úgyhogy köszönjük, hogy vagy, meg a kollégáidnak is nagyon.
3: Igen. Én is köszönöm szépen, és még egy a mondat végére, vagy a
1: persze, mondd csak,
3: rész végére egy kérés mondd mindenkihez, hogy ha ilyen sárgaruhás emberkéket látnak az útszélén dolgozni,
0: akkor vigyázzunk rátok, igen.
3: Vigyázzunk egymásra, mert nem csak az a gólya akar haza menni, hanem mi is haza szeretnénk menni.
0: Ez
3: egy kicsivel figyelmesebben haladjunk el úgy a dolgozók mellett. Aki van rakva az a 40-es tábla, akkor legyen 40, ne 80.
1: Milyen igazad van?
3: Mert veszélyes. Ez egy veszélyes üzem. Vigyázzunk egymásra, legyünk türelmesebbek, figyelmesebbek. Ha kis állatokkal tudunk lenni türelmesek és figyelmesek, akkor szerintem embertársakkal is legyünk ugyanilyenek. Én azt mondom, hogy maradjunk emberek.
0: Nagyon köszönjük,
3: hogy erre.
1: Ez a legfontosabb.
0: Köszönjük, hogy erre külön felhívtad a figyelmet. Nagy Árpáddal, a Magyar Közút egyik munkatársával beszélgettünk, a gólya itató videó pedig megtekinthető a Sláger FM Facebook oldalán is. További
1: köszönjük,
0: jó munkát, Árpád,
1: szervusz!
3: Én is köszönöm, sziasztok!
0: És akkor legyen mindenki rohadt gazdag.
1: Ezt
0: főleg, aki
1: kívánjuk,
0: megérdemli. Igen,
1: megérzelmileg is legyen mindenki rohadt gazdag.
0: Na, ez milyen fontos. De jó, hogy ezt mondod. Igen, hogy a gazdagság az nem csak...
1: Hát
0: Petra,
1: nem.
0: Imádlak, hogy ez nem csak a pénz. Igen, mindenki a pénzzel azonosítja, igen, a gazdagságot, ugye? Mondjuk a gesztitalasz pont erről szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Pihensz, Anna?
4: Igen, pihenek és álmodozom.
3: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
4: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
3: Már megint felújítunk?
4: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
5: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
7: Van megoldás!
6: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
7: www.hotelnautis.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu/játék oldalra.
1: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
2: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HUB projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
3: A reklám után.
4: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás, amit nem kell igényelni. Több mint 50 önkéntes tisztította meg a Kisdunamedrét Esztergomnál. Szombaton Budapestre jön a Real Madrid. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. A kormány Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Több mint 50 önkéntes tisztította meg a Kisdunamedrét Esztergomnál. A rendkívül alacsony vízállás lehetővé tette, hogy olyan hulladékokat is eltávolítsanak, amelyek máskor a víz alatt rejtőznek. Az Esztergomi Természetbarátok Egyesületének felhívására fiatalok és idősebbek egyaránt csatlakoztak a több órás akcióhoz. A mederből vasbetont, hullámpalát, nagy mennyiségű fémhulladékot, sőt még WC csészét is kiemeltek. A nagyobb tárgyak eltávolításában egy darus teherautó segített. A szervezők szerint az összefogás hosszú távon is hozzájárul Esztergom természeti értékeinek megóvásához. Újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Magas feszültségű villanyoszlopra akart felmászni Zuglóban egy kábítószer hatása alatt álló meztelen férfi. Tervét az önkormányzati rendészek akadályozták meg, akik biztonságba helyezték, betakarták és mentőt hívtak hozzá. Az eset a Rákospatak partján történt, a Lantos Mihály sportközpont közelében. A rendészek bejelentésre érkeztek a helyszínre, ahol megtalálták az ekkor már teljesen levetkőzött férfit, akinek feltett szándéka volt, hogy felmásszon a magas feszültségű vezetékhez, hogy megvilágosodjon. A férfit végül megfigyelésre kórházba vitték. Szombaton Budapest ismét a futballvilág középpontja lesz. A Ferencváros a Real Madridot fogadja a Grupama arénában. A spanyol sztárcsapat érkezése óriási érdeklődést váltott ki. Sajtóértesülések szerint a csapat küldöttsége az Anantara New York Palace Budapestben szállhat meg, bár ezt a klub biztonsági okokból nem kommentálta. A szombaton 19 órakor kezdődő mérkőzésre világsztárok érkezhetnek. Az utazókeretet a klub csak az indulás előtt teszi közzé. A mérkőzés turisztikai szempontból is kiemelkedő, több ezer külföldi drukker érkezhet a fővárosba.
6: Bori, nagyon szépen köszönjük. Ma elvileg záporok, zivatarok azért kialakulhatnak országszerte több helyen, de egyelőre azt látom, hogy itt a fővárosban, illetve a környező vármegyékben csapadékra nem nagyon számíthatunk. Viszont melegre igen, 33 fok lesz délután.
7: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
8: Kapcsolom a MÁV Inform stúdióját, Jancsurák Bence a vonalban. Szia, jó reggelt! Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Újraindult a vonat közlekedés Veszprém állomáson. Eloltották a zavartüzet, már nem kell pótlóbuszra átszállni. A menetrendszerű közlekedés fokozatosan áll helyre, a reggeli órákban még késésekre kell számítani a veszprémi fővonalon. Az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Holnaptól ismét a teljes útvonalán közlekedik a H5-ös Szentendrei hév. Ma még a Batthyány tér és a Kasszásdűlő között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Tart a karbantartás a Lajos-Mizsei vonalon, az S21-es vonatok helyett Kőbánya-Kispest és Dabas között pótlóbuszra kell átszállni. Jó utazást kívánok!
9: Köszönjük szépen! Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-ás autóút között az ott képített terelésben korábban több baleset is történt, amik miatt 13 kilométernél is hosszabb torlódás alakult ki a főváros felé. A 17-es kilométernél Biatorbágy és Törökbálint között szintén baleset okoz fennakadást, ugyanebben az irányban, mivel csak a belső szűkített sávon lehet haladni. Annak, aki az M1-es autópályát kell, hogy használja, hogy mindenképpen, hogy célba érjen, legalább 30-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolnia. Lehetőség szerint azonban inkább érdemes az 1-es főutat választani, közben pedig a Nagyszőlős utca elején a Budaörsi úti aluljárónál helyszínelés zajlik, számítsanak itt is torlódásra, és lezárták a külső sávot, így az Ajnácski utcába nem lehet behajtani.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggelben 7:40-kor.
1: Ja, itt vannak emberek, jövök, csak kizit megdöntöm, jövök mindjárt. Közel múltban néztem ezt a atletikai versenyt itt Düsseldorfban. Az a gorod neve, hogy Düsseldorf. Hát hülye név, hát így hívják, hogy Düsseldorf. Hát, hogy elgondolkodtam rajta, hogy mi lenne ott egy az más ember lakna. De Józsi bácsi hol lakik? Azt mondja, nagy kátálma fenne, aki megeszem el. Azt legalább ki lehet mondani. De. Na szóval, az atletikát figyeltem, jött a versenyző, amelyik itt dobálta a teknős békát. Hülye állatkínzó, hát nem. Hát húzza föl, messzebb elmegy. Naplopó, most jut eszembe. Nem tudom, tetszenek netán tudni, hogy a kitűnő német Miklós az olimpián a gerejt olyan messzire miért dobta el? Az itt a lapátnyíl. Mányi, mányi.

0: vagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Nem szoktunk részrehajlóak lenni, de néha muszáj.
2: Íme egy tökéletes feleség, és az ő üzenete. Jó reggelt, Barbara.
1: Szia, Barbara.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Mert hogy azt írtad nekünk, férjem nagyon szereti Rúzsa Magdit, és Robit is, vagyis Szikora Robit, tökéletes ajándék lenne neki. Hát figyelj, hogy te minden koncertjeggyel neki kedveznél, te vagy a tökéletes feleség, tényleg. Vagy valami rosszat csináltál, és kompenzálni kell. Melyik az igaz?
3: Nem, hát hogyha már választani kell, akkor inkább az első, de
2: jó.
3: Életestől azért messze vagyok.
2: Tudod, a férfiak nagyon sok mindenről beszélnek, ami nem történik meg, mi nők meg nagyon sok mindent elhallgatunk, és nem beszélünk olyan dolgokról, ami lehet, hogy megtörtént, de inkább titkoljuk. Mi nem nagy zonunk.
1: Ez most felkeltett az érdeklődésem. Miről nem tudhatok? Vajon?
2: Hát
1: miről maradtam?
2: Jó sok minden.
1: Lehet, hogy jobb is ez így.
2: Mi nem vagyunk olyan nagy szájúak, nem igaz, Barbara? Mi inkább...
1: Na azért, tehát, hogy...
2: Már itt az ügyeink intézését illetően.
1: Jaj,
2: nem beszélünk
1: jó.
2: Olyan dolgokról, amiről nem köt senki se tudja.
1: Fiak, most tanulok ebből, én se beszélek inkább rólatok. Na, jó, mert hát most erre tudnék mondani ezt, azt, de helyette inkább, drága Barbara, megmutatnám a feladványt, amit viszont ennyit segítek előre, hogy szerintem illendő lenne kitalálnod. Nem csak azért, hogy kedveskedj a férjednek, hanem egyébként is.
4: Na, ez mi volt?
3: Hát szerintem a Ballaga Katona.
2: Úgy.
1: Kitől?
3: Szikora Robi.
2: Igen.
1: Ja.
2: Ennyi. Tiéd a páros belépő Rúzsa Magdi augusztus 9-i koncertjére a Budapest Parkba. Két fő részére szóló belépő az augusztus 29-i Szikora Robert és az Ergo koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából. És egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval gratulálunk.
3: Köszönöm szépen.
1: Barbara, azt kell mondjam, nem csak feleségnek vagy elsőrangú, hanem hallgatónak is. Külön köszönöm neked, hogy így a szabadságunk előtti utolsó napon tiszta lelkiismerettel vonulhatunk majd vissza, hogy nem maradt itt függőben egy feladvány, amit aztán majd ki tudja, mikor fejtettünk volna
2: hát
1: meg.
2: Ez az.
1: Köszönjük! Szia!
3: Köszönöm, jó pihenést, sziasztok!
2: Köszönjük, szia! És Zoltánom, egyébként a pontos mondás így szól, a férfiak sokszor a felét sem tették meg annak, amit mesélnek, a nők pedig a felét sem mesélik el annak, amit tettek. Ennyi!
1: Lopom, jegyzem!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kiló ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Interspárban.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
1: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Visszakaphatják munkáltatói jogaikat az iskolaigazgatók. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. Kihirdették az év strandételeit. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Szerinte az elmúlt években bebizonyosodott, hogy az oktatási rendszer túlzott központosítása nem hatékony. Az átalakítás részeként az iskolaigazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, így ismét ők dönthetnek a pedagógusok kinevezéséről. A jelenlegi tankerületi vezetők is pályázhatnak, de legalább 5 éves vezetői tapasztalatra és szakvizsgára lesz szükségük. Hangsúlyozta, hogy a Klebersberg központ nem szűnik meg, a jövőben oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. A munkálatokat augusztus 7-e és 17-e között az időjárástól függően az éjszakai órákban végzi a VKS. A szolgáltató arra kéri a környéken élőket, hogy a permetezés idején tartsák zárva az ablakokat, és számítsanak a gépek zajára. A felhasznált növényvédőszer az emberekre, állatokra és a méhekre nem veszélyes. A készítmény a parkoló járműveket sem károsítja, a kezelt területek pedig a permet felszáradása után azonnal biztonságosan használhatók. A Balatonparton pucolta meg a kifogott halakat egy budapesti horgász, ráadásul a zsákmányt a fogási naplójába sem jegyezte be. A férfi július 14-én a nyugati öv csatornán horgászott, 3 dévérkeszeget és egy ezüstkárást fogott, pekére halőri ellenőrzést is kapott. Az egyenruhásoknak egyből feltűnt, hogy a pecás a parton dolgozza fel a zsákmányt. Nem ez az első eset, amikor a balatoni halőröknek ilyen ügyben kellett fellépniük, pedig a balatoni horgászrend egyértelműen fogalmaz, a horgászzsákmányt a vízparton, vízjárművön tilos feldolgozni. Népszerű a vonatos utazás nyáron. Csaknem 5%-kal többen utaztak a helyegyes balatoni vonatokon a főszezon első hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte Vitézi Dávid. Különösen népszerűek az átszállás nélkül közlekedő járatok, köztük a Dunakanyart Fonyóddal összekötő Jégmadár és a Békéscsaba és Tapolca között közlekedő Csabai tekergő. Díjazták a balatoni vendéglátósokat a Balatoni Kör rendezvényén. A Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztrán konzervje lett az év strandétele bisztró kategóriában, melyhez egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló fogás adta az ötletet. Büfé kategóriában a legjobb ételnek a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős kürtős mártogatósát választották. Az év felfedezettje a Szántói Millacsinta lett, amely egyben az új kategóriaként meghirdetett év Beach Food palacsintája díjat is elnyerte, fügekecske granola palacsintájával. Az év balatoni stranddesszertjének a Gyenesdiási Móni Süti gubacsintáját választották. A Balatoni Kör idén 12. alkalommal hirdette meg az év strandétele versenyt, amelyre minden eddiginél több, 22 vendéglátóhely 44 étellel indult. Országos vízipisztoly csatát rendeznek szombaton Magyarország 42 fürdőjében. A Magyar Fürdőszövetség hagyományos nyári programjára nem csak a gyerekeket, hanem szüleiket és a játékos kedvű felnőtteket is várják. A résztvevők országszerte egyszerre kapcsolódhatnak be a látványos víziháborúba délután 2 órakor. A fürdők valós idejű kép- és hangkapcsolaton keresztül vesznek részt az eseményen, melyet a Magyar Rekordegyesület koordinál a Palatinus fürdőben, valamint hitelesíti a rekord eredményét. Az augusztus 8-ai eseményhez térségünkben a Pápai Várkert fürdő, a Siófoki Galériusz fürdő és a Siófoki Nagy Strand is csatlakozik. A Sláger FM híreit Szendő Fiporitól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-ás közötti terelésben korábban több baleset is történt, emiatt több mint 10 kilométeres torlódás alakult ki a főváros irányában. A 17-es kilométernél Biatorbágy és Törökbálint között ugyancsak baleset miatt van fennakadás szintén Budapest felé, mivel csak a belső szűkített sávon lehet közlekedni. Akinek muszáj az M1-est választania, hogy célba érjen, számoljon nagyjából 40 perces menetidő növekedéssel, mármint azon felül, ami egyébként is már hosszabb menetidő az átépítés miatt, viszont lehetőség szerint továbbra is érdemes inkább az egyes számú főutat választani, mint alternatív útvonalat. Persze ott is számoljanak a forgalom jelentős lassulásával. Az ellenkező irányban Hegyeshalom felé szintén karambol történt, két személyautó ütközött a 25-ös kilométernél Herceghalomnál. Itt is megszűnt már a korlátozás, de a korábban kialakult 5 kilométeres torlódás csak nagyon-nagyon-nagyon lassan oszlik. Közben a Nagyszőlős utca elején is végeztek a helyszíneléssel és a műszaki mentéssel a Budaörsi úti aluljárónál. Itt is számítsanak viszont továbbra is torlódásra a Budaörsi úton befelé a Gazdagréti felhajtótól.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: A nyár közepén a kérdésünk, hogy képesek egy nagy célért gyűjteni, spórolni, mondjuk egy nagy nyaralásért, vagy inkább sok kicsi élményt próbálnak gyűjteni, mondjuk egész év folyamán.
4: Kérdés.
2: Te melyik típus vagy?
4: Hát még nem tudom, én a kettő között vagyok.
2: Ha meg vagy, döntsd el, szavazz a Sláger FM Facebook oldalán, meg önök is.

0: a Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 3 perc, hát bizony ilyenkor nyáron csúcsosodik ki igazán, hogy nagyjából két félék vagyunk mi emberek. Egyrészt vannak, akik képesek valamilyen nagy dologra spórolni, tehát valamilyen nagyobb szent cél érdekében sok mindenről lemondani, és vannak azok, akik inkább sok apróságra költik el rendszeresen a pénzüket. Sikerült kitalálnod, mert hogy te melyik csoportba tartozol?
2: Én inkább egy nagyra gyűjtök. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan... Tényleg. Nagyon régóta. Hogyha mondjuk szeretnék eljutni egy olyan országba, ahol még nem jártam, és tudom, hogy ez egy nagyobb költségvetésű dolog, akkor egy csomó mindenen tudok spórolni. Tehát én például az utóbbi időben hát nem nagyon veszek magamnak ruhákat, meg ilyesmiket, mert egy ideje rájöttem arra, hogy az utazások engem sokkal inkább motiválnak. És szuper dolog az, hogy idén már elmehettem Amalfira, és most majd elmehetek Krétára, tehát ez nekem egy ilyen nagyon nagy boldogság, és akkor lemondok arról, hogy mondjuk megvegyek még egy cipőt, vagy táskát, mert minek.
1: Aha.
2: Tehát egyébként nálam ez ebben csúcsosodik.
1: Tanúsítom, hogy mostában sokkal kevesebbet nézi az online shopokat, mint régebben. Bizonyám. Sőt, igazából nem tudnám megmondani, hogy utoljára mikor kérdezted meg, hogy
2: mit gondolsz erről?
1: Mit gondolsz erről a táskáról, vagy erről a... Nem tudom, csak. Aha. Figyelj, nekem is egyébként pont az utazás jut eszembe, és nyilván sokat számít az is, hogy otthonról vitt hozzá az ember, tehát hogy mihez szokott hozzá, vagy hogyan nőtt fel, és most pont beugrott, hogy anyukám, mit tudom én, nagyon sokáig az Ikarusban dolgozott például, irodán, és hát nyilván a kolléganőivel, akikkel egy csapatban voltak, ugyanannyit kerestek, és ugye mi, mit tudom én, a 80-as években, a Dacia-val, kocsival, meg sátorral, de elmentünk Londonba, egy ilyen több hetes út volt, és akkor közben megálltunk itt-ott Európában,
2: te
1: 84-ben, és akkor hát így mondták a kollégának, hogy de jó nektek, hogy ti London, akkor még ugye nem úgy volt, mint most, hogy veszel, nem tudom, egy buszjegy áráért egy fapados repülőjegyet, tehát hogy akkor az így nagy dolog volt, és akkor hát, hogy hogy engedhetitek meg, ugye előbb-utóbb nyilván itt ide futott ki a kérdés.
2: És anyukád erre mit mondott?
1: Hát úgy, hogy figyelj, mi nem megyünk ide, nem megyünk oda, tehát hogy megveszi az olcsóbb, nem tudom, micsodát, parizert, akármi, és hogy hát komolyan gondolja, hogy spórol, tehát nem költ olyasmi, ruháknál pláne. Nagyon emlékszem a kolléganőire, nagyon csinosak voltak, de hogy anyukám is, bocsánat, szögezzük le, hogy tehát nem arról volt, hogy fú, akkor nem ad magára, de hogy kicsit, mint amit most te mondtál, hogy vissza tudta fogni, nem kell egy, nem tudom, harmadik táska, meg egy 8. cipő, stb. És sok kicsi sokra megy alapon, ez így működik a mai napig egyébként, hogy én is szoktam mondani, hogy amit múltkor is mondtam, hogy tök őszintén azt gondolom, ha valaki egyszerűen csak a dohányzásról leszokna, abból össze lehet spórolni egy New York-i utazás árát egyetlen év leforgása alatt.
2: Igen.
1: Csak hát mi a
2: más prioritás? Igen. Így van. Ennyi. Tök érdekes egyébként, hogy nem is olyan nehéz lemondani ezekről. Tudom, hogy furcsán hangzik az én számból, de mondjuk, ha 5 évvel ezelőtt kérdezed, akkor biztos, hogy azt mondtam volna, hogy úristen, nyári leárazás, végre nyári leárazás, ott toporogtam volna az üzlet előtt, és most már ez egyáltalán nincs.
1: Jó, egyébként a pszichológusok ugye azt mondják, hogy amikor sokszor költesz pici dolgokra, akkor itt azért van két nagyon fontos dolog, amiről beszélni kell. Az egyik fő ok az önjutalmazás. Tehát amikor azt érzed, hogy tényleg fáradt vagy, frusztrált vagy, és hogy valami, basszus, mennyit dolgoztam, milyen fáradt vagyok, hogy valamivel meg kell jutalmazni magad. És akkor kezdődik ez azzal, hogy jaj, egy kávé a drága kávézóláncnál, jaj, most egy új cipő belefér, és hogy tényleg itt is a sok kicsi sokra megy, nem veszed észre. Ez pedig a másik fő ok egyébként, amiért nem tudsz spórolni, hogy sokan, főleg ma már ugye mondjuk a bankkártyák világában, nem tudod követni, mert régen a pénztárcádba belenyúltál, nincs benne. Vagy látod, hogy húha, már csak nagyon kevés bankó van. Ma nagyon könnyű elcsábulni, amikor a plastik kártyára fogalmad nincs, hogy mennyit költ. Persze tudom, kapod az SMS értesítést, de az nem ugyanaz. Tehát nincs meg az érzet, hogy húha, fogytál van a lovetta, kicsit vissza kéne fogni magam. Szóval ez a másik, és ez még ugye a mai világban, a fogyasztói társadalomban pláne jön még ez a FOMO érzés, ugye ez a fear of missing out, a lemaradástól való félelem, hogy jaj, most új trendek vannak, jaj, most a fast fashion, és az is hiába 2000 forint egy póló, meg 8000 forint egy cipő, hogyha azt újra és újra megveszed két hetente, akkor az is viszi nagyon a pénzt.
2: Elmondom, hogy lehet ezt kibekkelni. Nem megyünk ezeknek a plázáknak a környékére, ahol mondjuk előtte vásároltunk, egy-kettő, nem megyünk fel az online felületekre. Ilyen egyszerű.
1: Én az édességet csinálom ugyanezt, hogy megvásárolni hetente egyszer, akkor elkerülöm azt a polcot, és akkor így már otthon nincs az, hogy van még keks, van még csoki, van még nem tudom micsoda. Szóval, hogy na, kérdeznék önöket tisztelettel, melyik típusba tartoznak inkább, amikor élményekről van szó. Tehát az élmény alatt most ugyanúgy értjük az utazást, mint a, nem tudom, az állam mozizást,
2: koncert,
1: vagy a bowlingozást.
2: Azért ma már egy koncertjegy is elég drága tud lenni.
1: Hát vagy teniszezni elmenni, vagy bowlingozni, ugye például, vagy akár élményszámba mehet az, hogy mondjuk milyen autót, ki milyen autót vásárol. Szóval inkább sok kicsi élményt gyűjtenek, vagy inkább egy nagyra tudnak gyűjteni. Szavazzanak, legyenek kedvesek a Facebookunkon.
2: Vagy 0630 30 30 95 8 SMS-ben is megtehetik. Hey,
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Utóbb Joe Cocker, figyelj, az ő hangja működik, működik.
2: Igen.
1: Szerintem ő az, akit szerintem a fiatalok is felismernek. Hát, remélem, legalábbis szeretném hinni.
2: Én most nagyon sokat hallgatom tőle a Summer in the City-t, mert annyira, igen, a hőségben, ami volt, tudod, annyira jól esett hallgatni.
1: Fél kilenc lesz mindjárt, 5 percen belül kérdeztük, hogy ki melyik típusba tartozik inkább, amikor élményekről van szó, hogy inkább sok pici élmény gyűjt, mondjuk az év folyamán, vagy egy nagyra gyűjt, tehát mondjuk egy hatalmas, szenzációs vakációra.
2: Timi azt írja Facebookon, sziasztok, inkább a kis pillanatok, mert a nagyok sokszor máshogy sülnek el, nem kell erőltetni, lehet, hogy volt nem jó
1: élménye.
2: Tényleg,
1: múltkor beszélgettünk ugye a pszichológusunkkal múlt héten, hogy nagyon sokan ott rontják el a nagy nyári vakációt, hogy az ugye abba akasz mindent, hogy most itt ebben az egy hétben mindennek tökéletesnek kell lenni, ugyanaz, mint ami karácsonykor zajlik otthon a családban.
2: Csilla azt írja, sziasztok, sok kicsi, de nem ugrom el, ha a nagy élmény is befigyel, sok-sok smiley-val, aztán Attila üzenete, mikor, hogy valamikor a kicsi, valamikor a nagy, Mária sok kicsire esküszik.
1: Erika is azt írja, hogy mindkettő.
2: Erika is azt írja, hogy mindkettő, igen.
1: Szerintem, én azt gondolom, nem tudom te, hogy vagy ezzel, hogy itt is az a praktikus, hogyha valahogy megvan az egyensúlya a kettő között. Tehát, hogy én is hiszek abban, ami ment el, hogy egy nagy élményre próbálok gyűjteni, de azért módjával. Tehát mit tudom, én nagyon régóta szeretnék elmenni Japánba. Aha. És akkor így fölmértem, hogy azért, hogyha oda, hát oda nyilván messze is van, oda minimum egy hétre kell, vagy másfél.
2: Hát
1: hogy elkezdtem összeszorozgatni, meg régi nagy ilyen bakancslistás vágyam, hogy egyszer úgy elmenni Skóciába, hogy mondjuk repülővel, ott bérelni egy autót, és így tudod így egy hét, vagy másfél hétet végigjárni egy csomó helyszínt. És azt hiszem, hogy az viszont az annyira azért az már úgy financiálisan egy nagyobb dolog, hogy akkor már viszonylag sok mindenről kellene menet közben lemondani. Én is azt gondolom, hogy persze tök jó az, hogyha van egy nagy élmény egy nyáron, de azért, ha ennek az az ára, hogy egyébként a maradék 51 héten, vagy 57-ben meg így azt érzed, hogy most nem fér bele, pedig úgy elmennék egy koncertre, vagy most nem engedhetem meg magamnak, pedig de jó lenne meghívni, vacsorázni a nem tudom kit, akkor az már úgy too much. Tehát, hogy azért szerintem ez a jussod is maradjon is, nem?
2: Igen.
1: Úgy praktikus talán. Nézzük meg, hogy állunk a szavazással. Ó! Asta! Figyelj, nagyon elhúzott az az oldal, amelyik azt mondja, hogy inkább sok kicsi élmény, mint egy nagy.
2: Jó.
1: Hát köszönjük szépen, voksoljanak még a Sláger FM Facebook oldalán. Aztán majd mindjárt jön egy nem akármilyen élmény, főzőcske formájában, illetve egy nem akármilyen zenei élmény, Duffy és a Mercy, ha már itt ugye mondjuk Skócia szóba került.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gajdos Lászlót cáfolta, hogy a vízügyi államtitkár szabadságra ment. Megváltozott munkarendben dolgozik a főkert. Első alkalommal rendezik meg a Dunafestet Esztergomban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Gajdos László cáfolta, hogy Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár szabadságra ment. A miniszter közölte, az államtitkár tervezett pihenését megszakítva Ausztriába utazott, hogy a Duna várható vízhozamáról egyeztessen. Azóta a hazai válságstábbal dolgozik a Paksi erőmű és a vízellátás biztonságának megőrzésén. Gajdos László szerint több mint 20 szakember foglalkozik naponta a helyzettel. Korábban a Fidesz képviselői azt állították, hogy az államtitkár szabadságra ment a kritikus időszakban. A Hungaromet előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére elrendelt harmadfokú hőségriasztást szombaton 0 órától másodfokra mérsékelte, amely kedd éjfélig marad érvényben. Közben már a múlté a szerdai országos 41,4 fokos melegrekord, amit Budakalászon mértek, mert csütörtökön 41,6 Celsius fokot regisztráltak Budapesten. Ma az előrejelzések szerint valamelyest enyhül a hőség, a jövő hét elején viszont ismét jön a forróság. Megváltozott munkarendben dolgozik a főkert az energia és víztakarékosság érdekében, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A fővárosi növények nagy részét hajnalban öntözik, amikor a párolgási veszteség a legalacsonyabb, így ugyanannyi vízből több jut a növényeknek az aszály és a tartós hőség idején. Az öntözést célzottan szakmai prioritás alapján végzik. Elsőbséget élveznek a fiatal fák, valamint a szélsőséges időjárásnak leginkább kitett növények. Egy szolgálaton kívüli vízirendőr mentett ki egy nőt a Velencei tó iszapjából. A rendőrséghez kedd este 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy valaki elsüllyedt az iszapban, és önerőből nem tud kijutni. A segítségkérést egy hazafelé tartó vízirendőr hallotta meg a szolgálati rádión, majd visszafordult és a helyszínre sietett. Egy civil segítővel közösen mentették ki a 35 éves dunaújvárosi nőt. A kiérkező járőrök a mentők megérkezéséig mellette maradtak, majd további vizsgálatokra kórházba szállították. Esztergom 3 napra fesztiválvárossá változik. Péntektől vasárnapig első alkalommal rendezik meg a Dunafestet az esztergomi rögbi klub területén. A fellépők között lesz a Halott Pénz, Dash, Pogányinduló és Nagy Bogi. Mellettük DJ-k és elektronikus zenei formációk is színpadra lépnek. A város más helyszínein jazzkoncert, színházi előadás és esti parti is várja a közönséget. Ha valaki pedig sportosabb programra vágyik, a hétvégén Esztergomban lesz szep és kajaktúra, streetball verseny és darts bajnokság is. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
2: Bori, köszönjük szépen, ahogy Bori már többször is említette a mai napon, igen, záporok, zivatarok előfordulhatnak, és a hidegfront hatására gomoly felhőképződés is várható, de nagy mennyiségű csapadékot egyelőre itt nem látok a fővárosban. Meleget viszont annál inkább, 34 fok lesz ma délután.
3: Igen, tehát a lehűléssel úgy képzeljük, vagy hidegfrontot, hogy majd mostantól.
2: Hát az nem lett.
3: Hát a 45-höz tegnap 45,5 volt. 44,5 hazafelé. Igen, nem bent, kint mutat.
2: Már hogy a kocsitban azt láttad, hogy 44,5.
3: Igen, de hát ma reggel, amikor 27 volt, már reggel 4:30-kor, tehát hogy de ehhez képest tényleg a 31-2 az már nagyon baráti.
4: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-ás között az ottani terelésben több baleset történt. Egész baleset sorozat ma reggel, úgyhogy jelentősen hosszabb a menetidő mindkét irányban. Budapest felé a 40-es és 20-as kilométerek között szakaszosan néha tényleg csak araszolgatni lehet a torlódásban, míg Hegyeshalom felé a 25-ös kilométer előtt 5 kilométert meghaladó kocsisor alakult ki. Mondom, egy korábbi baleset miatt már nincsenek ott a járművek, de csak lassan oszlik a torlódás. A Nagymaros és Visegrád közti komp egyébként mától újra közlekedik, mert a kotrási munkák lehetővé tették a biztonságos átkelést, illetve Adony és Lóréf között is az alacsony vízállás ellenére közlekedik a komp. Ami Budapestet illeti, a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé mától korlátozásra kell számítani egy épület felújítása miatt, illetve szintén mától napközben félpályás zárás lassítja a haladást a 13. kerületben, a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert javítják a csatornát. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: sláger reggel. Még több sláger, még több változatosság.
1: Változatosan.
0: Ez a Sláger FM.

0: És ha péntek, 3:49, akkor Cila gasztró. Be kell vallanom, hogy előzetes várakozásainkkal ellentétben nem sikerült most elérnünk Cilát. Pont úton van valahogy.
1: Igen.
0: Lehet, hogy kicsit megcsúsztak a dolgok. Viszont, ja és hát ezt nem tudom, mikor mondtam utoljára, hónapok kezdődött, hogy a Mauter Zsófira mindig lehet számítani.
1: Jó reggelt, szia!
2: Szia! Mondtátok, jó reggelt!
0: Jó reggelt!
1: Merre utazunk
2: is? Már hiányoltam a szlogent.
1: Ugye? Merre utazunk és mit kóstolunk, Zsófi?
2: Figyeljetek, én, a Cilla azt hiszem repül egyébként.
1: Igen,
2: ma,
1: így
2: ma
1: van.
2: Ma megy anyukája, lehet, hogy pont a reptéren valami olyan igen. helyzetben van, vagy már repül, nem is emlékszem.
0: Igen.
2: Én viszont itthon vagyok, és a Balatonon, Balatonföldváron nyaralok egyébként a családommal, úgyhogy mi is egy ilyen igazi letekert nyaralós üzemmódban vagyunk, és hát az az igazság, hogy bár én elég elvetemült vagyok, tehát én bekapcsolom a sütőt egyébként normál körülmények között kánikulában is, de most természetesen én is igyekszem azért így az energiát takarékossági szempontokat is figyelembe venni, úgyhogy tényleg nem főztem, és nem kapcsoltam be, mert hát egyszerűen ezekben az extrém időkben, most energiatakarékossági szempontból is, meg azért a 40 fokokban is őszintén,
0: hát szóval,
2: nekem sincs kedvem bekapcsolni, igen, sem a sütőt, sem még a tűzhelyt, úgyhogy minél több ilyen egyszerű dolog, saláták, paradicsom, mozzarellák, mindenféle isteni gyümölcsök, ilyenekben vagyunk. Egyébként hozzáteszem, és nagyon tudjátok ti is, meg a hallgatók is, hogy óriási nagy piacrajongó vagyok, úgyhogy én egy ilyen nyaraláson is mindig megkeresem a helyi piacot, és oda elmegyek, úgyhogy a Balatonföldvári piacot azt már természetesen felfedeztem, egy icipici, de nagyon gusztak is, szép kis kör épület előtt van a piac, pár árussal, de nagyon jó árusok, úgyhogy isteni finom koktélparadicsomot vettem néninél, de tényleg olyat, amit most szedtek le, úgyhogy viszek belőle szerintem haza is, meg itt Balatonföldváron van egy Anikó, aki olyan kiflit, ilyen mini hogy valami őrület. Szóval, hogy piacot érdemes felfedezni, zöldség, gyümölcs, kukorica, hát ilyen beach food, meg mindenféle ilyen strandételeket készítettem itt is. Egyébként, apropó csöves kukorica, aminek tényleg most van a szezonja, meg sokan szeretik, hogy arra van egy olyan tippem, hogyha valaki nem nagy mennyiségben családra, mit tudom én mondjuk 6-8-10 csövet főz, hanem akár csak egyet-kettőt, vagy egy salátához, vagy csak úgy, nem tudom, egy-két emberre, akkor a mikróban azt nagyon egyszerűen el lehet készíteni, úgyhogy olyan kukoricacsövet kell választani, ami még benne van a hajában, meg a héjában, tehát teljesen be van fedve, és akkor ezt be kell tenni a mikróba a legmagasabb fokozaton 3 percre, pontosan 3 percre, és akkor ez a héja, aminek ugye nyilván magasabb íztartalma, olyan klasszul átgőzöli, átpárolja, hogy 3 perc múlva tökéletes csöves kukoricád van, úgyhogy ezt mindenkinek.
1: Igen, ezt Maci kolléganőnkkel egy ilyen 3-4 éve fedeztük fel, a TikTokon volt egy ilyen videó, és nem hittük el, és azóta én, Zsófi, bevallom, így főzöm a kukoricát, mert csak ketten vagyunk a férjemben, és így,
0: én attól félnék, hogy elkezd kipattogzani, és pattogatott kukorica lesz belőle.
1: És ugyanolyan lesz az íze. Először nem akartam elhinni, te pedig, de.
0: Úgyhogy legyen rajta a haja, meg ez a zöld levélke.
2: Igen, úgyhogy ez egy ilyen jó nyári tipp.
0: Kösz a tippet.
2: Igen. Aztán még mondok pár konkrét tippet, mert azt szokták szeretni a hallgatók is. Az egyik az itt a déli parton van. Én nagyon szeretem a déli partot egyébként, mert itt ezek az ősfák, meg ezek a szép régi hangulat még valahogy jobban megvan, mint az északi parton, úgyhogy nagyon szeretek itt járkálni, meg felfedezni a környéket. És akkor már is mondom, mert tényleg szokták ezt nagyon szeretni, hogy esküszöm nektek, ritkán mondok ilyet, de életem sült keszegét ettem tegnap este, mégpedig Szántódon, az a neve a helynek, hogy Szigonybüfé, és ez bent van egy ilyen teljesen felfedezetlen vadregényes helyen, a kempingnek gyakorlatilag a bejáratánál, tehát Szigonybüfé, egy pasi csinálja, egyébként Tihanyból költözködtek ide át, Tihanyban az év halsütődéjének választották őket.

0: is beszélgetted vele. Ezt úgy szeretem benned, hogy te tényleg szóba elegyedsz az árusokkal, és hogy a történetükre is kíváncsi vagy. Ez nekem tetszik?
1: Hogyne, én kikérdezem, honnan jött, miért jött, fontos ezeket tudni egyébként szerintem. Nagyon érdekesek is ezek a személyes történetek, meg másképp veszel, másképp eszel, hogyha tudod, hogy mennyi munka van mögötte. Szóval ez a keszeg, ez tényleg elképesztő, most senki nem volt rajtunk kívül egyébként, utána páran érkeztek, mert nagyon nehéz felfedezni, egy szál maga van ott, frissen készíti, de egyszerűen valami tökéletesen, tényleg nagyon régettem ilyen jó keszeget, úgyhogy ezt is ajánlom, és akkor még két gyors tipp, ha még beleszél.
2: Persze, hogyne.
1: Egyik egy budapesti fagyi tip. Nagyon szeretem a fagyit, de nem vagyok egy ilyen fagyi megszálló, tehát nem tesztelem körbe a város összes fagyját, meg nem kattanok rá, hogy minden nap kell fagyit ennem, de van egy fagyi a városban, ahova az unokaöcsémmel is egész múlt héten minden nap vissza kellett mennünk, ez pedig a Nádor utcában a Mami Budapest, Mami, ilyen Mami Eva, ilyen franciáson van írva a vége, a régi tévészékház mögötti utcában egy kis, nagyon gusztusos kávézó, és ott a Mami Budapestben minden fagyi nagyon jó, de képzeljétek el, hogy van egy hideg megyleves fagyi,
0: hideg.
1: Amit úgy kell elképzelni, mintha egy megyleves lenne fagyi állagban és fagyi formában, és valami fenomenális. Úgyhogy ezt ebédre bármikor tudnám fogyasztani.
0: Aha. Hát jó, és akkor... Igen? Pont, akartam... Mond.
1: Igen, végére gondoltam, hogy azért legyen egy recept is, ami főzés nélküli és nagyon-nagyon frissítő. Ugye uborka agyba főve, magas a víztartalma, könnyű, szívesen esztük bármilyen formában. Ugye múlt héten az uborka levest, az azeri uborka levest hoztuk nektek, a Cilával azt is sokan kipróbálták, és akkor most a világ egyik másik kultúrájában hozott mintát. Ugye ahol meleg van, meg ahol magas páratartalom van, és van uborka, ott mindenhol van nagyon sok jó uborkás ötlet. Ez pedig koreai konyhából jön, ez egy koreai uborka saláta, és ez pedig úgy készül, hogy fel kell karikázni, leginkább ez a kovászolni való uborka jó hozzá, mert annak vékony a héja, meg kevesebb a magja, tehát felkarikázunk, kicsit besózzuk, de nem kell utána úgy kinyomkodni puhára, mint a mi uborka salátánál, kicsit leszűrjük, és akkor utána jön rá egy evők, mondjuk fél kiló uborkához, egy evőkanál szójaszósz, egy evőkanál ecet, egy pici méz vagy nátszukor, csilipehely, egy evőkanál szezámolaj és pirított szezám mag. És ezt kell összeforgatni, ilyen vékonyan az egészet befedi, pár percet hagyjuk elni, és egy ilyen csípős, savanyú, elképesztő, jó ízű és függőséget okozó ubisali van belőle, amit lehet bármilyen, nem is tudom, grillhez, hát ki mit készít ilyenkor, grillhez, sütőt nem kapcsoljuk be, de akár nem tudom, bármihez, akár egy ilyen keszeghez lehet adni, szóval isteni finom, úgyhogy ezt mindenképpen javaslom kipróbálni.
0: Igen, pont azt akartam mondani az előbb, hogy mondod, és ez egy praktikus szempont a ti oldalatokról, hogy a készítéshez nem kell bekapcsolni a sütőt, és hogy az nyilván a nagy melegben kényelmesebb, de hogy én, aki csak a fogyasztói oldalt képviselem, hogy figyelj, egyszerűen nem is kívánok ilyen igazi főtt ételeket, meg komolyabb fogásokat, hanem tényleg az ilyen könnyedebb, nyersebb dolgok azok, amik jól estek hidegen. A mostani
1: időben. A szervezet is igen alkalmazkodik ehhez, tehát hogy én sem kívánok semmilyen ilyen, nem tudom, jó mondjuk az a sült keszeg az olajban sült, az nagyon jó esett, de az már este volt, de hogy semmi főtétet, én is hideg dolgokat, hideg leveseket, maximum mondjuk egy jó hideg tökfőzelék, ami meg kell főzni, de hogy hideg dolgokat, meg hát olyan isteni gyümölcsök, meg zöldségek vannak, hogy mi itt a családi nyaraláson nagyjából ilyen paradicsom mozzarella vonallal is elég jól el voltunk egy hétig, olyan jó érett paradicsomok vannak most, úgyhogy hát nem. Még úgy láttam az időjárás jelentést, hogy még egy darabig nem kapcsolunk sütőt.
2: Nem, nagyon nem, igen.
0: Hát legyen eszetek, aki ma keszeget eszeget, az jut eszembe, és nyilván ez most sokaknak ott forg a fejében. Zsófi, köszönjük szépen!
2: Köszönjük!
0: Akkor kellemes balatonozást kívánunk még nektek. Jó pihenés!
1: Sziasztok!
0: Puszi! Ez a Sláger reggel, 9 óra előtt 10 perccel.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelve.
1: Velem, Mautner Zsófival. Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balaton Élménypark és Mini City csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonielménypark.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
10: Köszönjük!
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csabot Cilla.
11: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
11: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
11: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: A polgárőrök is segítenek a hőségben bajba kerülő állatokon. Már igényelhető a veszprémi beiskolázási támogatás. Újra megnyitották a keszthelyi Helikon strandot. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. A polgárőrök segítségét is kérik a hőségben a bajba kerülő állatok megmentéséhez. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány arra kéri az ország mintegy 70 ezer polgárőrét, hogy szolgálatuk közben fokozottan figyeljenek a tűzőnapon víz és árnyék nélkül tartott, illetve bezárt autóban hagyott állatokra. Az alapítvány a bajba került szervezeteknek vízhiány vagy műszaki probléma esetén gyors segélyt is nyújt. Emellett locsolóeszközöket, párakaput, hűtőmatracokat, vízgyűjtőhordót és nagyméretű itatótálakat tartalmazó kánikula csomagot állítottak össze. Ezeket az alapítvány honlapján lehet igényelni. Már igényelhető a Veszprémi Önkormányzat 15 000 forintos beiskolázási támogatása. A kérelmeket azok a nappali tagozaton tanuló gyermekek és fiatal felnőttek után lehet benyújtani, akik bejelentett veszprémi lakcímmel rendelkeznek, és életvitelszerűen is a városban élnek. Feltétel, hogy a családban az egyfőre jutó havi jövedelem ne haladja meg a 114 000 forintot, egyedülálló szülő esetében pedig a 142 500 forintot. A kérelemhez személyes okmányokat, jövedelemigazolást és tanulói jogviszony igazolást kell csatolni. A dokumentumokat szeptember 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a magyarország.hu oldalon, illetve postán vagy személyesen a Veszprémi Polgármesteri Hivatal Óvárostéri Ügyfélszolgálatán. Autó kanyarodott egy szabályosan közlekedő rolleres elé Veszprémben. A rendőrség által közzétett videón látható, hogy a kijelölt kerékpárúton haladó rolleres az ütközés erejétől a levegőbe repült. A fiú súlyos sérüléseket szenvedett. Fehérvár megyében két súlyos rolleres baleset is történt. Csóron egy 14 éves fiú utast szállított, majd úthibába hajtott. 15 éves utasa pedig leesett és súlyosan megsérült. Abán egy 28 éves férfi a járdáról egy vízelvezető árokba csapódott, és szintén életveszélyesen megsérült. A rendőrség mindkét Fejér megyei ügyben büntetőeljárást indított. A hatóság ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék, tilos utast szállítani az erre nem alkalmas járművön, és a bukós isak viselését is javasolják. Csak Somogy vármegyében annyi vadkár elhárító kerítés épült, amennyi kétszer körbeérné Magyarországot. A kerítésekre azért van szükség, mert a túlszaporodott nagyvadállomány lelegeli a facsemetéket, így sok helyen ellehetetleníti az erdők természetes megújulását, írja a Telex. Egy erdőfelügyelő számításai szerint a vármegye 195 ezer hektárnyi erdőterületének vadeltartó képességét évről évre jelentősen meghaladja az állomány. Csak gimszarvasból minden idényben 5000-nél több példányt ejtenek el, miközben a tényleges vadlétszám nem ismert. Egyes területeken az erdőfelújítást többször is meg kell ismételni, mert a vadak elpusztítják a fiatal növényeket. A szakember szerint olyan szintre kellene csökkenteni az állományt, amely mellett az erdők ismét képesek lennének természetes módon megújulni. Megnyitották újra a keszthelyi Helikon strandot, miután két egymást követő mérés is megfelelőnek találta a Balaton vizének minőségét. A szabad strandon ismét lehet fürdeni, és mostantól a mosdók használatáért sem kell fizetni. A partszakaszt július végén zárták le, mert a vizsgálatok magas E. coli és enterokokusz szintet mutattak ki. Az ismételt mérés során már egyetlen nap alatt a hatodára csökkent a szennyeződés mértéke. A tilalom feloldásához azonban két megfelelő eredményre volt szükség. Keszthelyi polgármestere ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, mert szerinte mulasztás vagy szándékos károkozás okozhatta a vízszennyeződését.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Nagyon sok baleset történt ma reggel az M1-esen, főképp a főváros irányában, így aztán Tatabánya is az M0-ás között az ott képített terelésben továbbra is jelentősen hosszabb a menetidő, még ahhoz képest is, ami ugye egyébként is hosszabb az átépítés miatt. Nagyjából a 60-as és a 16-os kilométerek között fordulhat elő bárhol szakaszos hirtelen fellépő torlódás, úgyhogy tartsanak kellő követési távolságot, meg lehetőleg tartsák tiszteletben a kihelyezett jelzéseket és sebességkorlátozó táblákat. A Nagymaros és Visegrád közti komp mától újra közlekedik, ahogy a hírekben is hallhattuk, hiszen a kotrási munkálatok ezt lehetővé tették, és akkor itt tenném hozzá, hogy Adony és Lórév között is az alacsony vízállás ellenére továbbra is jár a komp, napnyugtáig igény szerint szállítja át az érkező járműveket. Budapest 12. kerületében a Böszörményi úton a Kis János Altábornagy utcánál helyszínelés zajlik, így a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át, az 59-es villamos helyett pedig a Mártonáron tér és a Szél Kálmán tér között jelenleg pótlóbuszok közlekednek. Közben a Dózsa-György úton is baleset nehezíti a közlekedést a Tököli útnál, mindkét irányban, valamint a Hősök tere után a Kerepesi út felé, igaz, ott a buszában történt a baleset, de azért legyenek figyelmesek, jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Ha valakinek esetleg financiális okokból, tehát nem volt rá pénze, és ezért kellett, vagy kellene kihagyni az egyetemet, nagyon figyeljen, meg a hozzátartozók is, mert nem akármilyen ötlettel szolgálunk mindjárt.
4: De nem csak mi, hanem a Corvinus Egyetem. Egészen pontosan onnan hívjuk az adjunktust.
2: Itt Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
2: Jó reggelt!

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 9:10 lesz már, 3 perc múlva. Egy éves fizetett oktatást, mentorálást, lakhatást és anyagi támogatást kínál a Corvinus Egyetem azoknak a fiataloknak, akik már leérettségiztek, viszont vagy valamilyen családi, vagy valamiféle pénzügyi ok miatt nem kerülhettek be a felső oktatásba, vagy akár mondjuk nem a vágyott helyre vették fel őket. Aki tehát kellő motivációt érez magában, itt az ideje megragadni ezt a lehetőséget és lépni, de hogy pontosan miről van szó, itt van velünk a vonalban dr. Megyeri Krisztina, a budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok, szervusztok!
2: Hát először is mi nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek, na de hogy jutott eszetekbe, és miért volt ez fontos számotokra?
3: Hát én is örülök a kezdeményezésnek. Igazából onnan indultunk el, hogy azt láttuk, hogy ahhoz, hogy valaki ma bekerüljön az egyetemre, nem elég az, hogy sokat dolgozik. A családi háttér, az anyagi körülmények, azok nagyon meghatározzák azt, hogy valakinek a tanulmányi, illetve a teljesítménye hogy működik, és azt gondoltuk, hogy ez a program ebben segíthet azoknak a diákoknak, akiről ezelőtt is beszéltetek, hogy valami családi anyagi más körülmények miatt nem nyertek felvételt oda, ahova igazából szerették volna, és erre állítottunk össze egy elég komplex programot.
1: Nem lebecsülendő a szakmai munkátokat. Nekem ami igazán impozáns ebben az egészben, hogy valóban a lakhatásban is tudtok segíteni?
3: Igen. Tehát itt van, ennek a programnak van egy nagyon erős anyagi része, és akkor mondhatok konkrétumot, mert szerintem...
2: Persze.
3: Oké. Tehát, hogy amit ajánlunk, az egy 150 ezer forintos ösztöndíj, tehát ez nettó havi 150 ezer forint, és kollégiumi elhelyezést a program ideje alatt. Na most ez a kollégium, ez az egyetemtől azt hiszem 10 perc sétára
2: van.
3: Ja,
2: hát ez nagyon jó.
1: Hát azért valamit csináljanak már, tehát meg kell dolgozni egy ilyen lehetőségért.
3: Ez így van, de ez azért is jó, mert ha bármire szükség van, akkor pillanatok alatt be tudnak jönni az egyetemre, meg tudjuk oldani a tanulást, meg tudjuk oldani a korrepetálást, tehát ez nagyon, nagyon kellemes hely ott az egyetem környékén. Ezen kívül, amit még ehhez, mert ugye ez az anyagi rész, ez nagyon fontos, a program ideje alatt kapnak laptopot, mobiltelefont, internet előfizetést, a napi egyszerű meleg étkezéshez hozzájárulást, a budapesti tömegközlekedéshez bérletet, vidéki diákoknak havi egyszeri hazautazást támogatunk, és még igen, hát ugye van az, hogy ezek a diákok, hogyha felvételizni szeretnének újra, akkor általában az a probléma, hogy a pontjuk nem volt elég, tehát egy újraérettségizést kell itt megoldanunk, és nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, de hát ez borzasztó drága. Tehát egy középszintű érettségi az 50 ezer forint, egy emelt érettségi pedig 80 ezer forint. Tehát, hogyha újra szeretné tenni a diák, az egyetem ezeket a költségeket is átvállalja.
1: Krisztina, ugye mi kiskapus nemzet vagyunk. Kell-e valahogy igazolni, hogy valaki miért szeretné igénybe venni ezt az egészet, vagy ti jó hiszeműen álltok hozzá, és azt mondjátok, hogy nyilván aki jelentkezik, az okkal teszi.
3: Két dolog van, tehát ugye amit mi szeretnénk, ez nyilatkozniuk kell. A hátrányos helyzetre mi azt tudjuk igazolni, azt tudjuk igazolásként kérni, hogy a szülők nem rendelkeznek diplomával, és a felvételihez két darab dokumentumot kérünk. Az egyik az a diákok által írnak egy motivációs levelet, arról, hogy ők miért szeretnének idejönni, milyen háttérből érkeznek, illetve kérünk tőlük egy ajánlólevelet, amit vagy a volt tanára, vagy egy civil szervezet valaki, aki ismeri őket ír. Aha. És miután ezeket megkapjuk, azután lesz még egy szóbeli fordulója a felvételinek, amikor elbeszélgettünk, és hát végig beszéljük ezeket a dolgokat a diákokkal.
2: A technikai részről beszéljünk egy picit, hogy hogyan tudnak és meddig jelentkezni.
3: Na most ez nagyon fontos, mert most vasárnap van a határidő. Aha. A Corvinus, tehát hogyha arra rákeresünk, hogy Corvinus Egyetem Illyes Gyula program, akkor ez egy online... Még egyszer, bocsánat.
1: Nem mondom, hogy I.S. Gyula program, ez fontos.
3: I.S. Gyula program, így van. Ha erre rákerestek, akkor holnapon találnak egy online jelentkezési felületet. Egyébként ott minden részlet rajta van, hogy pontosan miket is ajánlunk, pontosan miket is kérünk, és ott kell feltölteni ezt a két dokumentumot, ott kell jelentkezni. Erre most vasárnapig van jelentkezési határidő, és utána jövő héten fogjuk kiértesíteni a szóbeliről, ami várhatóan most ebben 100%-ig, mondjuk 98%-ig azt mondom, hogy ez 17-e, augusztus 17-e, tehát arról ki fogjuk őket értesíteni, de ott már a kolléganőmmel, hogyha az időpont, meg ugye hát voltak határon túli diákok, akiknél azért megoldottuk azt, hogy ezt a beszélgetést online folytassuk le, de hát, hogy ott akkor egy személyes beszélgetésre kerülne sor a 17-et.
1: Jó, fontos, hogy vasárnap a határidő, ma még szerintem meg lehet keresni a volt pedagógust, hogy írjon gyorsan egy néhány soros ajánlást. A kérdésem még az, hogy tulajdonképpen az én fejemben ez most úgy áll valahogy össze, mintha ez egyfajta ilyen nulladik évszerű dolog lenne, hogy utána például akkor valaki, ha szeretné, akkor nálatok is folytathatja majd a tanulmányait, vagy ez például elvárása, hogyha valaki végigcsinálja nálatok ezt az évet, akkor utána illendő, hogy már hozzátok jelentkezzen majd be.
3: Ez nagyon jó, amit mondasz ezzel a nulladik évvel, erre én is így gondolok nagyon sokszor, és tehát is két kérdés volt külön-külön. Az egyik az, hogy igen, én is azt gondolom, hogy ez fölkészít egy egyetemi tanulmányra arra, hogy hogyan fognak majd az egyetemen helytállni a diákok. Nem várjuk el, hogy a Corvinusra jöjjenek. Nagyon örülünk neki, ha hozzánk jönnek. Van is diákunk az IEZÜA programból, aki nálunk folytatta a tanulmányait. Nagyon jó. Egyébként jövőre ő segíteni fog nekem abban, hogy a beérkező IEZÜA-sokkal kapcsolatot tartani, meg mindenféle dolgokban. És ő meg tudja mondani, hogy ez hogy működik valójában. Tényleg hatalmas munka volt abban, hogy ő ezt megcsinálta, és nagyon jól csinálja az egyetemet, de nem várjuk el. Erre egyébként én mindig azt mondom, hogy nem gondoljuk azt, hogy rögtön fölvételiznie kell hozzánk a Corvinusra, de az nem kizárt, hogy elvégzi valahol máshol az egyetemet, az alapszakot, és aztán 3 év múlva majd a mesterképzésen találkozunk. Tehát én azt mondanám, hogy elvárni nem várunk el semmit, de nekem voltak diákjaim, akik elvégezték valahol máshol az alapszakot, akkor még egy kicsit rákészültek erre, és fantasztikusan teljesítettek a mesterképzésen.
1: Nagyon szépen köszönjük. Hát köszönjük ezt a lehetőséget így az érintettek nevében, és hát külön köszönjük neked ezt a hihetetlen lelkesedést, ami abszolút átjön a hangodból. Tehát ez másképp azt hiszem nem is lehet. Úgyhogy további jó munkát kívánunk.
2: Köszönjük szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm nektek. Minden jót, sziasztok.
1: Szervusz. A Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusát, dr. Megyeri Krisztinát hallottuk itt a Sláger reggelben. Most pedig, hát ha már lelkesedés, az ilyen itt is megvolt. Jön a Cardigans, a Love Full-a 9:18-kor.

0: Sláger reggel.
1: Teddy's Films újdonságát hallhatjuk, és nagyon szomorú vagyok, bevallom őszintén, mert a dal csodaszép lett, de éppen egy szakításról szól. Ugye egy évvel ezelőtt született meg a közös babája a párjával, nem voltak házasok, csak együtt voltak, viszont az egyéves baba gyakorlatilag ott volt még, nem tudom, pár héttel ezelőtt a kezében, simogatta, puszilgatta, majd most arról szól a fáma, hogy ők szakítottak. Oké, hogy a gyerekkel nyilván ugyanúgy foglalkozni fog, csak olyan szomorú, amikor ilyen kisbabás családok így elválnak egymástól, úgyhogy én remélem, hogy visszatalálnak egymáshoz, bár ez a dal ugye arról szól, hogy milyen jó lenne, hogyha a szakítást visszafelé lehetne csinálni. Hát meglátjuk, hogy mi lesz majd.
2: Feldobjalak? Megpróbálhassalak feldobni? Hogy a zenei kvízünkben, ha már Teddy's Filmsben, de van még a Mr. Know It All is. Még a boldog békeidőkből. Illetve ha már itt a zenei kvíznél tartunk, tényleg még így búcsúzóul, mert mindjárt elvonulunk két hetes Szabira. Szeretnénk biztatni, kérni önöket, hogy ezt töltsék ki, néhány perc szükségeltetik, beléptek a Sláger FM online felületeire, onnan rögtön hozzáférnek a zenei kvízhez, ami annyit jelent, hogy rövid dalrészletek, mint az iménti, vagy mint ez. Szóval ilyen zenei részletek csendülnek fel, és akkor ott lehet nyomkodni, hogy összeráncoltad a szemüldököt. Hát a Nox újdonsága
1: volt. Igen. Nyilván... Milyen erős a Szilvi hangja, azt figyeltem.
2: Igen, azt láttam az arcodon tükrözön, hogy megismerted, hogy ez a Péter Szabó szív, de hogy ez most micsoda? Hát kérlek szépen, a Nox Vihar című újdonság, szóval ez is benne van a kvízben. Ennél is jelezhetik, hogy játsszuk-e esetleg többször, és akkor mutatok, hát még egyet. Tök más stílusban direkt, mert hogy ez is benne van. Kérlek szépen, ez pedig Zara Larsson.
1: Ó, király.
2: Akit ugye már csak azért is ajánlgattunk, mert hogy a Szigeten is fellép, nyerhettek is nálunk belépőket, például Zara Larsson koncertjére, és ha már Sziget, nem sokára vannak még friss információink, hiszen most már tényleg itt vagyunk a kezdés küszöbén, és mint hogy oly sok hallgatónkat meghívtuk és megajándékoztuk Sziget belépőkkel, van itt valami, amiről mindjárt majd beszélnünk kell. De közben még érkezik a Hol? Egyszer akartam mondani, hogy Higher Power, meg hogy Coldplay. Nem Coldplay, Coldplay. Higher Power. 15:53 a Slágerem.
3: Hello, we're Coldplay.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Úgy tűnik, hogy a lehűlés a várt, hűvösebbet azért annyira nem hozza el, mert hogy délután ma is 34 fokot mérünk majd, viszont a jó hírem az, hogy azért záporok, zivatarok néhol, főleg az esti órákban most már úgy látom, hogy előfordulhatnak. Egyébként holnap is a maihoz hasonló időjárás vár ránk, akkor egy picit talán szelesebb lesz.
2: Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-ás közötti terelésben Budapest felé a 60-as és 16-os kilométerek között szakaszos, néhol araszoló torlódás lassítja, illetve nehezíti a haladást és közlekedést. Az M6-os autópályán, szintén a főváros felé, Dunaújváros térségében a 73-as kilométernél két személygépkocsi ütközött össze, a helyszínelés miatt lezárták a külső és a leálló sávot. Legyenek óvatosak, figyelmesek! A 12. kerületben a Böszörményi úton a Kis János Altábornagy utcánál helyszínelés zajlik éppen. A két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át. Az 59-es villamos helyett pedig a Márton-Áron tér és a Szélkámán tér között jelenleg pótlóbuszok közlekednek. A Dózsa-György úton a Tököli útnál, továbbá a Hősök tere után a Kerepesi út felé a buszsávban szintén baleset nehezíti a közlekedést, és terelve közlekedik a 46-os autóbusz is a Helikopter lakópark irányában egy baleset miatt, így nem érinti a Jókai Mór utca rendőrség megállót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Ez a Sláger reggel.
1: Ahol mindig olyan zavarba ejtően aktuálisak vagyunk, de komolyan, hogy például már korán reggel a Sziget főszervezőivel, Kádár Tomival egyeztettünk egy friss városi legendával kapcsolatban, és tisztáztuk, hogy nem érdemes átkelni csak úgy átsétálva az Údai Dunaágon, mert hogy tök veszélyes, hogy más nem mondjuk, hogy épp ma reggel megint világháborús bombákat szedtek ki a mederből a Szabadsághídnál, és hát beszéltük, hogy a hajógyári sziget is ugye nagyon fontos ipari létesítmény volt, tehát nyilván ott is van azért ez az a vízben, plusz nagyon veszélyes ott kimenni, plusz egyébként is, ha valakit karszalag nélkül találnak, úgyis nagyon szépen megkérik, hogy ugyan szíveskedjen már venni egy jegyet. Tehát nem érdemes ezzel vacakolni. Viszont van itt még valami, amiről beszélnünk kellene most már egy két nappal a kezdés előtt. Ugye nagyon sok kedves Sláger FM hallgatót hívtunk meg a szigetre, például az úgynevezett mínusz egyedik napra is, ami a Brody nap lesz majd, úgyhogy Gerendai Károlyt köszöntjük nagy szeretettel a vonalban, jó reggelt,
2: szia! Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Nagy élmény volt, amikor nálunk bejelentetted a reggeli műsorban, hogy ez lesz. Aztán utána, amikor Vikidál Gyulával és Závodi Gáborral beszélgettünk, és ugye mindannyian mások vagyunk című ikonikus slágert le is játszottunk, mert most már mondhatjuk, hogy sláger lett. De most viszont némi technikai infóra volna szükségünk, hogy pontosan mire számíthatnak azok, akik 9-én mennek. Tehát hány órára érdemes érkezniük?
3: Hát alapvetően a koncert

0: a közönségének az átlag életkora azért valószínűleg magasabb lesz, mint a normál szigetnapoké. Ezért próbáltunk az idősebbekre, vagy már a kicsit nehezebben mozgó emberekre is gondolni, és ha érkeznének a szigetre, akkor egyrészt én azt szoktam mindenkinek tanácsolni azon túl, hogy természetesen a tömegközlekedést érdemes igénybe venni elsődlegesen, mert itt parkolni nagyon nehéz a környéken, de ha mégse tömegközlekedéssel jönne valaki, akkor viszont a fesztiválnak van egy taxi partnere, egy taxitársaság partnere, akik be tudnak jönni egészen a sziget területére, tehát de a hidakon, egyébként a hajógyáron keresztül, tehát nem a Káidon, mert ott csak gyalogos forgalom lesz, és itt belül a szigeten lehet kiszállni a taxiból, ami azt jelenti, hogy sokkal kevesebbet kell gyalogolni annak, aki mondjuk egyébként nehezebben mozog, és ott, ahol a taxi kiteszi az embereket, onnan körülbelül egy 80 méterre, pedig ezen a napon speciálisan buszokat állítunk be, amik a nagy színpad közelébe még elviszik azokat, akiknek mondjuk erre szükségük lenne segítségként, úgyhogy itt ilyen szempontból is igyekszünk minél komfortosabbá tenni ezt a koncert élményt a látogatóknak, illetve a másik, ami talán egy fontos, mert ezt sokan kérdezik, hogy hogy van árnyék, hogy van ülőhely, ilyesmi, természetesen sajnos a nagy színpad előtt közvetlenül ugye az egy nagy egybefüggő plac nézőtér, ott nincs közvetlen a színpad előtt árnyék, de egy picit odébb, ahonnan még ugyanúgy rá lehet látni a színpadra, ott vannak fás árnyékos területek, illetve vannak olyan vendéglátó egységek, amiknek a teraszainál leülőhelyek, árnyék, egyebek vannak, de erre a napra mi most külön még berendeltünk 5500 ilyen karton széket, ami tömköltségi áron 600 forintért meg lehet bárkinek vásárolni, és hogyha mondjuk ezt a hosszú, hiszen ez egy 6 órás nagy koncert lesz, ezt nem akarja valaki végigállni, akkor lehetősége lesz arra, hogy akkor ezzel a kis széken üldögéljen, vagy a vendéglátó egységeknél egyébként vedő székeknél.
1: Bocsát, azért nevetgélek, mert jó anyám, nem tudom, a Hősök terén voltak a barátnővel valami koncerten pár éve, és hazavitték ezt, és azóta virágálványnak használja ezt a kartonülőkét, tehát hogy egyébként több funkciós, szóval, hogy meg lehet ezt menteni. Úgyhogy ez tök jó ötlet. Oké, figyelj, azt hallottam valahol, hogy a Brody már mondta, hogy ő végignézi és végighallgatja az összes fellépőt? Neked van erre vonatkozó infót, hogy tényleg így tervezi?
0: Hát én úgy tudom, hogy ezt tervezi a János, hiszen mégiscsak ez neki is, mint ahogy a közösségtől is mindenkinek egy egyszeri, megismételhetetlen alkalom lesz, mert hogy ez az előadás, ez csak itt és csak most lesz látható, hiszen ugye itt nagyon sok pályatárs előadó erre az alkalomra dolgozott föl, vagy ad elő úgy, hogy egyébként ez rájuk nem jellemző, hogy ők a saját műsorukban Brody számokat játszanának, meg persze lesznek azok is, akik a klasszikusok nyilván Konzsuzsától, Halász Judittól, Svai Jacitól, Brody Jánosig, akik az eredeti szerzeményeket adják elő, de lesznek nagyon sokan, akik ugye itt most valami olyan különleges produkcióval készülnek, ami csak most lesz látható.
1: Hát egészen illusz is a rangsor. Azért nem kezdek bele, mert nem érünk a végére, amíg az adás véget ér, hogy itt a Hobótól a Fullajtár Andrán keresztül, meg Péter Fibori, meg Lábasik, most csak így belenéztem a névsorba, amit éppen látok, azt mondom. De hogy mindenki ott lesz, gyakorlatilag a magyar könnyűzenei
0: célából. Akit megkerestünk, tényleg mindenki elvállalta. Néhányan voltak sajnos, akik egyébként nem lesznek most Magyarországon, és ezért azt mondták Demjér Rózsi, vagy mit tudom én, Zorán például, hogy ők sajnos külföldön vannak, és ezért nem tudnak eljönni, de még náluk is lesznek ilyen apró kis meglepetések, hogy küldenek üzenetet, meg egyéb.
1: Ó, de ez tök jó, hogy mondod, mert biztos másoknak is eszembe jut, hogy de miért nincs itt az XY? Hát ezért be lehet, hogy pont elutazott. Igen, nem gondolt előre.
2: Nagyon köszönjük.
1: Köszönjük Eredei Károlynak, és akkor holnap után kezdés.
2: Sok sikert.
1: Figyelj, csuriba van az újunk, hogy Petra mondani szokta, egy nagy kalappal neked, meg nektek az egész csapatnak, hogy ezt most így.
0: Köszönöm szépen.
1: Hát kíváncsian várjuk mi is.
0: Ha igaz, végre az idő is javul egy kicsit.
2: Igen. Lesz, hál' Istennek, nem lesz dögmeleg.
1: Így legyen.
2: Köszönjük igen. Nagyon.
0: Köszönöm.
1: Szervusz.
0: Szép napot.
1: Itt a Sláger reggel, megint csak magyar zenei élménnyel, jön a Follow the Flow. Szert.

0: Sláger reggel.
1: Talk to me, beszélj hozzám, erre biztatott Olivia Dean. Hát nem hozzá beszélnénk, hanem önöknek szeretnénk megköszönni kedves figyelmüket, és jelezni azt, hogy most egy kicsi nyugtot kapnak tőlünk.
2: Igen, szerintem sokan
1: felélegeznek, tőlünk egy időre. Igen. A következő két hétben éves rendes szabadságunkat töltjük, így nem találkozunk, de sokszor gondolunk majd önökre.
2: Igen.
1: Reméljük önök is, de nem úgy, hogy jaj, de most sincsenek itt, de jó.
2: Érezzék jól magukat, élvezzék a nyarat, minden percét, mert szerintem ezek a legértékesebbek. És reméljük, hogy mindenki, aki eljut a Sziget Fesztiválra, mert hogy nyert a koncert élmények nyarán, kimondott, hogy jó fogja érezni magát. Szeretjük egyébként ilyenkor a visszacsatolást, akár messenger üzenet formájában, úgyhogy nyugodtan küldjenek nekünk képeket.
1: Akkor is gondoljanak ránk.
2: Így van.
1: Meg persze a nyaralás közben, és egyébként nyilván most nagyon sokan mennek Szabira, hát reggel tök üres volt a város. Itthon is kialakult már ez, nem? Hogy valahogy az augusztus az a felkent hónap, amikor tényleg megáll az élet,
2: hát
1: és a fűsedő.
2: A 20. előtti héten is azért nagyon sokan kiveszik meg azt a három napot, így van, és akkor úgy lehet egy hosszabb hétvégéje mindenkinek.
1: Szóval vigyázzanak magukra, pihenjenek jól, érezzék jól magukat.
2: Töltődjenek.
1: Igen, és akkor az augusztus 20-ai hosszú hétvége után találkozunk ismét. Én már egyébként tényleg már most várom, ezt nem csak udvariasul mondom, nagyon jó lesz kicsit kikapcsolódni, de ismerem magam, hogy ott már a vége felé már minden bajom lesz. Na, menjünk már, kapcsoljuk már be azt a mikrofont, mondjuk
2: azt
1: már
2: valaki, jaj, ne is gondoljatok ránk. Oké, rendben.
1: Szép nyarat! Búcsúzik Pordán Petra!
2: És Somogyi Zoltán!
1: Viszal, nem sokára!

0: hosszú utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
1: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
7: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
8: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
1: A reklám után.

0: Visszakaphatják munkáltatói jogaikat az iskolaigazgatók. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. Kihirdették az év strandételeit. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Szerinte az elmúlt években bebizonyosodott, hogy az oktatási rendszer túlzott központosítása nem hatékony. Az átalakítás részeként az iskolaigazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, így ismét ők dönthetnek a pedagógusok kinevezéséről. A jelenlegi tankerületi vezetők is pályázhatnak, de legalább 5 éves vezetői tapasztalatra és szakvizsgára lesz szükségük. Hangsúlyozta, hogy a Klebersberg központ nem szűnik meg. A jövőben oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. A munkálatokat augusztus 7-e és 17-e között az időjárástól függően az éjszakai órákban végzi a VKS. A szolgáltató arra kéri a környéken élőket, hogy a permetezés idején tartsák zárva az ablakokat, és számítsanak a gépek zajára. A felhasznált növényvédőszer az emberekre, állatokra és a méhekre nem veszélyes. A készítmény a parkoló járműveket sem károsítja, a kezelt területek pedig a permet felszáradása után azonnal biztonságosan használhatók. A Balatonparton pucolta meg a kifogott halakat egy budapesti horgász, ráadásul a zsákmányt a fogási naplójába sem jegyezte be. A férfi július 14-én a Nyugati Öv csatornán horgászott, 3 dévérkeszeget és egy ezüstkárást fogott, pekére halőri ellenőrzést is kapott. Az egyenruhásoknak egyből feltűnt, hogy a pecás a parton dolgozza fel a zsákmányt. Nem ez az első eset, amikor a balatoni halőröknek ilyen ügyben kellett fellépniük, pedig a balatoni horgászrend egyértelműen fogalmaz, a horgászzsákmányt a vízparton, vízjárművön tilos feldolgozni. Népszerű a vonatos utazás nyáron. Csaknem 5%-kal többen utaztak a helyegyes balatoni vonatokon a főszezon első hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte Vitézi Dávid. Különösen népszerűek az átszállás nélkül közlekedő járatok, köztük a Dunakanyart Fonyóddal összekötő Jégmadár és a Békéscsaba és Tapolca között közlekedő Csabai tekergő. Díjazták a balatoni vendéglátósokat a Balatoni Kör rendezvényén. A Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztrán konzervje lett az év strandétele bisztró kategóriában, melyhez egy lisszaboni konzervventálalt tengeri fogásokból álló fogás adta az ötletet. Büfé kategóriában a legjobb ételnek a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős kürtős mártogatósát választották. Az év felfedezettje a Szántói Millacsinta lett, amely egyben az új kategóriaként meghirdetett év Beach Food palacsintája díjat is elnyerte, fügekecske granola palacsintájával. Az év balatoni stranddesszertjének a Gyenesdiási Móni Süti gubacsintáját választották. A Balatoni Kör idén 12. alkalommal hirdette meg az év strandétele versenyt, amelyre minden eddiginél több, 22 vendéglátóhely 44 étellel indult. Országos vízipisztoly csatát rendeznek szombaton Magyarország 42 fürdőjében. A Magyar Fürdőszövetség hagyományos nyári programjára nem csak a gyerekeket, hanem szüleiket és a játékos kedvű felnőtteket is várják. A résztvevők országszerte egyszerre kapcsolódhatnak be a látványos vízi háborúba délután 2 órakor. A fürdők valós idejű kép- és hangkapcsolaton keresztül vesznek részt az eseményen, melyet a Magyar Rekord Egyesület koordinál a Palatinus fürdőben, valamint hitelesíti a rekord eredményét. Az augusztus 8-ai eseményhez térségünkben a Pápai Várkert fürdő, a Siófoki Galériusz fürdő és a Siófoki Nagy Strand is csatlakozik. A Sláger FM híreit Szendőf Boritól hallották.
1: Jönnek a közlekedési információk, itt a Sláger FM-en jó utat kívánok. Az M1-esen Tatabánya és az M0-ás csomópontja között kiépített terelésben Budapest felé a 60-as és a 16-os kilométerek között szakaszos, néhol araszoló torlódás nehezíti a haladást, úgyhogy legyenek óvatosok arra felé. Az M6-oson a főváros felé vezető oldalon Dunaújvárosnál 2 személyi autó ütközött össze, a helyszínelés idejére a külső és a leálló sávot lezárták. Tudjanak arról is, hogy mától újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, a kotrási munkálat most már lehetővé teszik a biztonságos átkelést, úgyhogy a Kompa megszokott menetrend szerint jár, de azt tudni kell, hogy a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja át. Egyébként a Dunán, Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a Komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Érdemes tudni azért még arról is, hogy a városban milyen változások vannak, például útszűkületre kell készülni a 13. kerületi Pannónia utcában a Bessenyei utca előtt csatorna javítás miatt, és mától félpályás lezárásra kell számítani a 13. kerületi Gogol utcában, a Visegrádi utcánál, mert javítják a csatornát. Jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 volt, közel 6 perccel, hello Karakas Balázs vagyok. Itt egy újabb munkanap, amikor fázni biztosan nem fogunk, ellenben akár a szellemekkel megpróbálhatjuk odébb kergetni a munkaidőt, és ebben pedig Ella Henderson fog most nekünk segíteni. Egy hatalmas nagy sláger.

A csodás Adele és az Easy on Me itt nálunk a Sláger FM-en. 4:11 is elmúlt már 4 perccel. Köszönöm, hogy együtt töltjük a mai délelőttöt, jó munkát a dolgozóknak, jó utat az autózóknak. Budapesten egészen jól lehet most gurigázni a négykerekűvel, a Rákóczi úton lehet egy picit lassabb a haladás, és persze az M1-esen autózók tudnak róla, hogy a terelésben a Budapest felé vezető oldalon néhol azért némi kis lassulás nehezítheti a közlekedést. Na de pont azért gondolkozzunk inkább az izgalmas program lehetőségeken, és már is nem fáj a fejünk ezek miatt. Még ma és holnap tart például a Budapest Play, a hátralévő időben is zenészek tucatjai töltenek meg dallamokkal több forgalmas fővárosi közteret. A teljes sorozatban az előválogatott 50-60 előadó 10 helyszínen lép fel, köztük például a Deák téren, a Batthyány téren, a Margit szigeten és a Keleti pályaudvar környékén, és ráadásul mindez ingyenesen megtekinthető, akárcsak egy sima városi séta közben kimegyünk ebédidőben valamerre, és meg lehet őket nézni, hiszen egyébként például a mai nap folyamán már egyébként a kora délutáni órákban is vannak fellépések, úgyhogy lehet, hogy az ebédidővel túloztam, de ilyen délután 3 környékén már el lehet csípni, például a Fény utcai piac, vagy éppen a Deák tér környékén egy-egy fellépést. Nálunk pedig a folytatásban szintén fellépnek a legkiválóbb zenészek. Itt van például egy énekesnő, aki az MTV hőskorszakának egyik meghatározó popsztárja volt. Ott a 80-as, 90-es évek fordulóján nagyon-nagyon sokan kedvelték őt. És ez a jó kis pattogó popritmus elképesztő jó hangulatot hoz szerintem a munkaidőbe. Paula Abdul és a Straight Up itt nálunk a Sláger FM-en most.

0: Fly, Gabriela, micsoda dal! Ez itt a Sláger FM, 2 perccel elmúlt már 10:30, és ameddig ilyen zenéket hallgatunk, addig azt hiszem, hogy tökéletesen érezhetjük magunkat akár a munkahelyen is. Benson Boone hamarosan átveszi a váltást egy olyan számmal, ami a brit kislemez listán elképesztő nagy sikereket ért el, és természetesen a fülünkben már itt cseng. Sorry I'm Here for Someone Else, előtte pedig nézzük, hogy mennyire forró ez a mai délelőtt. A nagyon az nem hiszem, hogy teljes mértékben kielégítő válasz, de tökéletesen jellemzi a helyzetet. Már most 33 fokot lehet mérni itt nálunk Budapesten, és lesz ez még melegebb is az előrejelzések szerint, ugyanis akár még 35 fokot is mérhetünk. Egy hidegfront hatására egyébként a napos időszakokat most így gyakrabban zavarhatják meg gomoly felhők a térségben. Többfelé ki is alakulhatnak záporok, zivatarok, meglepetésszerűen, akár felhőszakadás is lehet ezekből, de jelentős mennyiségű csapadék csak lokálisan várható nagy kiterjedésre. Azért nem valószínű, hogy ez megérkezne hozzánk. És persze már is nézzük a friss ropogós közlekedési információkat is. Egészen jól járhatóak a budapesti utak. Péntek van, nyár van, gondolom, aki tehette, azért az meglógott. Legutóbb még arról szóltak a hírek, hogy a Rákóczi úton szakaszonként azért kicsikét nehézkesebb lehet a bejutás, illetve egyes részeken a Kiskörúton is nehéz lehet A-ból B-be eljutni. Érdemes készülni azoknak legalábbis, akik az autópályákon autóznának, hiszen az M1-esen Tatabánya és az M0-ás között a kiépített terelésben Budapest felé szakaszos, néhol araszoló torló nehezíti a haladást. Hegyeshalom felé Bicske közelében korábban volt korlátozás, ez megszűnt, de a kialakult torlódás lassan akar feloszlani. Az M3-ason Budapest felé a 42-es és a 32-es kilométerek között a növényzet gondozási munkálatait végzik a mai nap folyamán. Aktuálisan a 36-os kilométernél járnak, itt a külső és a leálló sávot zárják le a munkafolyamat idejére mozgó tereléssel, a korlátozás előtt a kialakult torlódás elérte már a 3 kilométeres hosszúságot. Az M6-oson Budapest felé Dunaújvárosnál 2 személyi autó ütközött össze, a helyszínelés idejére a külső és a leálló sávot zárták le.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Keith Krogerékkel énekeltük együtt, hogy éj jó, éj, ő pedig magám elé választotta még a mexikói gitárvirtuózt, aztán ez garantálta is a hangulatot. Chad Kroger, Santana Into the Night, ez pedig itt a Sláger FM. Hogyha ők éppen nem is érkeznek Budapestre, de hasonlóan nagy sztárok koncertjeire vihetjük el. Luis Capaldi, Mochiba, Faithless, Summer, Florence and the Machine, és még sorolhatnám, hogy kik érkeznek, és bizony a Sláger FM-en akár belépőt is szerezhetnek az ő fellépéseikre. Figyeljék a rádiót, és mi szólunk majd, hogy mikor kell telefonálni. Beszó. Tessék figyelni, és majd akkor hívna 06 30 30 30 95 8-at. Addig a Palmar és Szikora Róbi közöse érkezik hozzánk. 2022 egyik megkerülhetetlen magyar rádiós slágere lett. A dal elképesztő nagy virálitást váltott ki az emberekből fesztiválokon, TikTok trendekben, autókban, házi bulikban, mindenhol ott volt, és ez bizony a mai napig a nyár egyik hatalmas slágere. Itt az Úristen!
1: Ez! A

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Javult a helyzet, vége az önkéntes energiafogyasztás csökkentésnek. Földrengés volt a horvát tengerparton. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendje. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megszűnt Magyarországon az önkéntes energiafogyasztás csökkentésre vonatkozó felhívás, közölte ma reggel Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Kiemelte, az ország energiaellátása stabil, ezért már nincs szükség a korábban kért takarékossági intézkedésekre. A Duna vízállása már majdnem 10 cm-rel meghaladja a vasárnapi mélypontot, és biztonságosan üzemel a Paksi atomerőmű egyik blokkja. A tárcavezető megköszönte a lakosság és a gazdasági szereplők együttműködését, amely szerinte hozzájárult az energiabiztonság megőrzéséhez. A kormány ugyanakkor továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy tudatosan és felelősen használja fel az energiát. Két kisebb földrengés volt ma hajnalban a horvát tengerpart térségében. Az első 3,5-ös erősségű földmozgást Novi Vinodolski közelében, valamint Cirkvenyicában és Krük szigetén is érezték. A helyiek rövid, erőteljes rengésről és helyenként robbanásszerű hangokról számoltak be. Reggel Dubrovnik térségében is megmozdult a föld, ott 2,7-es erősségű rengést mértek. A néhány másodpercig tartó földmozgást több településen morajlás kísérte. Károkról vagy sérültekről egyik helyszínről sem érkezett jelentés. Elszállították ma reggel a Dunából előkerült robbanótesteket. A tűzszerészi munkák idejére hajnalban lezárták a Szabadsághidat, valamint a budai rakpart több szakaszát a Műegyetem környékén. A folyómederben egy második világháborús szovjet betonromboló gránátot és egy feltételezhetően 19. századi ágyúgolyót, illetve egy német utánpótlás konténert találtak, melyben vetőcsövek, robbanófejek és detonátorok voltak. A művelet idejére a Budapesti Műszaki Egyetem több épületét és egy közeli benzinkutat is kiürítettek. A korlátozásokat az elszállítás befejezése után feloldották. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendje és a hozzá kapcsolódó buszhálózat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a magyarországi szakaszon már megkezdődött a vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha a tesztek sikeresen lezárulnak, elindulhat a személyszállítás, talán még az ősszel. A tervek szerint a budapesti agglomerációban fél óránként járnának az elővárosi vonatok, az interrégiók és az Eurocityk pedig két óránként indulnának a Kiskunság városai, illetve Belgrád felé. Az utasok augusztus 14-éig véleményezhetik a menetrendet és az új csatlakozó buszjáratokat. Megkezdődött a Flórián téri felüljáró új aszfaltburkolatának beépítése, és a tervek szerint iskolakezdésre újraindulhat a forgalom, közölte a BKK. A híd és a csatlakozó utak aszfaltozása után kialakítják a vízelvezető sávokat, elkészítik a burkolatszivárgókat és a csepegtetőket, befejezik a sókorrózió elleni védőbevonatokat, valamint végleges helyükre kerülnek az acélhíd tartozékok és a jármű visszatartó védőkorlátok. A zajjal nem járó feladatokat a nagy meleg miatt jellemzően éjszaka végzik. A felújítás műszaki készültsége a hónap közepére várhatóan eléri a 93%-ot, és augusztus közepén megkezdődhet a forgalomba helyezési hatósági eljárás. Nagyrészt derült napos idő várható ma, de többször megjelenhetnek gomoly felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, az északias szél pedig megélénkül. Csak pár fokkal lesz enyhébb a hőmérséklet, mint az elmúlt napokban. Délutánra 32-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hétvégén is meleg nyári idő várható sok napsütéssel, számottevő csapadék már nem valószínű. A hőmérséklet 35 fok közelében alakul.
2: Jaj, nekem hát hideg az nem lesz. Köszönjük szépen a friss információkat. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M1-esen Tatabánya és az M0-ás között a terelésben Budapest felé továbbra is. Szakaszos, néhol araszoró torlódás nehezíti a haladást. Az M3-ason a főváros felé vezető oldalon a 42-es és a 32-es kilométerek között növényzetgondozási munkálatokat végeznek ma. Aktuálisan a 36-os kilométernél dolgoznak, a külső és a leálló sávot zárták le a munkafolyamat idejére mozgó tereléssel. Előtte a kialakult torlódás azért cirka 3 kilométert már elért. Volt baleset is. ugyanis szalagkorlátnak hajtott egy személyautó az M4-esen Cegléd elkerülő szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot zárták le. Az M5-ösön Szeged felé Lajosmizse és Kecskemét között a 70-es kilométernél is történt egy baleset. Még nincs pontos információ arról, hogy milyen korlátozás van érvényben, de nagyjából 8 kilométeres a torlódás. Ez az a pont, amikor én eldöntöm, hogy inkább a régi 5-ös főutat választom. Érdemes lehet kipróbálni, lehet gyorsabb lesz, mint a 8 kilométeres dugóba beülni. Az M6-oson a főváros felé vezető oldalon Dunaújváros térségében is volt baleset, két személyautó ment össze. A helyszínelés idejére a külső és a leállós sávot zárták le. Én jó utat kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Tudták, hogy az opalit egy mesterségesen létrehozott kő? Taylor Swift pedig a jelképet használja, miszerint a boldogságot néha magunknak kell megteremteni. Itt van az újdonsága, az opalite, erre kell hangerő bőven.

a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Dalton tartott lendületben Blood Running, elmúlt már 4:12 és méghozzá 5 perccel. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Itt a péntek elképesztő jó lehetőségek vannak Budapesten arra, hogy kikapcsolódjunk. Például ugye meghosszabbították a Városligeti kertmozi nyitvatartását, még augusztus 19-éig jó filmeket vetítenek majd ingyenesen. A mai napon pedig a Kung Fu Panda kerül majd a vetítővászonra, szabadtéren, családbarát környezetben. Este 6 órakor kezdődik majd az alkotás a Pavilon kertben, és egy körülbelül olyan 2 órás kis közös mozizással bátran lehet számolni ez alkalomból. A zöld környezet, a kötetlen ülésrend és a nyári hangulat piknikhez, baráti találkozókhoz is jól illik, úgyhogy érdemes lehet akár ezt így betervezni. Ezen túl egyébként még vetítik majd a Bárányok hallgatnak, ott a Sok hűhó a semmiért, jön a Madagaszkár, de a Ponyvaregény is még a következő napokban. Ezek mellett pedig hozzánk a legjobb zenék is elérkeznek, például itt vannak a srácok, akik 84-ben a brit kis lemezlistára is oda köszöntek ezzel a dallal. Western Girls, ők a Pet Shop Boys.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Train együttes és a Drive-By, ez itt a Sláger FM, 11:30 múlt el 2 perccel, és bizony nagyon-nagyon várakozunk már az ebédszünetre, szerintem nagyon sokan. Addig énekeljen egyet Justin Bieber, a karrierjét a közösségi média és az internet által elindított modern zenei sikertörténetek egyik legismertebb példájaként tartják számon. Hát ezek mellett ugye sokszor került még bele a bulvár sajtóba, akkor, amikor ugye még Selena Gomez-zal alkotott egy párt, és hát azért voltak ott gondok, de mostanában, ugye mióta a feleségül vette Hailey Baldwint, azóta úgy egészen nyugis körülöttük a helyzet. Justin Bieber mindjárt énekel, jön a Ghost, előtte nézzük, mennyire sülünk meg ma. Ho-ho, nagyon, egyelőre legalábbis úgy látszik. 35 fok körüli csúcsértékeket lehet mérni, azért mégsem 43, tehát úgy van szép oldala is a dolognak. Holnap majd egyébként egy lehűlés veszi kezdetét, holnap már csak 31 fok környéki csúcsértékek valószínűleg Budapesten, úgyhogy van mindennek szép oldala. Egyébként, ahogy nézem itt a hosszú távú előrejelzést, úgy nagyjából az augusztus 20-ai hétig maradnak ezek a 35-36 fokos csúcsértékek Budapesten, és ugye ahogy az lenni szokott, szinte már minden évben megszokhattuk, majd 20-ai után indul el a valószínűségek szerint egy nagyobb lehűlési hullám. És mindeközben nézzük, hogy mi újság az utakon. Ugye baleset történt az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon, Lajos Mizse és Kecskemét között egy személyautó kamionnal találkozott. A 70-es kilométernél a sérült járművek jelenleg a leállósávon vannak, de hát ugye nyilván sok a bámészkodó, úgyhogy egy ilyen 8 kilométer hosszúságú torlódással bátran számolhat az, aki most Szeged felé indulna. Az ellenkező oldalon Budapest felé a 27-es kilométernél is incidens történt, jelentős 2-3 kilométeres hosszúságú lassulás alakult ki a helyszínen. Baleset történt az M4-esen is Cegléd elkerülő szakaszán, a főváros irányába a 71-es kilométernél a belső sávot lezárták. Tudjanak róla, hogy az M6-oson is volt baleset a főváros felé vezető oldalon Dunaújváros térségében, ott két személyautó ütközött össze, a helyszínelés idejére a külső és a leálló sávot zárták le. Az M1-esen pedig Tatabánya és az M0-ás között a kiépített terelésben a Budapest felé vezető oldalon szakaszos, néhol araszoló torlódás nehezíti a haladást. Én balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.

Sekirei Dajdajoztunk itt a Sláger FM-en, Dajdaj pedig van a Krisztina körúton is. Baleset nehezíti a közlekedést az Attila útnál az Alkotás utca felé. Egy sáv járható a Szél Kálmán tértől, torlódásra számíthatnak, meg hát ugye az M5-ösön is volt baleset Lajos Mizse és Kecskemét között, ott elég nagy is a torlódás. Na de rossz gondolatokat vegyük is ki a fejünkből, ne feledjék, ez a koncertélmények nyara továbbra is. Bármikor énekelhet egy olyan világsztár, akinek a zenéje páros belépőt érhet valami hatalmas budapesti koncertre. Figyeljék, mikor szólunk, hogy telefonálni kell, és amikor mondjuk, hogy telefonálni kell, akkor azt komolyan mondjuk, hogy hívják akkor a Sláger FM-et harmadikként 0630 30 30 95 8. És most a folytatásban már egy brit zenekar, akik gyakorlatilag a 80-as évek egyik legsikeresebb dalát hozzák el most a folytatásban. Nagyon könnyed lüktetése az ebédidő előtt szerintem nagyon jót tesz. Liberal 42, Listens in Love.

0: anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-en csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján. A

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Visszakaphatják munkáltatói jogaikat az iskolaigazgatók. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. Kihirdették az év strandételeit. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Szerinte az elmúlt években bebizonyosodott, hogy az oktatási rendszer túlzott központosítása nem hatékony. Az átalakítás részeként az iskolaigazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, így ismét ők dönthetnek a pedagógusok kinevezéséről. A jelenlegi tankerületi vezetők is pályázhatnak, de legalább 5 éves vezetői tapasztalatra és szakvizsgára lesz szükségük. Hangsúlyozta, hogy a Klebersberg központ nem szűnik meg. A jövőben oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. A munkálatokat augusztus 7-e és 17-e között az időjárástól függően az éjszakai órákban végzi a VKS. A szolgáltató arra kéri a környéken élőket, hogy a permetezés idején tartsák zárva az ablakokat, és számítsanak a gépek zajára. A felhasznált növényvédőszer az emberekre, állatokra és a méhekre nem veszélyes. A készítmény a parkoló járműveket sem károsítja, a kezelt területek pedig a permet felszáradása után azonnal biztonságosan használhatók. A Balatonparton pucolta meg a kifogott halakat egy budapesti horgász, ráadásul a zsákmányt a fogási naplójába sem jegyezte be. A férfi július 14-én a nyugati öv csatornán horgászott, 3 dévérkeszeget és egy ezüstkárást fogott, pekére halőri ellenőrzést is kapott. Az egyenruhásoknak egyből feltűnt, hogy a pecás a parton dolgozza fel a zsákmányt. Nem ez az első eset, amikor a balatoni halőröknek ilyen ügyben kellett fellépniük, pedig a balatoni horgászrend egyértelműen fogalmaz, a horgászzsákmányt a vízparton, vízjárművön tilos feldolgozni. Népszerű a vonatos utazás nyáron. Csaknem 5%-kal többen utaztak a helyjegyes balatoni vonatokon a főszezon első hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte Vitézi Dávid. Különösen népszerűek az átszállás nélkül közlekedő járatok, köztük a Dunakanyart Fonyóddal összekötő Jégmadár és a Békéscsaba és Tapolca között közlekedő Csabai tekergő. Díjazták a balatoni vendéglátósokat a Balatoni Kör rendezvényén. A Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztrán konzervje lett az év strandétele bisztró kategóriában, melyhez egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló fogás adta az ötletet. Büfé kategóriában a legjobb ételnek a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős kürtős mártogatósát választották. Az év felfedezettje a Szántói Millacsinta lett, amely egyben az új kategóriaként meghirdetett év Beach Food palacsintája díjat is elnyerte, fügekecske granola palacsintájával. Az év balatoni stranddesszertjének a Gyenesdiási Móni Süti gubacsintáját választották. A Balatoni Kör idén 12. alkalommal hirdette meg az év strandétele versenyt, amelyre minden eddiginél több, 22 vendéglátóhely 44 étellel indult. Országos vízipisztoly csatát rendeznek szombaton Magyarország 42 fürdőjében. A Magyar Fürdőszövetség hagyományos nyári programjára nem csak a gyerekeket, hanem szüleiket és a játékos kedvű felnőtteket is várják. A résztvevők országszerte egyszerre kapcsolódhatnak be a látványos vízi háborúba délután 2 órakor. A fürdők valós idejű kép- és hangkapcsolaton keresztül vesznek részt az eseményen, melyet a Magyar Rekordegyesület koordinál a Palatinus fürdőben, valamint hitelesíti a rekord eredményét. Az augusztus 8-ai eseményhez térségünkben a Pápai Várkert fürdő, a Siófoki Galériusz fürdő és a Siófoki Nagy Strand is csatlakozik. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották. Nikula.
1: Kánikula ide vagy oda, azért forgalom az van az utakon, leginkább a budai és a pesti alsórakpartokon lehet nehézkesebb egy kicsikét a közlekedés, de a Hegyalja úton, a Rákóczi úton, az Üllői úton is, szakaszonként a Kiskörúton, Nagykörúton is néhol telítettebbek a forgalmi sávok. Volt egy balesetünk is méghozzá a Krisztina körúton, az Attila útnál az Alkotás utca felé. Egy sáv járható, a Szél Kálmán tértől torlódásra számítsanak azok, akik erre jönnének. Az M1-esen Tatabánya és az M0-ás között is torlódás Budapest felé, aki épített terelésben szakaszos néhol araszoló torlódás nehezíti a haladást. Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M4-esen a Ceglédi elkerülő szakaszon, a főváros irányába ott a belső sávot lezárták. Az M5-ösön Szeged felé Lajos Mizse és Kecskemét között egy személyautó kamionnal ütközött. A 70-es kilométernél a sérült járművek jelenleg a leállósávon vannak, de hát nyilván sok a bámészkodó, és az erős a forgalom, szóval a kettő összessége kiadott egy ilyen 8 kilométeres hosszúságú torlódást. Az ellenkező oldalon Budapest felé szintén forgalmi incidens történt a 27-es kilométernél, egy jelentős 2-3 kilométer hosszúságú lassulás alakult ki ott a helyszín előtt. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Jó ebédhez, jó étvágyat kívánok! Hello, Karakas Balázs vagyok. Jön egy pasas, aki egy nagyon felszabadult nyár emlékét hozza vissza, legalábbis bennem biztosan. A 2014-es nyár egyik legnagyobb slágere volt Vance Joy felvétele. A riptáidra kérem most a hangot!

0: Whitney! I Wanna Dance With Somebody, ez itt a Sláger FM. Elmúlt már negyede egy is a most tevédelőknek. Jó étvágyat kívánok! Hát meleg van, 35 fok Budapesten, és mindezek mellett azért sokan megindultak ide-oda az ebédidőben. Szakaszonként a rakpartokon és a körutakon nehézkesebb lehet az áthaladás, és készüljenek arra, hogy volt egy baleset a Krisztina körúton, az Attila útnál, az Alkotás utca felé. Egy sáv járható, a Szénatértől torlódásra kell készülni a hozzánk bejutott információk szerint. Mindezek mellett, ha már itt a péntek, akkor programozzunk. Például különböző kiállításokat lehet nézni, ott a Best of Diploma 2026, a Magyar Képzőművészeti Egyetem szakmai zsűri által kiválasztott legjobb diplomamunkáit mutatja be utolsó hétvégéjén a HAB-ban. A festészeti, szobrászati, képgrafikai, intermédia, tervezőgrafikai, látványtervező és restaurátor projektek rajzolnak képet a következő művészgeneráció gondolkodásáról. A munkák az identitás, a digitális kultúra, az érzékelés, a társadalmi változások és az ember környezethez fűződő viszonyának kérdéseit vizsgálják. Egyébként a hétvégén is megtekinthető, ez 10 és este 6 óra között, ráadásul ingyenesen, úgyhogy kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá, hogyha kedvet kaptak volna. És mindezek mellett itt vannak az igazán jó dalok, a most következőnek pedig szerintem nagyon könnyed nyárias hangzása van. 35 fokban mondjuk úton az M7-esen a Balcsira, mi kell ennél több? Énekeljük együtt a Well Hello zenéjét, jön tőlük az Odaút, itt a Slágeren.
1: Néha még

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Unbelievable! Emlékeznek még a 90-es évek nagy vívmányaira? A tányéros tévére így hívtuk annól, ami jöttek már a nyugati zenecsatornák. És hát ilyen klipeket néztünk rajta. IML, Unbelievable, ez pedig a Sláger FM, ahol hamarosan egy szintén sármos úriember veszi át a váltást. Tom Grennára gondolok egész pontosan. A most következő dala egy jó pár évvel ezelőtt 2021-ben jelent meg. Nagyon szépen teljesített a zenei listákon is. Nem csodálkozunk rajta, hiszen azért az érzelmeinket rendesen megmozgatja. Little Bit of Love, előtte viszont nézzük, milyen idő várható. Egyelőre 35 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten. Pest megyére ki van adva a narancssárga figyelmeztetés a hőség veszélye miatt. Ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat. Hát mondjuk arra nem kell számítani, hogy jelentős lehűlés jönne még itt, hiszen az éjszakai órákban is csak 22 fokig hűl le a levegő. A mai éjszaka után talán azt már kellőképpen hűvösnek is fogjuk érezni. A szombat egy picikét hűvösebb lesz, 31 fok lesz majd a fővárosban, de hát aztán vasárnap már 34, jövő hétfőn meg jön vissza a 30. Hát fázni nem fogunk, az egyszer fix. Na, de nézzük, hogy mi újság az utakon, hogyha valami fontosat látnának, hívjanak nyugodtan. 0630 30 30 95 8, ami telefonszámunk. Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-as autót között kiépített terelésben Budapest felé a 81-es és az 56-os kilométerek között szakaszos, néhol araszoló torlódás nehezíti a haladást. Fontos, hogy szalagkorlátnak hajtott egy személyautó az M4-esen a Ceglédi elkerülő szakaszon, a főváros irányába a belső sávot zárták le. Az M5-ösön Budapest felé a 27-es kilométernél forgalmi incidens történt, nincs érvényben korlátozás, de némi lassulás azért előfordulhat ezen a szakaszon is, úgyhogy legyenek nagyon körültekintőek. Fontos tudniuk a budapesti közlekedőknek, hogy félpályás lezárásra kell készülni mától a Budai Várban, a dísztéren, a burkolatot javítják. Útszűkületre számíthatnak a 13. kerületi Pannónia utcában a Bessenyei utca előtt csatornajavítás miatt. Mától napközben félpályás lezárásra készülhetnek a 13. kerületi Gogol utcában, a Visegrádi utcánál a csatornajavítása miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Júli, és az In Your Eyes, ez itt a Sláger FM, 10 perccel járunk délután 1 óra előtt. Köszönöm szépen, hogy együtt töltjük ezt a mai napot is, és mindezek mellett azért természetesen nem érdemes elfelejteni azt sem, hogy igazi nagy világsztárok énekelhetnek gyakorlatilag bármikor a Sláger FM-en. Hogy kiket kell figyelni, például Summer, Florence and the Machine, Luis Capaldi, Morcsiba, és vannak még bőven. Hogyha őket hallják énekelni, és előtte szólunk, hogy telefonálni kell, mert ígérem, hogy szólni fogok, akkor bizony tessék harmadiként hívni a 06 30 30 30 95 8-at, hiszen a harmadik telefonáló játszhat velünk, és kerülhet játékba bizonyos koncertre szóló páros belépőkért. Tessék figyelni folyamatosan, mindezek közben velünk vannak azért a legnagyobb világsztárok is, például most a korai Rossia folytatásban, aki Bruno Mars-szal dolgozott együtt, azt mondták, hogy ezt a dalt az egyik kedvenc korai ivós játékuk ihlette. Hát mindenek megvan a maga sztoria. Rossi, Bruno Mars, tőlük most az ápt.
1: Napjainkban ez a sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Folyik a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál. Tűz ütött ki ma hajnalban a veszprémi vasútállomáson. Országos vízipisztolycsatát rendeznek szombaton Magyarország 42 fürdőjében. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Folyik a vizsgálat és az átvilágítás a közmédiánál, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, hogy a parlament által megválasztott megbízott vezető végzi az átvilágítást egy néhány fős csapat élén. Ezzel párhuzamosan a múlt héten elindult az a nagy széleskörű szakmai párbeszéd, amelynek során különböző szakmai és érdekvédelmi szervezetek, szakemberek mondhatják el gondolataikat a közmédia leendő átalakításával kapcsolatban. Ezt a munkát nem a minisztérium, nem a miniszter végzi. Nem szólnak bele a közmédia mindennapi működésébe. Hangsúlyozta a miniszter, aki azt kérte, hogy mindenki küldje el észrevételeit, javaslatait a közmédia megújítására, azon az online felületen keresztül, amely hamarosan megnyílik. Tűz ütött ki ma hajnalban a veszprémi vasútállomáson. Két sínpálya mellett a száraz fű, az avar és egy farakás kapott lángra, a füst pedig a környező lakótelepre is eljutott. A tűzoltók 4 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. Az oltás idejére feszültségmentesítették a felső vezetéket, ezért Veszprém állomáson átmenetileg leállt a vasúti forgalom. A vonatok Herenden és Hajmáskéren visszafordultak, a köztes szakaszon pótlóbuszok szállították az utasokat. 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi BYD építkezésnél történt halálos munkahelyi baleset felelőseire, jelentette be Stumpf Péter, szegedi országgyűlési képviselő. A Vidék és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, vége annak a korszaknak, amikor a nagyberuházók érdekei fontosabbak voltak, mint az emberéletek. A szegedi BYD építkezés területén február 14-én történt halálos munkahelyi balesetben egy munkás rakodási művelet közben vesztette életét. Ismeretlen tettes ellen indított eljárást a rendőrség, miután valaki kötelet vagy zsinort feszített ki két fa közé Kecskemét egyik forgalmas terén. Az akadályt a Szabadság téren, mintegy 160 cm-es magasságban helyezték el. Július 25-én egy 60 év körüli kerékpárral közlekedő nő belehajtott a kifeszített kötélbe, elesett és könnyebben megsérült. A kecskeméti rendőrkapitányság a közúti közlekedés biztonsága elleni büntet gyanúja miatt nyomoz az ügyben. A rendőrök szemtanúk, illetve olyanok jelentkezését várják, akik információval rendelkeznek az esetről. Újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Országos vízipisztolycsatát rendeznek szombaton Magyarország 42 fürdőjében. A Magyar Fürdőszövetség hagyományos nyári programjára nem csak a gyerekeket, hanem szüleiket és a játékos kedvű felnőtteket is várják. A résztvevők országszerte egyszerre kapcsolódhatnak be a látványos vízi háborúba délután 2 órakor. A fürdők valós idejű kép- és hangkapcsolaton keresztül vesznek részt az eseményen, melyet a Magyar Rekordegyesület koordinál a Palatinus fürdőben, valamint hitelesíti a rekord eredményét. Folytatódik a napos meleg idő, bár pár fokkal enyhébb a hőmérséklet, mint az elmúlt napokban. A korábbi 42 fok helyett most a fővárosban 37 fok van. Estére 28-30 fokig hűl a levegő. A holnap hajnal frissebb lehet, 18 fokot mérhetünk majd. Ezután napos felhős idő és enyhe szél várható majd. A hőmérséklet pedig 35 fokig emelkedik.
2: Nálunk pedig jönnek a közlekedési információk. Telítettebb forgalmi sávokkal találkozhatunk szakaszonként a pesti alsórakparton is, a budai alsórakparton is. Több az autós jelenleg a Hegyalja út útvonalán, a Kiskörúton, a Nagykörúton szakaszonként és a Rákóczi úton is terheltebbek a forgalmi sávok, de egyes szakaszonként az Üllői úton is több autóssal futhatnak össze. Erre mindenféleképpen készüljenek. Sőt, mi több arról szóltak a hírek, hogy a Hungária körgyűrűn is több az autós a nagyobb csomópontok közelében. Hát bízunk benne, hogy péntek van, aztán a forgalműrület az majd minden hamarabb lemegy. Ezek mellett készüljünk arra, hogy balesetek is voltak az autópályákon, például az M4-es autóúton Cegléd elkerülő szakaszán a szalagkorlátnak hajtott egy személyautó, a főváros irányába a belső sáv le van zárva. Az M5-ösön Budapest felé a 27-es kilométernél történt forgalmi incidens, nincs korlátozás, de az Útinform szerint 2-3 kilométer hosszan lassulnak a járművek. Bármi egyebet látnak, hallanak, tapasztalnak, szóljanak, 06 30 30 30 95 8-as, ami telefon és SMS számunk. Köszi, jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: A stúdióban Karakas Balázs, jó étvágyat kívánok a most ebédelőknek. Egy belevaló texasi lány most a folytatásban, aki először a Destiny's Child együttes tagjaként vált ismerté, aztán berobbantotta a szóló karrierjét ilyen kiváló zenékkel. Beyoncé, Single Ladies!

Rosalyn zenéje, a Snap szólt, ez itt a Sláger FM, 1:42 után járunk már, köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Sokan az ebéd utáni kajakómában éppen benne, de az biztos, hogy mi hozzuk a jó zenéket, hiszen hamarosan a Soft Cell-lel idézzük meg a 80-as éveket. Mindeközben el lehet látogatni akár a Kappa központba, Magnum Photos Early Color, vagy korai színes fotográfiák kiállítás nézhető meg, még egészen augusztus 23-a vasárnapig van erre lehetőségünk. Új színes formátumokkal és képi megoldásokkal kísérleteznek. A válogatás egy korai átmeneti korszakba enged betekintést, amikor a képes sajtó és a fotóriport alapjaiban alakította át a világérzékelését. Ahogy mondtam, augusztus 23-áig nyitva a tárlat, erős választás fotó, sajtó és kultúrtörténet iránt érdeklődőknek. Jó szórakozást kívánok ehhez is, és ahogy mondtam, a 80-as évek egyik örökzöldje, ők már a Soft Cell és a Tainted Love itt a Slágeren.

0: Most már 1:30-2 perccel. Későn ebédelőknek jó étvágyat kívánok, ha pedig már a kajakkómában úszunk, akkor esetlegesen egy kávé mellé is tudok hozni igazán kiváló dallamokat, hiszen a fiatal Revil Lini érkezik, egy abszolút Z-generációs születésű chicagói énekesnő, akinek egyébként meghozta ugye a hatalmas nagy áttörést a most következő dal még 2024-ben. Hát nyilván azért a social media promóciós felülete azért nagyon durván hozzátett ehhez. Revil Linétől a Love Minute érkezik azonnal, előtte nézzük, hogy milyen időjárás várható. Illetve a közlekedési információkat. Budapesten sokfelé élénk a forgalom, például a Kokáért jelentősebb torlódás tapasztalható bizonyos szakaszokon a Kiskörúton, és fontos arra is számolni, hogy a Nagykörút forgalma is jelentősen lassul a nagyobb csomópontok környékén, a Rákóczi út forgalma is jelentősebb, illetve szakaszonként a Hungária körgyűrűn is nehezebb lesz az áthaladás. Érdemes arra számolni, hogy ezen túlmenőleg azért az autópályáinkon is volt egy kis ez meg az. Az M1-esen Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben Budapest felé a 78-as és az 56-os kilométerek között szakaszos torlódás, időszakos lassulás nehezíti a közlekedést. Azt tanácsolják, hogy ha tehetik, válasszák inkább az egyes főútvonalat, vagy más alternatív útvonalat a főváros felé. A Hegyeshalom felé vezető oldalon közel az M0-ás autóút csomópontjához két személyi autó koccant, szintén az M1-esen. A 18-as kilométernél a belső sávon állnak a járművek, emiatt már több mint 2 kilométeres a kialakult dugó, amely már kihat az M0-ás autóút forgalmára is. Távolabb, szintén a határ felé, Herceghalom térségében egy műszaki hibás jármű vesztegel a 28-as kilométernél. Az M5-ösön baleset történt a határ felé vezető oldalon a kecskeméti pihenőhely után. Forgalomkorlátozás nincs, de a bámészkodók miatt már azért egy nagyjából 7-8 kilométeres torlódás van.
1: Változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

A sosem öregedő popdíva, Madonna és a Hang Up, ez itt a Sláger FM 3/4-2 is elmúlt már. Sajnos volt egy baleset a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé vezető oldalon, a Lehel utcánál a középső sávban. Ott a Lehel utcában kifelé is sávlezárásra kell készülni, szóval legyenek körültekintőek. És közben figyeljenek, nagyon nem tudhatják, mikor szólunk, hogy telefonálni kellene. Ha énekel Luis Capaldi, Morcsiba, Faithless, Summer, valaki ilyen hatalmas nagy sztár, és szólunk előtte, hogy telefonálni kellene, akkor mindenképp érdemes készüléket ragadni, hiszen a harmadik telefonálóval ugyebár játszunk, a játék tétje pedig egy páros belépő lehet majd egy nagy budapesti koncertre, úgyhogy folyamatosan érdemes a Sláger FM-et figyelni. Itt pedig a folytatásban a magyar blues, soul, jazz, funk élet egyik koronázatlan királya, Horváth Károly Charlie összerakta a tudását király Lindával.

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
6: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balatoni Élménypark és Mini City csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonielménypark.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
7: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
10: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
11: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
12: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
12: Sláger FM. Sláger FM.
13: Köszönjük.
0: A reklám után.

0: 10 éve nem volt olyan alacsony az infláció, mint júliusban. Rengeteg szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál. Látványos sárkányhajóversenyt rendeznek szombaton Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt az infláció Magyarországon. Júliusban átlagosan mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ennél alacsonyabb értéket legutóbb csak 10 éve, 2016 novemberében mértek, közölte a KSH. Júliushoz képest 0,1%-kal még csökkentek is az árak. A kedvező adat az elemzőket is meglepte, a piac ugyanis 1,5%-os inflációra számított. A részletes adatok ugyanakkor árnyaltabb képet mutatnak, miközben több alapvető élelmiszer olcsóbb lett, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Tűz ütött ki péntek hajnalban a veszprémi vasútállomáson. Két simpája mellett a száraz fű, az avar és egy farakás kapott lángra, a füst pedig a környező lakótelepre is eljutott. A tűzoltók 4 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. Az oltás idejére feszültségmentesítették a felső vezetéket, ezért Veszprém állomáson átmenetileg leállt a vasúti forgalom. A vonatok Herenden és Hajmáskéren visszafordultak, a köztes szakaszon pótlóbuszok szállították az utasokat. Tömeges járvány tört ki egy Veszprém vármegyei idős otthonban. Több mint 50-en betegedtek meg emésztőrendszeri fertőzés következtében. Az intézmény 107 érintettje közül 49 gondozottnál és 6 dolgozónál jelentkezett láz, hányás és hasmenés. A betegek többsége 48 órán belül felépült, egy embert azonban kórházban kellett ellátni, írja a Veol. A laboratóriumi vizsgálatok 2 mintában kalicivírus mutattak ki. Az otthonban folyamatos fertőtlenítést végeznek, valamint látogatási és felvételi tilalmat rendeltek el. Az egészségügyi hatóságok továbbra is figyelemmel kísérik a járvány alakulását. Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel a NAV a Balatonnál a nyári ellenőrzés sorozat első felében. Július eleje óta csaknem 1500 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zalavár megyében. Elsősorban vendéglátóhelyeken, üzletekben és turisztikai szolgáltatóknál. A revizorok SZAP és KVAD kölcsönzőket, valamint taxisokat is ellenőriztek. A leggyakoribb probléma a nyugtaadás elmulasztása, az alkalmazottak bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatása, illetve a pénztárgépek szabálytalan használata volt. A mulasztók akár 2 millió forintos bírságot is kaphatnak, üzletüket pedig ideiglenesen bezárathatják. Balatonalmádi mind a 4 fizető strandjára naponta 2 időszakban ingyenesen lehet belépni. A Veselényi, a Budatava, valamint a 2 káptalanfüredi strand reggel 7 és 7 óra 45, illetve este 7 és 10 óra között díjmentesen látogatható. A reggeli idősáv azoknak kedvez, akik még a nagy meleg előtt úsznának, este pedig akár naplementés fürdőzésre is lehetőség nyílik. Más balatoni településeken is vannak hasonló kedvezmények. A Csopaki strand este 7 órától éjfélig, az Alsóörsi pedig fél hét után látogatható ingyenesen. Balatonalmádi különlegessége, hogy hivatalosan is 2 díjmentes idősávot biztosít minden nap. Látványos sárkányhajóversenyt rendeznek szombaton Balatonfüreden. Az Európa sportrégiója 2026 sárkányhajó kupának a tagoresétány adott hont. A megmérettetésen civil közösségek, sportegyesületek, cégek, vállalatok és a belügyminisztérium szervezeteinek csapatai szállnak vízre. A sárkányhajózásban a résztvevőknek egy ritmusban kell evezniük, így a verseny az erő mellett az összefogásról és a csapatszellemről is szól. A nevezés már lezárult, a mezőny készen áll az izgalmas balatoni futamokra. A szervezők családokat, baráti társaságokat és a vízisportok kedvelőit is várják.
1: Dorina, köszi a híreket. Korábban baleset történt a Róbert Károly körúton, jelenleg ott helyszínelnek az Árpád híd felé a Lehel utcánál a középső sávban. A Lehel utcában kifelé is sávlezárásra kell számítani. Fontos tudni egyébként, hogy az M5-ösön is volt baleset a határ felé vezető oldalon a kecskeméti pihenőhely után. A 98-as kilométernél nincs forgalomkorlátozás, de a bámészkodók összehoztak már egy nagyjából 8 km hosszúságú torlódást, ami azért úgy már combos. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben kell autózni. A 78-as és az 56-os kilométerek között szakaszos torlódás, időszakos lassulás nehezíti a közlekedést. Azt tanácsolják az Útinform szakemberei, hogy válasszák inkább az 1-es főútat, vagy keressenek egyéb alternatív útvonalat azok, akik a főváros felé jönnének. A Hegyeshalom felé vezető oldalon közel az M0-as autó csomópontjához véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A torlódás folyamatosan csökkenőben van, távolabb a határ felé Herceghalom térségében egy műszaki hibás jármű vesztegel a 28-as kilométernél a külső sávon, legyenek körültekintőek.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2:05 a munkaidő vége egyre közelebb, én meghozom a jó zenéket. Hello, Karakas Balázs vagyok, egy amerikai country énekesnő, Alabama államból érkezik hozzánk el, a Langley, fiatal, tehetséges, és itt egy vadonatúj zene tőle. Rajta jön most a Be Hurried a slágeren.

forró nyári délutánon Alex Warren hozott némi felfrissülést, szólt az Ordinary így. 4:43 után 5 perccel. Balesetek hátán volt egy a Budaköszi úton, korábban a Róbert Károly körúton, ott most ugyebár helyszínelnek, de még az M5-ösön is a határ felé a kecskeméti pihenőhely után, szóval legyenek nagyon-nagyon körültekintőek, bármerre is indulnának. És persze mindezek mellett nézzük az izgalmasabbnál izgalmasabb programokat, ugyanis 10 éves a Száb Budapest, ez alkalomból holnap rengeteg jó program, délután 2 órától lesz majd ingyenes születésnapi szábtúra, indulás a római parti víztelepről, érkezés a Holdudvarhoz. Ugye ott 4 órakor lesz majd a Holdudvar kapunyitása, és aztán csomó-csomó izgalmasság, jófajta régi történetek felidézése, például a Száb Budapest elmúlt 10 évének legjobb pillanatait is összegyűjtik, úgyhogy a rajongóknak mindenképp érdemes lehet akár ellátogatni, és csak egy kicsikét részt venni egy kis közösségi élményen. Nálunk pedig addig is a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a 87-es dal, a korszak egyik nagy filmes slágere lett, ugyanis a Manoken című romantikus vígjáték Betty dalaként futott be, és annyira megvan a maga mondani valója. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, itt a slágerem most.

0: Stereo Hearts, Gym Class Heroes, Adam Levine, ez pedig itt a Sláger FM jócskán délután 3:30 után, már kitartást annak, aki még dolgozik, és közben ne feledjék el, keressük a nagyvilág sztárok dalait. Ha hallják énekelni például Luis Capaldit, a Florence and the Machine-t, vagy bárki ilyen hatalmas világsztárt, akkor hívjanak harmadikként 0630 30 30 95 8, de kitétel, hogy előtte szólunk. Mindenféleképpen felhívjuk rá a figyelmet, hogy mikor kell telefonálni. Én, hogyha segíteni akarnék, akkor valami olyasmit mondanék, hogy most már éhegyezném a füleimet. Meg persze arra is, hogy hamarosan énekel egy világsztár, előtte viszont nézzük azt is, hogy milyen időjárás várható a környéken. Még szerencsé, hogy szóltak róla, hogy jön a hidegfront, különben nem vettük volna észre szerintem. 35 fokot mutatnak ebben a pillanatban Budapesten a hőmérők, ki van adva a narancs figyelmeztetés Pest megyére a hőség okán. Ez azt jelenti, hogy azért még mindig magas lesz a mai napi középhőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás térségünkben, helyenként átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, néha megélénkülhet majd az északi, északnyugati szél, de persze jelentős lehűlés még szombaton sem várható. Picit hűvösebb lesz, mint ma volt, aznap csak 31 fok körüli csúcsértékek lesznek. És nézzük a friss közlekedési információkat is. Volt egy baleset a Budakeszi úton, a Szépjuhászné út közelében. Ha arra indulnának, legyenek nagyon türelmesek és körültekintőek. Korábban volt egy baleset az M5-ösön is a határ felé vezető oldalon a kecskeméti pihenőhely után. A 98-as kilométernél kialakult jelentős torlódás, de ez már szépen lassan elkezdett feloszlani, úgyhogy ez mindenféleképpen szerencse. Autópályáinkat tekintve az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút között a kiépített terelésben kell autózni. A 78-as és az 56-os kilométerek között szakaszos torlódás, időszakos lassulás nehezíti a közlekedést. Azt tanácsolják az Utinform szakemberei, hogyha tehetik, az 1-es főutat válasszák, vagy keressenek egyéb alternatív útvonalat, hogyha a főváros felé közlekednének. A hegyes halom felé vezető oldalon Herceghalomnál egy műszaki hibás jármű veszteg el a külső sávon, ő is több kilométeres torlódást okoz, így hát lehet, hogy ott is érdemes lehet inkább másik útvonalat keresni. Budapesten erős jelenleg a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Rákóczi úton befelé a Baross térnél és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Én jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
0: És tudják, mikor kell telefonálni? Akkor, amikor szólunk. És az a pillanat most jött el. Ha szeretnének ott lenni Luis Capaldi budapesti koncertjén vele együtt a Sziget Fesztivál csütörtöki napján, ahol Luis Capaldi mellett fellép még a Florence and the Machine, Majka, Bilex és a Slep, akkor most hívjanak harmadiként 0630 30 30 95 8, hiszen most énekel Luis Capaldi. Itt a Forget Me.
2: Ez.
3: Hello, it's Luis Capaldi here.
1: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatos.

0: Ó, oh, Billie Eilish, ez a lány annyira különleges. A Birds of a Feather szólt nyúlfarknyival 4 óra előtt, ez pedig itt a Sláger FM. Nagyon-nagyon sokan telefonáltak pont jókor, de csak egy valaki, aki tényleg igazán jókor, Luis Capaldi, amikor megszólalt harmadikként kellett hívni a Sláger FM-et, és ezzel lehetett bekerülni a játékba, melynek tétje egy páros belépő Luis Capaldi koncertjére, de igazából a Sziget Fesztivál csütörtöki napjára. Valaki pedig itt is van a vonalban. Haló, kihez van szerencsém?
1: Én Csabi vagyok.
0: Szervusz Csabi, melyik városból telefonálsz?
1: Én Csolnok, Komárom, Esztergom megyéből.
0: Nem semmi, nálatok mennyire van meleg?
1: Fú, nagyon meleg van most, úgyhogy én bent üsülök a szobában éppen.
0: Hát így sincs hideg, elárulom, 35-36 fok, 100 ágra süt a nap, gondolom nálatok is.
1: Igen, nálunk is, úgyhogy szabadságot megkezdtük, úgyhogy most igenis töltjük.
0: Ó, de jól nyomod! Mi jó a munkád egyébként?
1: Gyárban dolgozom egyébként, egy autógyárban.
0: Akkor most jót fog tenni az a pihenés.
1: Igen, mert bent is iszonyat meleg volt, 40 fokba kellett dolgozni sajnos.
0: Ó, hát nem irigyellek. Én szerencsére kellemes körülmények között tudok dolgozni, és pont ezért tudtam neked roppant frappáns kérdéseket kitalálni, de csak akkor, hogyha szeretném menni Luis Capaldi koncertjére, azaz egy páros napi egy a tét a Sziget Fesztivál csütörtöki napjára. Mit szólsz hozzá?
1: Ó, nagyon jó lenne, igen.
0: Na figyelj, milyen betegsége van Luis Capaldinak? Nyíltan beszél róla. Az alválasz szerint cukorbetegség, a B szerint Tourette szindrómája van neki. Mit gondolsz, melyik lehet a valós?
1: Neki van ez a, ilyen, hogy is mondják, én úgy tudom, hogy 2000, hát pár éve derült ki ez a szindrómája, ami van neki, ez a Tourette szindróma, ha jól mondom, vagy...
0: Tourette szindróma, az első kérdés már nagyon-nagyon helyes volt. Nézzük meg a másodikat, ígérem, hogy az jóval könnyebb lesz, oké? Okay? Okay. Na, figyelj, mi a Sláger FM szlogenje?
1: A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Bizonyám, úgyhogy megvan a páros belépő a Sziget Fesztivál csütörtöki napjára, ahol fellép Luis Capaldi, de hát mellette még a Florence and the Machine, Majka, By Alex és a Slep, úgyhogy kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, hiszen ugye kettő jegyet
1: nyertél. Köszönöm szépen.
0: Na így már nem is olyan rossz az a kánikula, ugye?
1: Igen, most már
0: jobban kérünk, igen. Na, hogy jó, és persze én is megteszek mindent a folytatásban azért, hogy jól érezd magad. Rózsa Magdi dalát küldöm neked, itt a hazatalálsz. Köszönjük, hogy velünk játszottál. Szép napot!
1: Köszönöm neked.

0: utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
0: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
0: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
4: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
5: Van megoldás!
4: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
5: www.hotelnautis.hu.

0: dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Well Hello! Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Pihensz, Anna?
2: Igen, pihenek és álmodozom.
1: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
2: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
1: Már megint felújítunk?
2: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
3: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
7: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: A fővárosi rendőrök egy átfogó rendészeti fellépés harmadik hetében 2428 embert igazoltattak. Napelemek gyulladtak ki egy második kerületi sportlétesítmény tetején. Honfoglaláskori aranyvereteket találtak egy Pest vármegyei település határában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Továbbra is fenntartják az energiatakarékossági intézkedéseket Budapesten, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook oldalán azt írta, hogy a közösségi közlekedés energiatakarékos menetrendje, a díszkivilágítás szüneteltetése és a szökőkutak leállítása egyelőre marad. A főpolgármester szerint a város azonnal reagált az energiakrízisre, miközben stabilan biztosítja az ivóvízellátást és óvja a zöld felületeket. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy a krízis helyzetben különösen fontos a kormány és az önkormányzatok együttműködése, és reméli, hogy a mostani helytállás erősíti a partnerséget. Folytatódik a budapesti razzia. A fővárosi rendőrök az átfogó rendészeti fellépés harmadik hetében ittas járművezetők ellen, illetve kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszemérem sértés miatt is intézkedtek. 2428 embert igazoltattak, 58-at elfogtak és 29-et előállítottak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A célzott közterületi ellenőrzések azokra a jogsértésekre összpontosítanak, amelyek leginkább veszélyeztetik Budapest közbiztonságát és a lakosság biztonságjezetét. A rendőrök 33 helyszíni bírságot szabtak ki, közigazgatási bírságot is kiróttak, 28 szabálysértési és 37 büntető feljelentést tettek. A BRFK a következő hetekben is folytatja az ellenőrzéseket. Sportlétesítmény lapos tetejére telepített napelemek gyulladtak ki a Marcibányi téren kora délután. Kis Ádám, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság helyettes szóvivője közölte, a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező 30 tűzoltó megfékezte a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, személy sérülés nem történt. Faápolási munkák miatt az 51 aljelű villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Kopány utca között vasárnap és a következő hétvégén. A jelzett időszakban a 2B jelű villamos két szakaszon, Pest Erzsébet Pacsirta telep és a Kopány utca, illetve a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között közlekedik. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Felbecsülhetetlen értékű honfoglaláskori lelet együttest, köztük aranyvereteket találtak egy Pest vármegyei település határában, közölte a Magyar Nemzeti Múzeum. Nyár elején Tóth Károly, a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntese bukkant a tárgyakra egy olyan területen, ahol korábban nem folyt régészeti kutatás, és értesítette a Ferenci Múzeumi Centrum szakembereit. Az erdészeti mélyszántás után előkerült leletek között több különleges, magas színvonalú kidolgozású tárgy is van, amelyek a korabeli elit hagyatékához tartozhattak. A feltárás kutatást a múzeum, az Egyesület és a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetek közösen végzi, a vizsgálatok zajlanak. A tervek szerint ősszel tervásatás kezdődik a területen, az előkerült tárgyakról és a kutatás részleteiről akkor közölnek további információkat. Az északnyugati tájakon ma megvastagszik a felhőzet, de estére mindenhol eláll majd az eső, hajnalban azonban a Dunától nyugatra, a nyugati tájakon ismét kialakulhat zápor vagy zivatar. Most 36 fok körüli értékeket mérhetünk térségünkben, késő estére 19-27 fok közé hűl vissza a levegő. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
10: És most jönnek a friss közlekedési hírek itt a Sláger FM-en. Fontos, baleset történt korábban a Budakeszi úton, a Szépjuhászné út közelében, arrafelé türelmesebbnek kell lenni. Fontos az is, hogy az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút között egy kiépített terelésben kell autózni. A 78-as és az 56-os kilométerek között szakaszos torlódás, időszakos lassulás nehezíti a közlekedést. Ha tehetik, válasszák az 1-es főútat, vagy egyéb más alternatív útvonalat a főváros felé. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalomnál továbbra is egy műszaki hibás jármű vesztek el a 28-as kilométernél a külső sávon. A mögötte lévő torlódás meghaladta már a 10 kilométeres hosszúságot. Az nagyon-nagyon hosszú most már. Sokan próbálnak nyilván kerülni az 1-es főút felé, emiatt, ahogy azt lenni szokott, már ott is jelentős torlódás alakult ki. Budapesten erős forgalommal találkozhatnak az autósok a Széll Kálmán tér környékén, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton befelé a Baross térnél, valamint a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Fontos továbbá, hogy félpályás lezárásra kell készülni mától a Budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. Én jó utat kívánok mindenkinek!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: A nap sűt, 3 óra elmúlt, itt a péntek, mi kell még, hogy jól érezzük magunkat? Hello, Karakas Balázs vagyok, hozom a legnagyobb slágereket változatosan. A One Direction tagjaként lett világsztára most következő úriemberünk, aki aztán szóló karriert indított. Niall Horan, tőle a Heaven. Sláger.

Murray Head, One Night in Bangkok. Az ilyen zenék szólnak jó péntek délután. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk, ez itt a Sláger FM, odakint 100 ágra süt a nap, Benson Boom pedig már felkészül. Közben pedig mondom, hogy amúgy majd vasárnap ismételten lesz kertmozi, méghozzá a Margit-szigeti atlétikai centrumban. Ingyenesen lehet megnézni egy igazán gondolatébresztő filmet. A spanyol mindenki egyetért dráma, komédia, egy látszólag hétköznapi lakógyűlés történetén keresztül feszeget előítéleteket, közösségekről, elfogadásról szóló kérdéseket, úgyhogy érdemes lehet ilyenkor felpokrócolni, vinni magunkkal valami kis harapnivalót is végig gondolni, akárhogy ellátogatnak oda is. Ahogy mondtam, vasárnap este 8 órától kezdődik a program. Nálunk pedig természetesen a következőkben is csak a legnagyobb slágerek változatosan. 2024. januárja. Úgy érezzük, hogy most volt, pedig ez a dal azóta az ismerősünk. Benson Boone-tól a Beautiful Things-et játszom. Ezzel lazulhatunk egyet már.

0: csoda rockballada, Bon Jovi és az Always, ez itt a Sláger FM. Péntek van, délután 3:30, elmúlt már 3 perccel, 100 ágra süt a nap Budapesten. Mi kellhet még ezen túl, hogy jól érezzük magunkat? A Bon Jovin túl, meg a napsütésen túl még azért néhány jó zene is szerintem. Jó, hogyha van a tarsójunkban. Miles Smith hamarosan megérkezik, azzal a zenével ráadásul, ami hatalmas nagy sikert hozott neki például az Egyesült Királyságban is, ahol a 4. helyig jutott, és az év legnagyobb brit előadótól származó kislemeze lett, úgyhogy kétségtelen, hogy van annak haszna, hogyha valakit fölkapnak a közösségi médiában. Mi a Miles Smith és a Stargazen, előtte nézzük, hogy milyen időjárás várható. Mondanám, hogy megjött a hideg front, mondom is, mert így van, de ugye azért tudunk róla, mert mondják. Nem nagyon érezzük. 35-6 fokot mutattak ebben a pillanatban is a hőmérők Budapesten, úgyhogy arra kell készülni, hogy azért a meleg az most egész szépen itt van, és érezhetjük a hatását. Holnap már egy picikét hűvösebb lesz, holnap a legmelegebb órákban mindösszesen 31 fokot mutatnak majd a hőmérők, de holnap is sok napsütésre van kilátás, helyenként átmenetileg azért a gomoly felhőzet időnként meg-meg növekedhet, és elszórtan kialakulhatnak futó záporok, esetleg zivatarok is majd. Na, de mi az izgalmasabb pont a délutánunkban, az főleg így a munkaidő vége felé a legtöbb esetben, az már a közlekedés. Hát Budapesten azért vannak pontok, ahol lehet haladni is, de nem nagyon lehet például a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon, több az autós a Kiskörúton, a Nagykörúton, a Rákóczi úton, az Üllői úton, szakaszonként főképp a nagyobb csomópontok környékében egyébként a Hungária körúton és a Könyves Kálmán körúton is megakadhat a haladás. Baleset történt az Árpád hídon Pest felé a Szentlélek tér után, az egyes villamos helyett a Bécsi út, Vörösvári út és a Göncz-Árpád városközpont között pótlóbusz közlekedik. Aztán fontos tudniuk az autópályán autózóknak, hogy baleset történt az M4-esen a Kisújszállás felé vezető oldalon a repülőtéri csomópontnál. A 20-as kilométernél ennek okán lezárták a külső sávot. Az M5-ösön a határ felé vezető oldalon Kiskunfélegyház a délcsomópont után a sövényt vágják mozgó terelés mellett, így a munkavégzés csak egy sávon halad a, ugye a munkavégzésnél csak egy sávon halad a forgalom, 2-3 kilométeres a kocsisor. Ha most indulnak Budapestről Szeged irányába, akkor azért ez egy olyan dolog, amit mindenféleképpen bele kell kalkulálni a menetidőbe. Én jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Miley és az End of the World itt a Sláger FM-en Nyúlfarknyival délután 4 óra előtt járván is. Péntek van, mindjárt 4 óra. Mi kellhet még, hogy jól érezzük magunkat? Jó, mondjuk ez ilyen kamu péntek egy picikét, hogyha azt nézzük. Hiszen holnap elméletben munkanap lesz, de azért bízom benne, hogy mindenkinek jut lehetősége egy picikét pihenés lazítani. 4 órától pedig a továbbiakban is Sláger FM-et hallgatni, hiszen érkezik a slágerlista Kovács Árondal és Kisóval, na meg a jó sztorikkal és a jó zenékkel. És Zsidával búcsúzom mára, és megindul a föld, Karakas Balázs kicsekkol, velem hétfőn reggel találkozhatnak ismételten.

0: Sláger FM 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balaton Élménypark és Mini City csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonielménypark.hu.
2: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresi telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM.
10: Sláger FM.
12: Köszönjük.
11: A reklám után.

0: Visszakaphatják munkáltatói jogaikat az iskolaigazgatók. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. Kihirdették az év strandételeit. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Szerinte az elmúlt években bebizonyosodott, hogy az oktatási rendszer túlzott központosítása nem hatékony. Az átalakítás részeként az iskola igazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, így ismét ők dönthetnek a pedagógusok kinevezéséről. A jelenlegi tankerületi vezetők is pályázhatnak, de legalább 5 éves vezetői tapasztalatra és szakvizsgára lesz szükségük. Hangsúlyozta, hogy a Klebersberg központ nem szűnik meg. A jövőben oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. A munkálatokat augusztus 7-e és 17-e között az időjárástól függően az éjszakai órákban végzi a VKS. A szolgáltató arra kéri a környéken élőket, hogy a permetezés idején tartsák zárva az ablakokat, és számítsanak a gépek zajára. A felhasznált növényvédőszer az emberekre, állatokra és a méhekre nem veszélyes. A készítmény a parkoló járműveket sem károsítja, a kezelt területek pedig a permet felszáradása után azonnal biztonságosan használhatók. A Balatonparton pucolta meg a kifogott halakat egy budapesti horgász, ráadásul a zsákmányt a fogási naplójába sem jegyezte be. A férfi július 14-én a nyugati Öv csatornán horgászott, 3 dévérkeszeget és egy ezüstkárást fogott, pekére halőri ellenőrzést is kapott. Az egyenruhásoknak egyből feltűnt, hogy a pecás a parton dolgozza fel a zsákmányt. Nem ez az első eset, amikor a balatoni halőröknek ilyen ügyben kellett fellépniük, pedig a balatoni horgászrend egyértelműen fogalmaz, a horgászzsákmányt a vízparton, vízi járművön tilos feldolgozni. Népszerű a vonatos utazás nyáron. Csaknem 5%-kal többen utaztak a helyegyes balatoni vonatokon a főszezon első hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte Vitézi Dávid. Különösen népszerűek az átszállás nélkül közlekedő járatok, köztük a Dunakanyart Fonyóddal összekötő Jégmadár és a Békéscsaba és Tapolca között közlekedő Csabai tekergő. Díjazták a balatoni vendéglátósokat a Balatoni Kör rendezvényén. A Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztrán konzervje lett az év strandétele bisztró kategóriában, melyhez egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló fogás adta az ötletet. Büfé kategóriában a legjobb ételnek a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős kürtős mártogatósát választották. Az év felfedezettje a Szántói Millacsinta lett, amely egyben az új kategóriaként meghirdetett év Beachwood palacsintája díjat is elnyerte, fügekecske granola palacsintájával. Az év balatoni stranddesszertjének a Gyenesdiási Móni Süti gubacsintáját választották. A Balatoni Kör idén 12. alkalommal hirdette meg az év strandétele versenyt, amelyre minden eddiginél több, 22 vendéglátóhely 44 étellel indult. Országos vízipisztoly csatát rendeznek szombaton Magyarország 42 fürdőjében. A Magyar Fürdőszövetség hagyományos nyári programjára nem csak a gyerekeket, hanem szüleiket és a játékos kedvű felnőtteket is várják. A résztvevők országszerte egyszerre kapcsolódhatnak be a látványos víziháborúba délután 2 órakor. A fürdők valós idejű kép- és hangkapcsolaton keresztül vesznek részt az eseményen, melyet a Magyar Rekordegyesület koordinál a Palatinus fürdőben, valamint hitelesíti a rekord eredményét. Az augusztus 8-ai eseményhez térségünkben a Pápai Várkert fürdő, a Siófoki Galériusz fürdő és a Siófoki Nagy Strand is csatlakozik. A Sláger FM híreit Szendő Fiporitól hallották.
1: Nézzük, mi a helyzet a budapesti és a környékbeli vasúthálózaton. Kapcsolom a MÁV Inform ügyeletesét, Jancsurák Bencét. Szia, Bence!
2: Szia, Balázs! Köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Győr vasútvonalon baleset miatt késésekre változott.

0: Szent János György között a távolsági járatokat vehetik igénybe. Az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Holnaptól ismét a teljes útvonalán közlekedik a H5-ös Szentendrei hív. Ma még a Batthyány tér és Kasszás dűlő között pótlóbuszok szállítják utasainkat. Tart a karbantartás a Budapest-Lajos-Mizsevas útvonalon. Az S21-es vonatok helyett Kőbánya-Kispest és Dabas között pótlóbuszra kell átszállni. Hétfőig tart a Ráckevei hív karbantartása, addig csak a Közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között közlekednek a hét szerelvényei. Sziget-Szent Miklós gyártelep és Ráckeve között jövő hét hétfőig a meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Hello Los Angeles! Ez itt a hiánypótló hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiókösszesítés alapján. Szevasztok! Azért hiánypótló, mert nekem hiányzik például. A 2026-os év 32. adása, vagy valami ilyesmi. Itt a Norsi a múltból dalokat fog hozni ma is. El fogunk rajta ámulni ma is. A hétszájra pedig a 63. születésnapját ünnepelné, de sajnos 14 éve nincsen közöttünk. Ő is fiatalon, ezt most szokták mondani, hogy szemtelenül fiatalon, de az esetét, tehát ez rossz kifejezésnek érzem, fájdalmasan fiatalon ment el. Indul az Opelval is legelista, a 40. helyen Dua Lipa és a Fizikális című szerzemény.

0: Felix Jenő és Sushi Walk With Me című menüetjét hallottuk gépzongorára 38. helyen. Sophie and the Giants és a Purple Disco Machine Paradise-a pedig visszatért a 39-re. Na hát nagyon vártuk őket. Itt álltam a 39-en és vártam, azt jött a Sophie. Hát ez csodálatos volt, de Orsi is jön, hoz valamit a múltból. Tudjátok, amikor a barátság még jelentett valamit abból a korból.
1: Visszapillantó.
2: Augusztus 5-én ünnepelte 47. születésnapját Majoros Péter, vagyis Majka. Pontosan 22 éve tűnt fel a Való Világ első évadában, azóta pedig az ország egyik legsikeresebb televíziós személyisége, rappere és dalszerzője lett. Az elmúlt két évtizedben számtalan sláger, teltházas koncert és televíziós műsor fűződött a nevéhez. Lehet szeretni vagy kritizálni, de az biztos, hogy rengeteget dolgozott azért, ahol ma tart. Most pedig abból az időszakból következik egy nagy közös kedvenc, amikor még Curtis és Nika is mellette volt. A csúcson túl.

0: kakuncák és közterek.
1: Majd a Curtis és Nika a csúcson túl.
2: A pénz nem probléma.
1: Na, hát igen. Még a csúcson innen szakítottak.
2: Miért?
1: Ritka dolog ez, barátaim, de jöjjön inkább némi info a hétsztárjáról, aki 63 éves lenne. 2012-ben 49 évesen hunyt el, és a Soul királynőjének hívták.
2: Micsoda?
1: Többek között. Volt, aki itt a mocskos k***nak hívta, az elmebeteg férje, aki még verte is, úgyhogy a Soul bál királynőjének lehetett hívni, az igazából jobban ráillett szerintem.
2: Igen.
1: Aretha Franklin keresztlánya volt, úgyhogy volt honnan merítenie. Debütáló albuma pedig 1985-ben jelent meg, az akkor csupán 22 éves hétsztárjától, aki egyébként a Whitney Houston, de mindegy, minden idők egyik legjobban forró újonc albuma lett. Az első 3 évben 3 millió fogyott el belőle az Egyesült Államokban, és közel 25 millió világszerte. Tehát 22 évesen tudjátok egy ilyen 25 millió lemezt így elpattintani, nem lehetett rossz. Na, átistennő volt, imádtam, Whitney, útnyi. Ja, vele foglalkozunk a mai napon, visszaemlékezés szinten. 37. közben Kígyó, One Republic is a Chasing Paradise.
3: Oh,

0: Dualipa, a 35. ez a Training Season, úgyhogy visszatértünk. A Training Season most nem annyira megy, mert fölveszel egy tréning nadrágot, és abban a pillanatban befüllett a makkos Mária, amit már kettővel arrébb is érezni lehet.
1: Úgy van.
0: Úgyhogy felejtsétek el.
2: Tiltakozom.
0: Ugyanezt mondtam én is. Gail és az ABCDFU a 36. Na Gail után akkor viszont jöjjön Orsi. Nem, ha már G betű. Meg O. GMO.
3: Visszapillantó.
4: A napokban ünnepelte 54. születésnapját Jerry Halliwell, a Spice Girls egykori vörös bombázója. A világhír előtt dolgozott modellként, táncosként és műsorvezetőként is, majd a 90-es évek egyik legnagyobb lánycsapatának tagjaként robbant be. 1998-ban kilépett a Spice Girls-ből, hogy szóló karrierbe kezdjen, később pedig a nagy visszatérésből is kivette a részét. Két gyermek édesanyja, és kevesen tudják róla, hogy több sikeres gyermekkönyvet is írt. Most következik egyik legnagyobb szólós lágere, a Michi Collatino.

0: azaz a Latin csirkéim című dal. Csodálatos volt. Köszönjük szépen, folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát, a hiánypótló Whitney Houston adásunkat a kereskedelmi rádió közösítés alapján. Elárulom ki a hét tárja.
1: Ne.
0: Most Whitney Houston. Lehet, hogy elszóltam magam már korábban. 63. születésnapját ünnepelni, ezt elmondtam. 14 éve hunyt el, ezt is elmondtam.
2: Bármit mondj is, elhiszem.
0: De be kell, hogy üljön, gyerekek, meg kikérdezem.
3: Tényleg?
0: Jó, lemegy a 4 óra, azt kikérdezek mindent. Karrierje során 6 Grammy-t nyert, jó, ezt jegyezitek meg. Tehát 63, 14, 6, eddig ez a három szám fontos.
4: A 6-ost választanám.
0: Aztán megyünk tovább. 15 évesen újabb szám.
1: Oké. Okay.
0: Olyan szupersztároknak vokálozott, mint Chaka Khan. Ez az I'm Every Woman című slágerében is közreműködött. Jó hoztam, nem?
1: Aha.
0: A dalt később ő maga is feldolgozta, óriási sikert aratott vele. Igazi zenész család sarja egyébként, mint a Michael Jackson, és 3 idősebb fiútestvére volt, ebben Michael azért legyőzte, de Michael, itt van Michael, tehát neki is volt Michael nevű fiútestvére. Meg Gary, tessék, csupa sztárnév. Meg John, John is volt, Michael, Gary és John.
4: Akkor jó.
0: Mindegyikről tudnék zenészt mondani, de sajnos John 2021-ben elhunyt. Ettől még a másik John is, akit akartam mondani. Úgy látszik, Johnnak lenni a pop szakmában nem veszélytelen.
1: Aha.
0: Ava Max és a Maybe You're the Problem viszont a 34.

0: Avicii Addicted to You-ja a 32. Farukko és a Pepász a 33. Orsi pedig mindig az első. Mit hoztál már megint te?
1: Visszapillantó.
2: 28. születésnapját ünnepli Shawn Mendes. A karrierje egészen hétköznapi módon indult. Saját készítésű feldolgozásokat töltött fel egy videó megosztó alkalmazása, ahol villámgyorsan milliós rajongótábort épített. Már egy évvel később lemezszerződést kapott. Az igazi világsiker pedig a Stitches hozta meg számára. Azóta 5 stúdióalbumot adott ki, világkörüli turnékon lépett fel, és a generáció egyik legismertebb popsztárjává vált. Most pedig hallgassuk meg a rajongó

0: me back.
1: Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Köszönjük szépen, na egy kis bulvár.
2: Jó.
1: Emma Roberts, legyen is ő bárki. Július végén egy meghitt idaho-i ceremónián. Férjez ment.
3: Jól van.
1: Cody Johnhoz, egy újabb John. Veszélyben vagy, John.
4: Kérem, ne hallgasson rá.
1: Akit Johnnak hívnak, az mindig meghal a filmek 30. percéig.
4: Megint téve.
1: A szűkörű esküvőn ott volt a színésznő híres nagynénje, Julia Roberts édes apja is. Eric Roberts azonban hiányzott a vendégek közül. A 70 éves színész később elárulta, hogy azért nem vett részt a nagy napon, mert egyáltalán nem kapott meghívót. Hoppá, Eric Roberts azt mondta, hogy nem haragszik a lányára, és elfogadja, hogy Emma úgy és azokkal ünnepel, ahogyan szeretne. Apa és lánya kapcsolata régóta bonyolult. Tudjátok, párkapcsolat, hogy mondják ezt, a családi állapota bonyolult. A színész korábbi drog problémái miatt évekkel ezelőtt eltávolodtak egymástól. Drog miatt ne távolodjatok el egymástól, gyerekek, tényleg. Tudom, hogy ezt így könnyen mondja az, akinek semmi köze semmelyik oldalhoz, meg nincs tapasztalata, mert tényleg nincs, de nem a drog miatt. Távolodjatok el mondjuk amiatt, mert büdös a másik. Az egy sokkal életszerűbb magyarázat.
4: Mi?
1: Ray és a Where is My Husband 31.

0: férjem Ray-től a 31. Most pedig vége az órának. Szünet híret időről. Hamarosan folytatjuk az Opel Wallis legendistát. Ú, de meleg van.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
5: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
3: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
6: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncert csúszínpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői Szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői Kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
7: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! klubtihany.hu.

0: működik a Pornograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledesszoli az a legjobb. Intsünk pápát a cövesznek. Ledszoli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
2: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Én rózsa volnék.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
5: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: A kormány erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal új menetrendje, ingyenes koncertet ad a Budapesti Fesztivál zenekar a Hősök terén. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megőriztük az ország energia és vízbiztonságát, közösen átvészeltük az idei nyár legkritikusabb napjait, közölte a miniszterelnök. Szombattól a harmadfokú hőségriasztást másodfokba állja. Véget ér az állami szférában a rendkívüli otthoni munkavégzés. Újraindulnak a 17 és 22 óra között korábban nem közlekedő tehervonatok, és visszakapcsolhatók az épületek vízkivilágításai is. Ismertette a döntést Magyar Péter. Bár továbbra is hőség várható, a néhány fokos enyhülés csökkenti az energiarendszer terhelését, így mostantól nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem pedig a lakosság részéről. A paksi atomerőmű helyzete javult, egy turbina stabilan termel. A kormányfő megköszönte a lakosság, a vállalatok és a szakemberek összefogását. A kormány kétnapos ülésén több a gazdaságot és a lakosságot érintő döntést hozott, jelentették be péntek délután budapesti sajtótájékoztatón. A kabinet 2027 júniusáig meghosszabbítja a krónikus betegség menedzsment programot és enyhíti a házi orvosok elszámolási feltételeit. Utasították az egészségügyi minisztert egy hatékonyabb, szélesebb körű szűrési rendszer kialakítására, miután a szervezett szűréseken a részvétel alacsony és csökken. Szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája, és hamarosan döntés születik a szociális tűzifa keretemeléséről is. A kabinet 5,5 milliárd forinttal támogatja a debreceni, a sármelléki és a pécsi Pogányi repülőtér idei működését. Arról is határoztak, hogy 2027. január 1-e után tilos lesz több vadon élő állatfaj és hibridjeik beszerzése, tartása és cirkuszi szerepeltetése. A kormány erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, a döntéssel bővül a kötelezettek és a közzétenni előírt adatok köre, amelyek bárki számára ingyenesen elérhetőek lesznek. Elindult a társadalmi egyeztetés a Budapest-Belgrád vasútvonal új menetrendjéről és a kapcsolódó volánbusz hálózatról, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett, hogy néhány napja megkezdődött a személyvonatok indulásához szükséges vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme, és ha a most zajló sötétüzemi tesztek sikeresek, elindulhat a személyszállítás. A tervezett fél óránkénti elővárosi szolgáltatást, két óránként induló interrégió és Eurocity járatokat, valamint új, gyors csatlakozó buszjáratokat ígér. A cél egy összehangolt vasúti és buszos rendszer kialakítása. Az egyeztetés augusztus 14-ig tart, a beérkező véleményekről nyilvános összefoglaló készül. Faápolási munkák miatt az 51 aljelű villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Kopány utca között vasárnap és a következő hétvégén. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Szeptember 12-én ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén a Budapesti Fesztivál zenekar, ahol bemutatkozik a zenekar most alakult gyerekkórusa is. A hangverseny 18 óra 30 perckor kezdődik. A programban Schubert 8. befejezetlen szimfóniája, Arvo Pärt nyári keringője, valamint Prokofjev Hamupipőke szvítje szerepel. A koncertet Fischer Iván vezényli. A rendezvény ingyenes, a részvételhez regisztrációra sincs szükség, de a szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyekért érdekében időben érkezzenek, a helyszínen papírszékeket is biztosítanak majd. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották. Szombaton sok napsütés vár ránk, időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő futózápor vagy zivatar. A front mögött frissebb lesz a hajnal, 14-22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap már szinte zavartalan napsütés lesz, csapadék nélkül, a szél pedig térségenként változik. Hajnalra több felé felfrissül a levegő, délután pedig 30-36 fokig melegszik a hőmérséklet. Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-ás autót között kiépített terelésben kell autózni. A Grébics pihenőhely és Tatabánya, valamint Bicske és Biatorbágy között szakaszos torlódás, időszakos lelassulás nehezíti a közlekedést. Aki teheti, válassza az 1-es főutat vagy más alternatív útvonalat a főváros felé. Baleset történt az M4-es autóton a Kisújszállás felé vezető oldalon, a repülőtéri csomópontnál, a 20-as kilométernél a külső sávot lezárták. Baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Váci út felé a Vágány utca közelében. Tart a műszaki mentés az Árpád hídon Pest felé a Szentlélek tér után a külső sávban. Erős a forgalom az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton befelé szintén a Baross térnél, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
7: Hello Los Angeles! Ez itt a hiánypótló hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádiók összesítés alapján. Én összesítettem nektek meg Orsi, aki egyébként dalokat még a múltból elő-elő rángat. A hétszerre és a múltból van sajnos, a jelenben már nincsen Whitney Houston, akivel álmodtam már, hogy szerelmes vagyok.
8: Mi van?
7: Bocsássatok meg, de el kell mesélnem, hogy én végig álmodtam egy egész estét úgy, hogy én jártam a Whitney Houstonnak.
8: Hogy érted ezt?
7: Tudjátok, az álom az valóságban olyan érzéseket kelt, tehát én tudom milyen vele lenni.
8: Meséld el, halljuk.
7: Ó, nagyon jó. A 63. szülinapját ünnepelni, belehalt abba, hogy egy álom volt. Úgy látszik, ő is így állt hozzá. Folytatjuk az Opel-val és legelistát Dua Lipával, ez a Don't Start Now és a 30.

0: Brian Lopez és David Guetta Save Me Tonight-ja két helyet rontott, 28. volt, Kid Laroi, Justin Bieber és a Stay pedig 29. De ez semmi ahhoz képest, aki most jön, Porsche.
1: Visszapillantó.
2: 65 éves lett David Howell Evans, akit persze szinte senki sem ezen a néven ismer. A világ számára ő egyszerűen The Edge, a YouTube legendás gitárosa. Egyedi gitárhangzása és játékstílusa alapjaiban határozta meg a zenekar karakterét, és a rock történelem egyik legismerhetőbb hangzását teremtette meg. Most 2000-be utazunk vissza, következik az Elevation, amely a Lara Croft Tomb Raider című film betétdalaként is hatalmas sikert aratott, és Grammy-díjat is hozott a zenekarnak. A YouTube muzsikál.

0: Tutto és az Elevation, köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opel és Legelista, érkezik a hésztárja, a Whitney Houdini. Hát nem csak a hangja volt bámulatos, drága barátaim, hanem a szépsége, meg az alkata miatt akár modell is lehetett volna. Egyébként kipróbálta magát ezen a területen, és gondolom őt is kipróbálták ezen a területen.
1: Tiltakozom!
0: Szerintem ő is ezt tette. Ő volt az egyik első afroamerikai nő, aki a Seventeen nevű magazin címlapján szerepelhetett. Igen, tehát ők még akkor születtek, a Michael Jackson is, meg a Whitney Houston is, amikor még voltak ilyenek, hogy mondjuk feketének nem volt klipje, meg nem szerepelhetett a magazin címlapján, meg hát a buszon már talán ülhettek bárhol, de hogy az ezek milyen idők voltak, srácok?
2: Nem mondhatom meg.
0: És ha belegondoltok, csak 63 éves lenne, fiatal asszony, úgyhogy nem is olyan rég, ha jól emlékszem, még voltak problémák a világban. Nem, mintha most nem lenne. Aha. Különböző tévéreklámokban is feltűnt olyan üdítő italok számára, mint a Pepper, a Coca-Cola, vagy a Canada Dry.
2: Jól érzi magát?
0: Próbáltam reklámos lenni. Oh. A 80-as évek egyik legnézettebb sorozatában a The Cosby Show-ban is felajánlottak neki egy szerepet, de a zenei karrierje miatt visszautasította. Na, a 80-as években még, gyerekek, ma, honnan kezdjem?
2: Azt mi sem tudjuk.
0: Tehát ma, aki szeretne zenei karriert csinálni, az nem mond nemet egy sorozatra.
2: Nem.
0: Hát az a belépő a zenei karrierhez. Sorozatot lemondani. A 80-as években még nem így volt, drága barátaim. A 80-asban úgy volt, hogy a színészek szerepeltek a sorozatban, az énekesek meg énekeltek.
2: Többenetes.
0: És higgyétek el, jobb volt, mint most. Nem ment a Cosby Show-ba, pedig lett volna szerepe. Régi szép idők, David Guetta és a One Republic vissza is sírja I Don't Wanna Wait a 20.

0: Szigala Vigala, Giacomni, Ilian Keaton, Riptide-ja a 25. Az Imagine Dragons és a Bones pedig visszatért a 26-ra. De ez mind, amit idáig elmondtam. Semmi ahhoz képest, aki most érkezik. Most.
1: Visszapillantó.
2: 56 éves lett Mester Tamás, énekes, dalszerző és rockzenész. A Step együttes elkezdte pályafutását, később éveket élt Franciaországban, majd hazatérve a Mester és tanítványai zenekarra várt országosan ismerté. Később ismét külföldre költözött, Los Angelesben és New Yorkban is élt, miközben dalszerzőként és producerként is dolgozott. 2005-ben jelent meg az egyik legismertebb szólódala, a Szabadítsd fel, amelyet most meg is hallgatunk. Mester Tamás énekel a slágerekben.

0: Whitney Whitney problémáiról, tudjátok, fekete művészek abban az időben, erre jön egy szabad is fel. Véletlen volna?
1: Aha.
0: Aligha. Érkezik a hét sztárja, köztünk Mester Tominak, Whitney Whitney, azaz Whitney Houston. Michael Jackson szerette volna, hogyha az I Just Can't Stop Loving You-t Whitneyvel énekelhette volna, azonban a lemezkiadója Whitneynek nemet mondott az ajánlatra.
2: Mi van?
0: Na, tehát akkor még egyszer. Whitney nemet mondott egy sorozatra. A kiadója nemet mondott Michael Jacksonra. Milyen idők voltak ezek, drága barátaim? Ki merné ezt ma megtenni? Kiben van ennyi ego, vagy ennyi céltudatosság, vagy ennyi büszkeség, vagy nem tudom? De ilyenekre nemet, igen, lehet nemet mondani, oké? Okay?
1: Persze, persze.
0: És ez azokra is vonatkozik, akik bántalmazó kapcsolatban élnek, jó? Nyugodtan mondjatok nemet. A kiadó attól félt, hogy a tujat elvonna a figyelmet Whitney második nagy lemezéről. Tessék!
1: Köszönöm.
0: A szám Szüdeja Gerett.
1: Parancsol.
0: Szádja Gerett, vagy Szideja, esetleg Sajdiach Gerett közleműködésével történt. És a sláger listák élére került. Ne arra gondoljatok, de a Gerettet ki tudom mondani, ezt a Szüdeach. Azt nem.
1: Értem.
0: Jacko és Whitney együttműködése évekkel később is meghiúsult, akkor időpont egyeztetési problémák voltak. Na most azért, gyerekek, fölhív a Michael Jackson, hogy...
3: Hello, I'm innocent. Egyébként meg nem akarná...
0: Érted, és akkor te azt mondanád, hogy várjál, Michael, megnézem a noteszemet. Pillanat, pillanat, mit mondtál? November? Hát sajnos nem jó. Michael, nem fog ez így menni. Érted? Hát ezt hogy? Hogy? Hogy?
3: Megijesztettem.
0: Szóval aztán Whitney George Michael-el adta elő az If I Told You That című számát. Na várjál. Akkor itt fordítva történt. Itt Whitneynek mondott nemet a pop királya.
1: Én is rájöttem.
0: Jó, hát ez, na, mikor érdekelte őt a fekete asszony? Mikor voltak fehér fiúk a házban?
1: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Nem tudhatjuk, én is csak megjegyeztem. Minden idő két legnagyobb popsztárja végül soha nem énekelt közösen egyetlen dalban sem. Szerintem fújtak egymásra. Na, fújjuk a következő dalt mi is, 24. Tame Impala és a Dracula. Akkor szívjuk.

0: long time.
1: Ray Dalton és a Do It Again a 22. Lady Gaga meg a Ted Dance a 23. De ez mind semmi ahhoz képest, aki most jön. Orsi.
2: Visszapillantó.
3: 50. születésnapját ünnepli JC, az NSYNC egykori énekese, dalszerzője és táncosa. Sokan már gyerekként megismerhették a Mickey Mouse Club című műsorba, ahol olyan későbbi világsztárokkal szerepelt együtt, mint Britney Spears, Christina Aguilera vagy éppen Justin Timberlake. Utóbbival aztán az NSYNC-ben is hatalmas sikereket értek el, a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének egyik legsikeresebb fiú csapataként. Most 2000-be utazunk vissza, jön az It's Gonna Be May.

0: köszönjük, ez volt az NSYNC és az It's Gonna Be Me.
1: Hey, Yugi.
0: Folytatjuk az Obervali slágerlistát. Olyan slágereket hozunk el nektek, akik óriási...
2: Mit akar mondani?
0: Óriási koncertélményeket is generálnak, mert tudjátok, van a slágert elvizik turnéra, a turnéra meg be kell menni jeggyel. Na, ha lemaradtatok a jegyről, mert elfogyott, ne aggódjatok, nálunk még van.
1: Okay.
0: A Szigetre is nyeretek jegyeket, Morcsiba, Zara Lawson, vagy épp Luis Capaldi is fellép. Nem egyszerű nyereményjáték, hanem egész nyáron nem tartó koncertsorozat, ezt elmondtam már 28-szor, tehát higgyétek el, hogy így van. Újra esélyt adunk arra, hogy ott legyetek az év legnagyobb zenei eseményein. Én például játszottam, és ott adtam Lenny Kravitzen, és pörgessük vissza. Nagyon jó volt, és sokan ott voltatok körülöttünk, még dumáltam is párotokkal. Na, tök jó élmény volt egyébként beszélgetni is, meg a koncert is. Lady Gaga és az Abrakadabra maradt a 21. helyen.

0: Lady Gaga és az Abrakadabra 21. Most pedig végeztünk a felével. Gyerekek, ennyi volt? Na, nem elég, pedig ez is csak a fele még. Folytatjuk az Opelval is legelistát a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Műsorajánló. Nyáron

0: hosszú utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kiló ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Interspárban.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA. Xilometazolin tartalmú orspré, hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az ordoguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
9: Köszönjük!
1: A reklám után

0: 10 éve nem volt olyan alacsony az infláció, mint júliusban. Rengeteg szabálytalanságot talált a NAVA Balatonnál. Látványos sárkányhajóversenyt rendeznek szombaton Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt az infláció Magyarországon. Júliusban átlagosan mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ennél alacsonyabb értéket legutóbb csak 10 éve, 2016 novemberében mértek, közölte a KSH. Júliushoz képest 0,1%-kal még csökkentek is az árak. A kedvező adat az elemzőket is meglepte, a piac ugyanis 1,5%-os inflációra számított. A részletes adatok ugyanakkor árnyaltabb képet mutatnak, miközben több alapvető élelmiszer olcsóbb lett, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Tűz ütött ki péntek hajnalban a veszprémi vasútállomáson. Két simpálya mellett a száraz fű, az avar és egy farakás kapott lángra, a füst pedig a környező lakótelepre is eljutott. A tűzoltók 4 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. Az oltás idejére feszültségmentesítették a felső vezetéket, ezért Veszprém állomáson átmenetileg leállt a vasúti forgalom. A vonatok Herenden és Hajmáskéren visszafordultak, a köztes szakaszon pótlóbuszok szállították az utasokat. Tömeges járvány tört ki egy Veszprém vármegyei idős otthonban. Több mint 50-en betegedtek meg emésztőrendszeri fertőzés következtében. Az intézmény 107 érintettje közül 49 gondozottnál és 6 dolgozónál jelentkezett láz, hányás és hasmenés. A betegek többsége 48 órán belül felépült, egy embert azonban kórházban kellett ellátni, írja a Veol. A laboratóriumi vizsgálatok 2 mintában kalicivírus mutattak ki. Az otthonban folyamatos fertőtlenítést végeznek, valamint látogatási és felvételi tilalmat rendeltek el. Az egészségügyi hatóságok továbbra is figyelemmel kísérik a járvány alakulását. Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel a NAVA Balatonnál a nyári ellenőrzés sorozat első felében. Július eleje óta csaknem 1500 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zalavár megyében. Elsősorban vendéglátóhelyeken, üzletekben és turisztikai szolgáltatóknál. A revizorok SZAP és KVAD kölcsönzőket, valamint taxisokat is ellenőriztek. A leggyakoribb probléma a nyugtaadás elmulasztása, az alkalmazottak bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatása, illetve a pénztárgépek szabálytalan használata volt. A mulasztók akár 2 millió forintos bírságot is kaphatnak, üzletüket pedig ideiglenesen bezárathatják. Balatonalmádi mind a 4 fizető strandjára naponta 2 időszakban ingyenesen lehet belépni. A Veselényi, a Budatava, valamint a 2 káptalanfüredi strand reggel 7 és 7 óra 45, illetve este 7 és 10 óra között díjmentesen látogatható. A reggeli idősáv azoknak kedvez, akik még a nagy meleg előtt úsznának, este pedig akár naplementés fürdőzésre is lehetőség nyílik. Más balatoni településeken is vannak hasonló kedvezmények. A Csopaki strand este 7 órától éjfélig, az Alsóörsi pedig fél hét után látogatható ingyenesen. Balatonalmádi különlegessége, hogy hivatalosan is 2 díjmentes idősávot biztosít minden nap. Látványos sárkányhajóversenyt rendeznek szombaton Balatonfüreden. Az Európa Sport régiója 2026 sárkányhajó kupának a tagoresétány ad otthont. A megmérettetésen civil közösségek, sportegyesületek, cégek, vállalatok és a belügyminisztérium szervezeteinek csapatai szállnak vízre. A sárkányhajózásban a résztvevőknek egy ritmusban kell evezniük, így a verseny az erő mellett az összefogásról és a csapatszellemről is szól. A nevezés már lezárult, a mezőny készen áll az izgalmas balatoni futamokra. A szervezők családokat, baráti társaságokat és a vízisportok kedvelőit is várják.
1: Szombaton sok napsütés vár ránk, időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő futózápor vagy zivatar. A front mögött frissebb lesz a hajnal, 14-22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap már szinte zavartalan napsütés lesz, csapadék nélkül, a szél pedig térségenként változik. Hajnalra több felé felfrissül a levegő, délután pedig 30-36 fokig melegszik a hőmérséklet. Az erős forgalom miatt szakaszosan torlódnak a járművek az M3-as autópálya Miskolc felé vezető oldalán Gödöllő és Gyöngyös között. Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-as autó csomópontja és Ócsa között 2 autó ütközött össze. A 27-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométeres, és visszahat az M0-as autó déli szektora felől érkezőkre is, aki teheti az 5-ös főúton kerülhet. Baleset történt korábban az M4-es autóton a Kisújszállás felé vezető oldalon a repülőtér csomópontnál, a 20-as kilométernél a belső sávot lezárták. Erős a forgalom az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Kiskorúton az Astoria felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Tart a felújítás a 6. kerületben a Révai közben. Vasárnap éjféltől lezárják a Révai utcát a Révai köz és a Kádi Gyula utca között, valamint a Kádi Gyula utcát a Révai utca és az Andrássy út között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Vallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Angelis, ez a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádiók összesítés alapján elérkeztünk a top 20-hoz. Ho, érzitek-e?
4: Igen.
3: Top 20. Mondjuk attól függ, hogy milyen kategóriában van a top 20, nem? Mert hogyha az új partnerednek mesélsz az exteidről, az ő 20-as listájukról, akkor nem biztos, hogy jó néven veszi.
5: Ugyan.
3: Viszont most ugye a legjobb 20 dalról beszélgettünk, amit a héten hallgattatok. A hétszerre Whitney Whitney, aki 30 éves lenne, Orsi pedig a múltból dalokat hoz. Folytatjuk az Opel Vallis slágerlistát Kashmirral, ez a Wild Ride és a 20-as.

0: Sims és a Door becsapta a 18-on, Ed Sheeran és a kamera pedig forgott a 19-en. Kicsit föl vagyok ajzva, de szerintem csak megsütött a nap. Orsi jön, és hoz nekünk valamit a módból.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 26 éve Craig David vezette a brit slágerlistát Seven Days című dalával. Mindössze 19 éves volt, amikor ezzel a slágerrel történelmet írt. Ő lett addig a legfiatalabb férfi szóló énekes, aki a brit kisnemezista élére került. A dal már a igazi R&B klasszikussá vált, Craig Davidet pedig egy csapásán világsztárrá tette. Következzen a Seven Days.

0: Craig David, milyen régen hallottam nyafogni az embert. Ez volt a 7 Days, köszönjük szépen. Érkezik a hét sztárja, Whitney Utny, azaz Whitney Houston. Ugye említettem, hogy a pop bál királynőjének hívták, de más valaki egy büdös k***nak. Ez a valaki pedig Bobby Brown volt, az igazi hülye, ha engem kérdeztek. Tehát, hogy azért ezt a nőt nem megbecsülni, az, na, arra születni kell, kérem. Tehát az így a tanulással nem megy, arra tényleg tanulni kell hozzá, fejlődni kell hozzá, meg hülyének kell születni. Tehát, hogy az, na,
1: értem.
0: Láttatlanba mondom, Whitneyre nem lehet haragudni, Whitneyt szeretni kell.
2: Egyefele.
0: A bulvár sajtó egyébként szerelmüket elég részletesen dokumentál. Bobby előtt egyébként szintén világsztárokkal járt, lehet, hogy ezt nem bírta Bobby bevenni.
1: Hogy mi van?
0: Jermaine Jackson énekes, NFL játékos, Randall Cunningham és Eddie Murphy is a kedvese volt Whitney Houstonnak.
2: Le a kalappa!
0: Bobbyval 89-ben jöttek össze, 3 évvel később össze is házasodtak, és 2007-ig voltak együtt. Sokan úgy gondolják, hogy Bobby telt Whitney drogfüggőségéről, alkoholizmusáról, amik végül a halálához is vezettek. Na, és ez a csávó viselkedett vele úgy, ahogy...
1: Legyen óvatos.
0: Szóval... Ne bántsuk Bobbyt, mert lehet, hogy ártatlan. Biztos nem. Hülyeség? Ki mondta ezt?
1: Nem tudom.
0: Nem tudhatjuk. De azt a drága asszonyt talán lehetett volna jobban megbecsülni. Ed Sheeran, azt hiszem, a 17.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombaton sok lesz a napsütés, időnként összeállnak majd a felhők, csak néhol fordulhat elő egy-egy gyors zápor vagy zivatar. A szél több helyen élénk lehet, a hajnal már frissebb lesz, 14-22 fok közötti minimumokkal, szombaton napközben pedig 29-34 fokig melegszik a levegő. Vasárnap szinte teljesen tiszta égboltra számíthatunk csapadék nélkül, reggel több felé felfrissül a levegő, délután pedig 30-36 fok között tetőzik a hőség. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Félpályás lezárásra kell készülni mától a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak, a 216-os busz a Palota út elején áll meg. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Pannonia utcában a Bessenyei utca előtt csatornajavítás miatt. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé mától útszűkületre kell készülni. A 18. kerületben a Haladás utcában irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. Tart az átépítés a Fehér úton. A Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé 18 órától lezárják a belső két sávot. A Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakor utca után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 15.

0: Taylor Swift és az Opalite a 15. Fastboy és a Good Life a 16. Érkezik Orsi, aki hozott nekünk valami nagyon gazdaságos dalt.
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte 39. születésnapját Fluor Tomi, bár már korábban is zenélt, az ország igazán a Mizu című slágerrel ismerte meg 2010-ben. Néhány évvel később Diazzal megalapították a Well Hello-t, amely rövid idő alatt a hazai popzen egyik legsikeresebb formációja lett. A Rappart után újabb óriási slágerrel jelentkeztek, ezt a dalt pedig ma is kívülről fújja a közönség. Jöjjön az Apuvet meg!

0: és apuved meg. Köszönjük szépen! Ez itt a Hivatalos Magyar Slágerlista a Kereskedelmi Rádió közvetítése alapján a Hiánypótló Whitney Houston adásunk. Több rekordot is tart a mai napig, egyébként Whitney Houston, az egyetlen női előadó, akinek sorban 7 kislemeze is az amerikai slágerlista élére került. Köszönjük a statisztikákat, tényleg ez nagyon fontos.
1: Köszönjük.
0: Valaki ezt nézi, hogy kik azok, akiknek sorban 7 kislemeze is az amerikai slágerlista élére kerülnek. Hú, hogy nem fárad el az agya ebben a vizsgálódásban. Minden idők legkelendőbb filmzenei albuma, ami több mint 45 millió példányban talált gazdára, ez a Bodyguard, ezt is ugye ő jegyzi, mármint Whitney Houston és ugye Kevin Costnerrel alkottak egy párt a filmen, de hála Istennek Kevin Costner nem énekelt. Ezt megúsztuk! A Guinness rekordok könyve szerint ő a legtöbbször díjazott női előadó a világon. Ezért mondtam, egy ember nem díjazta, azaz
2: csendesen.
0: Fogyatékos Bobby Brown, de mindegy, lépjünk ezen túl. Föl fogom ezen néha húzni magam.
2: Értem.
0: Több mint 600 különböző elismerésben részesült egyébként a karrierje során, és ha már szóba került a több mint testőr, Whitney egyik legismertebb dala, egy feldolgozása az I Will Always Love You-nak. Mármint úgy értem, hogy ez egy feldolgozás, mert az eredetit Dolly Parton írta, már 74-ben sikerre vitte, és country sláger volt.
2: Ez lényeges.
0: Ma pedig a dobkiállással játékot is szoktak játszani. Tudjátok, van a nagy modulálás előtti pillanat, amikor mindenki elhallgat, és van egy dobütés, amire Whitney prejön, és ugye ezt a dobütést kell eltalálni. Van egy játék a neten, nézzetek, mert nagyon vicces. Előtted van egy dob, és akkor kell ráütnöd, amikor az eredetiben is van. Baromi jó, hogy eltalálod-e vagy nem.
1: De.
0: Közben Katolin és Jani bácsi döngetik az ajtót, ugye a Turn the Lights Off-val most akkor engedjük őket a 14.

0: 12. Exton Stera és Misha Miller, Tom Leaf Kylia, Tóth Abigail és a Sugar Daddy pedig a 13. Orsi jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Éppen 19 éve Jennifer Lopez pert nyert első férje Ojani Noah ellen. A férfi könyvet akart megjelentetni közös életükről és a kapcsolatuk intim részleteiről. Jennifer azonban bírósághoz fordult. Sikerült megakadályozni a könyv megjelenését, ráadásul a perben több mint $500,000 kártérítést is megítéltek számára. Most azonban inkább a zenéje a főszerep, Jennifer Lopez-től

0: Lopez, Jennifer és a Entya Mamma. Köszönjük szépen! Gyerekek, Zendaya bejelentést tett. És
1: nekem ez felfoghatatlan.
0: Kijelentő mondatokban. Tehát nagyon kijelentőben bejelenteni az nem könnyű, de megtette.
2: Jól van.
0: Az elképesztően sűrű időszaka után pihenőt tart, és egy időre visszavonul a nyilvánosságtól. Ezt jelentette be, vagy ki?
1: B.
0: Az elmúlt évben 5 filmet forgatott, férjhez ment Tom Hollandhoz, ezt felért másik öttel, és szinte folyamatosan az egyik forgatási helyszínről utazott a másikra. Hát ezt hívják karriernek. Az Odüsszeia jó film egyébként, nem láttam még. Ajánljátok?
1: Elnézést, tőlem kérdezi?
0: Írjátok meg. New York-i premierjén azt mondta, hogy ne egyszerűen el kell tűnni egy kicsit, mert az agyát hónapok óta egy perce sem tudta kikapcsolni. Nem a színészettel akar felhagyni, csupán szeretne feltöltődni és végre saját magára koncentrálni. A pihenő előtt még több komoly munkát is vállalt, köztük az Euphoria sorozatot, a Dűne harmadik részét, a Shrek 5 egyik szinkron szerepét is, és mondom továbbra is, hogy a pókember felesége, ami hát nem lehet egyszerű, ha be kell fonni a hálószoba sarkait. Vagy néha le kell pókhálózni az öreg Tomot. Jó, van, csak szövögettem egy kicsit a szálakat. Na, Cameron és a Be Mine a 11.

0: Cameron és a Be Mine a 11. helyen, és már csak a legjobbak vannak hátra. Fogyunk, gyerekek, fogyunk. Úgy is mondhatnám, hogy olvadunk, sűr a zsír ebben az időben. Top 10 van már csak hátra, amivel folytatjuk az Opel-val is legelistetek csak a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tömeges járvány ütötte fel a fejét egy Veszprém vármegyei idős otthonban. Hivatalosan beszüntette magyarországi tevékenységét a csődbe ment bolgár Robinson Tours. Világsztárokkal érkezik Budapestre a Real Madrid szombaton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Klimatizált motorvonatokkal utaztatják a gyerekeket az Erzsébet táborok turnusváltásánál a hőségriasztás idején, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, mivel a Balaton északi parti vasútvonala csak Balatonfüredig villamosított, az Ánka és Balatonfüred közötti szakaszon klimatizált buszokkal, a hosszabb útvonalon pedig Flirt és Kiss motorvonatokkal szervezték meg az utazást. Az elmúlt egy hétben csaknem 4500 gyermek utazását szervezték meg így. Tart a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, hogy a parlament által megválasztott megbízott vezető egy kisebb csapattal végzi az átvilágítást, miközben széleskörű szakmai párbeszéd is zajlik. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a minisztérium nem avatkozik a közmédia mindennapi működésébe, és a végleges vezető kiválasztása teljesen nyílt, átlátható pályázaton történik majd. Arra kért mindenkit, hogy a közmédia megújítására vonatkozó az online felületen küldje el, amely hamarosan megnyílik. Több mint 50-en betegedtek meg a Veszprém vármegyei idős otthonban, ahol hányással, hasmenéssel és lázzal járó járvány terjed. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti jelentése szerint az intézményben szigorú járványügyi intézkedéseket vezettek be. A járvány megfékezése érdekében az intézményben látogatási és felvételi tilalmat rendeltek el. Összesen 107 embert volt érintett, közülük 55-en betegedtek meg, a megbetegedettek között 49 gondozott és 6 dolgozó volt. A bolgár Robinson Tours utazási iroda hivatalos bejelentést tett Budapest főváros kormányhivatalánál, hogy megszünteti magyarországi tevékenységét, ezért a kormányhivatal törölte a határon átnyúló szolgáltatás nyújtás keretében Magyarország területén utazás szervezői és utazás közvetítői tevékenységet végző vállalkozások nyilvántartásából. Ezt megelőzően az illetékes bolgár hatóságnál, valamint a fizetésképtelenség elleni védelmet biztosító társaságnál is megtették a bejelentést. Az érintett utasok akár igény az Axiom biztosító társasághoz fordulhatnak. Csaknem 10 hónappal eltűnése után ismét szabadon repül Szerbiában Félix, a jeladóval ellátott fiatal parlagisas, amely első vonulása során Szíriába került, ahol állatcsempészek befogták. A ritka ragadozót a napokban engedték vissza a természetbe Szabadka környékén. Szombat este a Ferencváros a Real Madriddal csap össze felkészülési mérkőzésen a Grupama Arénában. A 15-szörös BEC, BL győztes sztárcsapat világsztárokkal érkezik Budapestre. A Királyi Gárda vezetőedzője Mourinho keretet hirdetett, amelyből hiányoznak azok a játékosok, akik a világbajnokság elődöntőjében szerepeltek, így Mbappé és Bellingham is. Ott lesz viszont a brazil Vinicius Junior, aki a budapesti Fradi Real Madrid mérkőzés legnagyobb sztárjának ígérkezik. A találkozót teltház előtt rendezik, újra világsztárokat láthattak a szurkolók élőben, majd a Grupama Arénában. Betlehem Dávid aranyérmet nyert ma a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most viszont megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. Fabien Bettina címvédőként ezüstérmet nyert pénteken a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Szombaton sok lesz a napsütés, időnként összeállnak majd a felhők, csak néhol fordulhat elő egy-egy gyors zápor vagy zivatar. A szél több helyen élénk lehet. A hajnal már frissebb lesz, 14-22 fok közötti minimumokkal. Szombaton napközben pedig 29-34 fokig melegszik a levegő. Vasárnap szinte teljesen tiszta égboltra számíthatunk csapadék nélkül, reggel több felé felfrissül a levegő, délután pedig 30-36 fok között tetőzik a hőség. Rendezvény miatt lezárták a harmadik kerületben az Angelschanzblitz utat, a Mozaik utca és az áruházi behajtók között. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában is. Hétfőtől a H5-ös hív a Batthyány tér és Aquincum között egész éjszaka közlekedik. Szombat munkanap, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Lezárják szombaton 13 órától a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Mozaik utca között. Továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupa Marénában szombaton 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a meccs előtt és azután a Szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Vasárnap napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. Lezárták a félútpályát a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádió közvetítés alapján jön a top 10 Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig Whitney Utnyi, azaz Whitney Houston, aki a 63. születésnapját ünnepelné, de ebben megakadályozta a korai halála.
3: Mi van?
0: Ez most hülyén hangzott, belátom, pedig tényleg nagyon bánom, mert nagyon szerettem a Whitney-t. A Whitney-t, nem véletlen mondtam így, mert ő azért a Whitney, nem csak úgy egyszerűen egy Whitney. Az Opel Valli slágerlistában 10. helyen Ray Dalton és a

0: I Get Lucky a 8. Bibi Rix és a Faithless New Religion-je pedig a 9. Na ennyit erről, a folytatásban Orsi hoz nekünk valami nagyon keményet.
1: Visszapillantó.
2: 4 éve búcsúztunk Olivia Newton-John-tól, de a dalai és a filmjei ma is ugyanúgy velünk élnek. A Grease nem csak minden idők egyik legsikeresebb musicalje lett, hanem generációk kedvence. Sandy és Danny történetét pedig ma is kívülről fújják a rajongók. Ez a dal a film egyik legvidámabb pillanata, amit egyszerűen lehetetlen mosoly nélkül végighallgatni. Olivia Newton-John és John Travolta voltak a következik a We Go Together

0: Olivia Newton-John és John Travolta a We Go Together című dalát hallottok, köszönjük szépen. Ez itt az Open Valley slágerlista, érkezik a hét sztárja Whitney Houston. Osama Bin Laden is felfigyelt rá, a hírett terrorista azt tervezte, hogy megöli Bobby Brown-t, Whitney Houston pedig elrabolja, és az egyik feleségévé teszi.
1: De jó ég.
0: És meg kell mondjam, nem sok mindenben értek egyet Osama Bin Ladennel, de ez egy közös vonásunk, tehát hogy én is gondoltam erre, bevallom őszintén.
2: Valóban?
0: Azt az idióta Bobby Brown-t eltenni balra, és beleszerettetni magunkba az énekesnőt, Whitney-t.
1: Volna egy javaslatom.
0: Azt mondják, a szerelem sötét verem, és hát gondolom Osama Bin Laden addig ott is tartotta volna Whitney-t, amíg igazából azt nem látja azt a fényt csillogni a szemében. 1996-ban a brunei szultán lányának esküvőjén privát koncertet adott, 7 millió dollárt rakott zsebre érte.
3: Annyi pénz az, sajnos kevés.
0: Tehát tudjátok, mondta a szultán a kislányának, hogy
4: na kislányom, kit szeretné hallani? Elhozom neked az SP-t.
5: Nem!
4: Nem á, akkor a Velhelót.
5: Nem!
4: Nem á, kit hozzak el neked a Majkát?
5: Nem!
4: Jó van. Legyen a Whitney.
0: Szóval ez valahogy így történhetett, és a szultán azt ki tudta csengetni a 7 millió dollárt, csak hogy a lánya abba adja azt, hogy
5: nem!
0: 2012 elején Whitney holttestére egy hotel fürdőszobában találtak rá, illetve a testőre találta meg. A vérében jelentős mennyiségű kokaint mutattak ki, ettől függetlenül még azért, mert valaki bekokainozott, nem kell egy hotel fürdőszobájában holtan találni. Sokan emlegetik, hogy nem volt minden tiszta a halála körül, ráadásul a lánya halála kísértetésen hasonlít az övéhez, mert hogy akárcsak őt, a lányát is, 22 éves Bobby Kristanát is egy fürdőkádban találták meg eszméletlen állapotban, 3 évvel Whitney halála után.
1: De jó Isten!
0: Furcsa dolgok öröklődnek a családban, vagy véletlen volna, aligha. Válasszon mindenki a véletlen és az összeesküvés elméletek közül. Whitney Houston 14 éve az angyalok kórusát erősíti, ami azt hiszem, hogy megkapta az egyik legjobb hangot, amin meg tud szólalni. Én kialudtam. 7. Hip Hopton és Norma Jean Martin Out of My Head-je. Menjünk tovább, eljje!

0: Seinfeld és Rosalind Hart Like Mania, Martin Garrix, Matisse és Barb's Butterflies pedig a 6. a héten utóbbi a 14-ről rontott, úgyhogy nem jött fel. Rontott? A nézőpont kérdése. Aki nem szereti a lepkéket, annak a rontást nyilván. Leveszem a rontást. Felteszem a rántást.
1: Befejezte?
0: Na, mondják az öreg azt, hogy Orsi jön közben, mert azt hiszem, hogy egy kis pihenésre van szükségem.
2: Visszapillantó.
3: Augusztus 8-án ünnepi születésnapját Keresztes Ildikó, Artisius és többszörös Emerton díjas énekesnő, színésznő, a Soprani Petőfi Színház örökös tagja, akinek jellegzetesen rekettes hangját néhány másodperc után bárki felismeri. Több mint 3 évtizede meghatározó alakja a magyar könnyűzenének, miközben színházban és televízióban is rengeteget szerepel. Most jön az egyik kedvencem tőle, a Démon a

0: Simon, aki bennem van, tessék, mondtam, leveszem a rontást, felteszem a rántást.
1: Te parancsolj.
0: És akkor jön keresztes Ildikó a démon, aki bennem vannak. Véletlen volna!
2: Pontosan.
3: Aika!
0: Ez itt még mindig az Opel is legelista. Tudjátok, a nyár folyamán nem csak zenét adunk nektek, hanem zenékre jegyet.
1: Mi?
0: Koncertjegyeket. Oh. Olyanokat, amik már elfogytak, de még velünk lehet nyerni. Sokféleképpen lehet velünk nyerni egyébként, de ez például az egyik. A Szigetre még kaphattok jegyeket nálunk, ha játszatok és nyertek. Fellé Blues Capaldi, a Morcsiba vagy Ibzera Lawson. Hm? Na, megéri, játszatok, nyerjetek. Addig mi meg itt Taylor Swiftet adunk nektek, jó? The Fate of Ophelia, a negyedik.

0: Ofíliával Taylor Swift betöltötte a négyet, gratulálunk, és most Orsi jön, és hoz valamit a héttárjától, Whitney Houstontól.
1: Visszapillantó.
2: 1963. augusztus 9-én született Whitney Houston, minden idők egyik legnagyobb énekesnője. Hatszoros Grammy-díjas előadó volt, albumaiból világszerte több mint 200 millió példány fogyott. A Guinness rekordok könyve pedig hosszú időn át a legtöbb díjjal kitüntetett női előadóként tartotta számon. Nem csak kivételes hangjával, hanem filmszerepeivel is történelmet írt, elég csak a több mint testőrre gondolni. Ma már nincs közöttünk, 2012-ben mindössze 48 évesen hunyt el, de dalai örökké velünk maradnak. Most következik az 1990-es I'm Your Baby Tonight.

0: I'm your baby tonight, Whitney Utni. Édes jó Istenem, de kár ezért az asztonyért, de tényleg.
1: Hát, igen, nagy kár.
0: Milyen szép lenne, még 63 éves, az gyönyörűek még a nők 63 évesen. Már amelyik úgy vigyáz magára meg, tehát tudjátok.
1: Nem tudom.
0: Mondjuk egyáltalán nem eszik. Meg hát vannak ilyen dolgok, amik kellene hozzá, de például őt nagyon szépnek képzelem. Már csak a top 3 van hátra, lássuk, kik jutottak a top 10-be, de lecsúsztak a dobogóról. Ray Dalton és a Blood Running a tizedik. Bibi Luxa és a Faithless New Religion a 9. helyen. Nyolcadik Loi és a Get Lucky. Hetedik a héten Hipaton és az Out of My Head. Martin Garrix és Bob's Butterflies a hatost hozta el. Ötödik helyen végzett a héten Sam Felt és Rosalind Heart Like Mine-ja. Taylor Swift a negyedik helyen a Fade of a Filiával. Pedig nyilván csak a héten Alex

0: TNG és a Bambolé harmadik helyen. Orsi közben lerakott elém egy hírt, mert hogy ez friss, amiből egy szót nem értek. Úgyhogy most ezt nézzetek el nekem, én ezt most felolvasom nektek.
1: Ne.
0: De a töfi, kezdem, hogy meg fogjátok érteni.
2: Gyerekjáték.
0: 10 év házasság után beadta a vállókeresetet Abby Elliot. A Matko című sorozat Natalie Sugar berzattója.
1: Mintha brigád.
0: Szót se értek az egészből, de valaki el akar válni. Ez a lényeg. A színésznő július 17-én fordult bírósághoz, igen, ezt így szokták. A hivatalos indoklásban először nem. Hát először elfordul a férjétől, és hozzáfordul a bírósághoz. Igen, tehát ez egy ilyen, igen, fordulásból legalább kettő kell.
3: Abszolút!
0: A hivatalos indoklásban kibékíthetetlen ellentétek szerepelnek.
3: Ennyi?
0: Két közös gyermekük van, a 3 éves Edith és az idén született William. Na idén, Istenem, megszületett a kis William, most mi lesz itt, gyerekek, a kis Williammel?
1: Nekem ez felfoghatatlan.
0: Tényleg, ez olyan szomorú. És most tök komolyan mondom. Abby közös jogi és fizikai felügyeletet kér, ez mondjuk helyes, emellett házastársi tartásdíjat is szeretne.
2: Miért?
0: Erről már nem teljesen egyezik a véleményünk. Miközben azt kéri, hogy a férje ne kapjon hasonló támogatást. Mi van? Milyen támogat?
1: Jogi.
0: Na, akkor ezt még egyszer. Házastársi tartásdíj, de a férje ne kapjon. Miért ezt nem egymásnak kell fizetni? Mi az, hogy férjenek váltad? Valaki ezt magyarázza el.
1: Nem.
0: Azt is szeretné elérni, hogy Bill Kennedy fizesse a vállóper ügyvédi költségeit, a szakítás valódi okairól egyikük sem nyilatkozott. Hű, de bonyolult ez, drága barátaim. Egy nagyon fontos dolog van. Tehát tényleg, aki szeretné itt nyugalmat, hogy az ne is ismerkedjen.
1: Tényleg?
0: De tényleg, mert hogy mi lehet, ugye? Megismerkedsz, minden jó. Hát, jó, de az se problémamentes. Megismerkedsz, nem jó semmi. Hát ez, na, az nem jó. Megismerkedsz, változtatni akarsz. Na, és akkor itt jön ez, amiről itt most a Natalie Sugar berzattója Mackó sorozatból beszélt nekünk, Abby Elliot, semmit nem értek bőle, de a lényeg az, hogy ő például ezt csinálta, semmi nem jó, változtatni akart, és akkor most itt megy a vége láthatatlan gyilkolása a másiknak.
1: Úgy tűnik.
0: Úgy, hogy a legjobb otthon maradni, hallgatni a Sláger FM-et, nézni a Netflixet, azt ne szóljatok senkihez, abból még baj nem volt. Hölcs és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je pedig az aranyat lecserélte ezüstre. Na, a családi ezüst.

0: és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-jét hallottuk a második helyen. Köszönjük szépen, csodálatos a családi ezüst előkerült, meghallgattuk, nagyon szépen csengett. Miközben Tom Jones vagyonát több mint 300 millió dollárra becsülik.
1: Ennyi az ennyi.
0: Házasságunk kívül született fia az utcán él és ételért kordul. Igen, ezek a speciális effektusok a lelkemet jelzik.
2: Ez gyönyörű.
0: A pénz sem kicsi, meg hát a probléma se, úgy látom. A 38 éves Jonathan Berkeley édesanyja és az énekes rövid kapcsolatából született.
1: Kérdés, hogy képes-e úriember maradni?
0: Ezt el tudom képzelni, hogy ment a színész öltözőbe Tom Jones, és jött a Berkeley édesanyja, hogy...
3: Mr. Jones?
4: Tessék befáradni. Aha! A viszontlátásra.
0: Na, így szoktak történni ezek a rövid kapcsolatok. Tom Jones éveken át tagadta, hogy ő lenne az apa, a DNS vizsgálat azonban később egyértelműen igazolta az apaságát, de mégsem akart találkozni a fiával.
1: Nem hiszem el.
0: Korábban gyerektartást fizetett Jonathan édesanyjának, személyes kapcsolatot soha nem alakított ki vele. A fiú most hajléktalanként él, miközben az apja továbbra sem vesz róla tudomást.
1: Ez komoly?
0: Na, gyerekek, így a végére azért... Azért, hogy föltettem a nagy kérdést, hogy ilyenkor mi van, nem? Azért ez elég kemény, hogy a vagyonod 300 millió dollár, megcsináltál valakit, csak egy kóbor numera volt. Most bocs, de hogy te tudom, ez...
3: Figyelj magát!
0: De hát ez van! És akkor utána felelősségvállalás meg nincs. Pedig a DNS is igazolja, hogy a gyereked. Most a kérdés az, hogy halála után esetleg ilyenkor mi van a fiúval?
1: Nem tudom.
0: Mert hogy a magyar jog szerint egyébként neki egy komoly öröksége lenne, még akkor még letiltani is tudná az öreg Tom Jones. Azt te. Vagy nem jól tudom? Mindegy, írjátok meg, és különben meg ne foglalkozunk ezzel, mindenki vállaljon felelősséget azért, amit tett.
1: Így van.
0: Ennyi volt már az Opel-val is, legelista. Switch Disco, Riyad Jaup, tessék, még mondjatok valami bölcset, akkor tessék, szóljatok hozzá ez. Mit csináljon magával a Tom Jones?
4: Nos, én ezt honnan tudnám? Nem az én gondom.
1: Biztos, te felgyújtom!
0: Így legyen. Switch Disco, Riyad, Stemfelt és a Sleep Tonight az első. Találkozunk a jövő héten. Szevasztok. Remélem, akkor már csak 47 fok lesz.

0: Slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis keresse. www.opelvallis.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
7: Runner futár, az én hősöm.
6: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
6: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
2: A reklám után.
0: A 103.1 Sláger FM.
11: Visszakaphatják munkáltatói jogaikat az iskolai igazgatók. Ismét bermegezik a vadgépsenyefákat Veszprém közterületein. Kihirdették az év strandételeit. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok.
12: A Veszprémi kézilabda klub idei szezonja. Köszöntöm Önöket, Orkutai Dóra vagyok.
11: Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, közölte Lánnás Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Szerinte az elmúlt években bebizonyosodott, hogy az oktatási rendszer túlzott központosítása nem hatékony. Az átalakítás részeként az iskolai igazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, így ismét ötvédhetnek a pedagógusok kinevezéséről. A jelenlegi tankerületi vezetők is pályázhatnak, de legalább 5 éves vezetői tapasztalatra és szakvizsgára lesz szükségük. Hangsúlyozta, hogy a Klebersberg központ nem szűnik. A veletek
12: az első pillanattól napról célja, hogy a krízis helyzetbe került édesanyák és kisbabáik
11: ismét permenezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. A munkálatokat augusztus 7-e és 17-e között az időjárástól függően az éjszakai órákban végzi a VKS. A szolgáltató arra kéri a környéken élőket, hogy a permetezés idején tartsák zárva az ablakokat, és számítsanak a piskek zajára. A felhasznált növényvédőszerrel emberekre, állatokra és a méhekre nem veszélyes. A készítmény a parkolójárműveket sem károsítja, a kezelt területek pedig a permet felszáradása után azonnal biztonságosan használhatók. A Balatonparton pucolta meg a kifogott halakat egy budapesti horgás, ráadásul a zsákmányt a fogási napuljába sem helyezte be. A férfi július 14-én a nyugati övcsatornán horgászott. Három dévérkeszéget is egy ezüstkárás fogott. Tekére halőri ellenőrzést is kapott. Az egyenruhásoknak egyből feltűnt, hogy a pecás a parton dolgozza fel a zsákmányt. Nem ez az első eset, amikor a balatoni halőröknek ilyen ügyben kellett fellépniük. Pedig a balatoni horgászrend egyértelműen fogalmaz. A horgász zsákmányt a vízparton, vízjelzőben tilos feldolgozni. Népszerű a vonatos utazás nyáron. Csaknem 5%-kal többen utaztak a helyegyes balatoni vonatokon a főszezon első hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte Vitézi Dávid. Különösen népszerűek az átszállás nélkül közlekedő járatok, köztük a Dunakanyart Fonyóddal összekötő Jégmadár és a Békéscsaba és Topolca között közlekedő Csabai tekergő. Vihaszták a balatoni vendéglátósokat a balatoni körrendezvényén. A Fonyódligeti Lokálletű Lég friss pisztrán konzervje lett az év strandétele bistró kategóriában, melyhez egy lisszaboni konzerventálat tengeri fogásokból álló fogás adta az ötletet. Büfé kategóriában a legjobb ételnek a Siófok szabadi fürdői Júlcsi kalácsod a tepertős kürtős mártogatósát választották. Az év felfedezettje a Szántói Milla Csinta lett, amely egyben az új kategóriaként meghirdetett év Bicskút palacsintája díjat is elnyerte, fügekecske granola palacsintájával. Az év balatoni strandeszertjének a gyenesgyási módosítő gubacsintáját választották. A balatoni kör idén 12. alkalommal hirdette meg az év strandétele versenyt, amelyre minden az ügyinél több 22 vendéglátóhely 44 étellel indult. Országos vízitisztoly csatát rendeznek szombaton Magyarország 42 fürdőjében. A Magyar Fürdőszövetség hagyományos nyári programjára nem csak a gyerekeket, hanem szüleiket és a játékos kedvű felnőtteket is várják. A résztvevők országszerte egyszerre kapcsolódhatnak be a látványos vízihálózatba délután 2 órakor. A fürdők valós idejű kép és hangkapcsolaton keresztül vesznek részt az eseményen, melyet a Magyar Rekordegyesület koordinál a Palatinus fürdőben, valamint hitelesíti a rekorderedményét. Az augusztus 8-ai eseményhez térségünkben a Pápai Várkert fürdő, a Siófoki Galériusz fürdő és a Siófoki Nagy Strand is csatlakozik. A Sláger FM híreit Fordőfordulóra hallották.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.

0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila, hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni, és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: Ezért üres a nappal is, üres az én. Üres az érzés és üres a kép. Üres az ágy, de a nagyobb baj az, hogy üres az agy, és az is marad.
1: A legnagyobb magyar slágerek csak itt a Sláger DJ-ben.

Lassan véget ér az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ, a lemezjátszóknál Náksi Attila, és várok vissza mindenkit

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Krízisvonal létrehozását javasolja a KDNP a nehéz helyzetben lévő várandós édesanyáknak. Két különleges nappal indul az idei Sziget Fesztivál. Az 50 éves jubileum jegyében telik a Veszprémi Kézilabda Klub idei szezonja. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Krízisvonal és krízishálózat létrehozását javasolja a nehéz helyzetbe került várandós édesanyák számára a KDNP, jelentette be Máté Zsuzsa országgyűlési képviselő, miután egyeztetett Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A politikus a Facebookon közölte, a javaslat szerint a várandós teszteken egy telefonszám is szerepelne, amelyen anonim módon vagy cseten lehetne segítséget kérni egészségi, szociális, anyagi vagy mentális problémák esetén. A veletek az első pillanattól mottó célja, hogy a krízis helyzetbe került édesanyák és kisbabáik mentálhigiénész szakemberektől kapjanak támogatást. A KDNP szerint így tovább csökkenhetne az abortuszok száma. A tárcavezető pozitívan fogadta a javaslatot. Folytatódik a budapesti ellenőrzés sorozat. A fővárosi rendőrök az átfogó rendészeti fellépés harmadik hetében ittas járművezetők ellen, illetve kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszemérem sértés miatt is intézkedtek. 2428 embert igazoltattak, 58-at elfogtak és 29-et előállítottak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A célzott közterületi ellenőrzések azokra a jogsértésekre összpontosítanak, amelyek leginkább veszélyeztetik Budapest közbiztonságát és a lakosság biztonságérzetét. A rendőrök 33 helyszíni bírságot szabtak ki, valamint 11 biztonsági intézkedés is történt. A BRFK a következő hetekben is folytatja az ellenőrzéseket. Megújult fesztivál negyedekkel, új művészeti produkciókkal, közösségi terekkel és gasztronómiai helyszínekkel várja a látogatókat idén a Sziget, a Hajógyári szigeten. A fesztivál már a hivatalos nyitás előtt két különleges nappal indul. Vasárnap a mínusz egyedik napon a Bródi Dalok napja több mint 50 hazai előadóval idézi meg Bródi János életművét. A fináléban maga Bródi János is színpadra lép. Hétfőn a nulladik nap a Sziget múltját és jelenét kapcsolja össze olyan visszatérő fellépőkkel, mint a Faithless, a Morcsiba és a Goran Bregovics. Az esti program a Revolut Stage-en folytatódik Korda György és Balázs Klári sójával, majd Pietro Fabuloso, azaz Jankovics Péter nosztalgia buliával zárul. A Sziget Fesztivál augusztus 11-e és 15-e között várja a szórakozni vágyókat. Vasárnap ismét eldördül a startpisztoly a Margit-szigeti atlétikai centrumban. Kezdetét veszi a Mozi-sziget, amely idén a korábbi évekhez képest három nappal tovább, augusztus 25-éig tart. A kínálatban összesen 16 film szerepel a világ minden tájáról. Visszatért a programba Franciaország és Szlovákia, és újonnan csatlakozott Lettország és Törökország. A Margit-szigeti Mozi-sziget filmjeinek listáját a Mozi-sziget Facebook oldalán találják. Az 50 éves jubileum jegyében telik a Van Veszprém HC idei szezonja, amelyben a magyar bajnoki és kupa győzelem, valamint a szuperkupa megszerzése mellett a klubvilágbajnokság döntőjébe és a bajnokok ligája négyes döntőjébe jutás a cél, mondta a kézilabda klub vezérigazgatója Veszprémben az évad kezdetén tartott sajtótájékoztatón. Barta Csaba emlékeztetett, hogy 1977-ben alapították a veszprémi klubot, majd kifejtette, a jubileumi évben egyértelmű célkitűzés itthon mindent megnyerni, kezdve a szuperkupával, folytatva a magyar kupával és a bajnoksággal. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
2: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozás!
0: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger

0: Három jelölt közül választ szombaton köztársasági elnök jelöltet a Tisza párt. Elkerítik a Dunameder szennyezett felszínét az óbudai gázgyár területén. Elfogták a 600 millió forintos ingatlan csalás feltételezett irányítóját. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Három személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra. Közülük választják ki azt, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. Kiemelte, hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölt érkezett, miután neveket kértek a magyar emberektől. Hozzátette, nagyjából 10 olyan név van, amely érdemben felmerülhetett a tisztségre. Ezeket tárgyalta meg a Tisza elnöksége, és ezekből ajánlanak háromat a frakciónak. A kormány fő szerint Magyarország jól jár majd azzal, akit a frakció végül támogat. Elkeríti a Dunameder szennyezett felszínét az egykori óbudai gázgyár területén az MVM Next a vízügyi hatóság közeműködésével, jelentette be a főpolgármester a Facebookon. Karácsony Gergely hangsúlyozta, ez különösen fontos a Sziget Fesztivál előtt, és azért is, mert az előző kormány idején, bár ez állami kötelezettség, semmi nem történt a kármentesítés ügyében. Több mint 10 éve nyilvánvaló, hogy fel kell számolni a föld alatt fekvő mintegy 200 ezer tonna mérgező anyagot. Budapest tavaly csatlakozott a Graphisoft park peréhez, amelyet megnyertek, így az új kormánynak sürgős feladata lett a terület rendezése. A főpolgármester szerint a Duna alacsony vízállása miatt a szennyezés már szabad szemmel is látható. Az első lépés a szennyezés elhatárolása, ezt pedig a teljes kármentesítési folyamat elindítása kell, hogy kövesse, amelyben Budapest kész a partnerségre. A terror elhárítási központ közreműködésével elfogták annak a bűnszövetségnek a feltételezett irányítóját és segítőjét, akik hamis okmányokkal próbáltak megszervezni több mint 600 millió forint értékű ingatlan ügyletet. A Pestvár megyei rendőrfőkapitányság eljárásában eddig 10 ember érintettsége merült fel, a bíróság pedig elrendelte a két őrizetbe vett férfi letartóztatását. A csoport hamis személyigazolványokkal és meghatalmazásokkal próbálta megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlanokat. A nyomozás legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten, de a rendőrség időben közbelépett, így kár nem keletkezett. Egy második világháborús géppuskát talált egy mágnes horgász a Dunában, derült ki a Mágnes Horgászat Official csoport pénteki bejegyzéséből. Az MG42-esből egy 120 centis, mint egy 10 kilós darab került elő. A második világháború egyik legismertebb géppuskája percenként akár 1500 lövést is leadhatott, és most
1: indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.
0: 103.9 magas színvonalú kidolgozású tárgy is van, amelyek a korabeli elit hagyatékához tartozhattak. A feltárást a múzeum, az Egyesület és a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete közösen végzi. A vizsgálatok jelenleg

0: köszönök velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tömeges járvány ütötte fel a fejét egy Veszprém vármegyei idős otthonban. Hivatalosan beszüntette magyarországi tevékenységét a csődbe ment bolgár Robinson Tours. Világsztárokkal érkezik Budapestre a Real Madrid szombaton. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Klimatizált motorvonatokkal utaztatják a gyerekeket az Erzsébet táborok turnusváltásánál a hőségriasztás idején, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, mivel a Balaton északi parti vasútvonala csak Balatonfüredig villamosított, az Ánka és Balatonfüred közötti szakaszon klimatizált buszokkal, a hosszabb útvonalon pedig Flirt és Kiss motorvonatokkal szervezték meg az utazást. Az elmúlt egy hétben csaknem 4500 gyermek utazását szervezték meg így. Tart a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, hogy a parlament által megválasztott megbízott vezető egy kisebb csapattal végzi az átvilágítást, miközben széleskörű szakmai párbeszéd is zajlik. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a minisztérium nem avatkozik a közmédia mindennapi működésébe, és a végleges vezető kiválasztása teljesen nyílt, átlátható pályázaton történik majd. Arra kért mindenkit, hogy a közmédia megújítására vonatkozó az online felületen küldj el, amely hamarosan megnyílik. Több mint 50-en betegedtek meg a Veszprém vármegyei idős otthonban, ahol hányással, hasmenéssel és lázzal járó járvány terjed. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti jelentése szerint az intézményben szigorú járványügyi intézkedéseket vezettek be. A járvány megfékezése érdekében az intézményben látogatási és felvételi tilalmat rendeltek el. Összesen 107 embert volt érintett, közülük 55-en betegedtek meg. A megbetegedettek között 49 gondozott és 6 dolgozó volt. A bolgár Robinson Tours utazási iroda hivatalos bejelentést tett Budapest főváros kormányhivatalánál, hogy megszünteti magyarországi tevékenységét. Ezért a kormányhivatal törölte a határon átnyúló szolgáltatás nyújtás keretében Magyarország területén utazás szervezői és utazás közvetítői tevékenységet végző vállalkozások nyilvántartásából. Ezt megelőzően az illetékes bolgár hatóságnál, valamint a fizetésképtelenség elleni védelmet biztosító társaságnál is megtették a bejelentést. Az érintett utasok akár az Axiom biztosító társasághoz fordulhatnak. Csaknem 10 hónappal eltűnése után ismét szabadon repül Szerbiában Félix, a jeladóval ellátott fiatal parlagisas, amely első vonulása során Szíriába került, ahol állatcsempészek befogták. A ritka ragadozót a napokban engedték vissza a természetbe Szabadka környékén. Szombat este a Ferencváros a Real Madriddal csap össze felkészülési mérkőzésen a Grupa Arénában. A 15-szörös BEC, BL győztes sztárcsapat világsztárokkal érkezik Budapestre. A Királyi Gárda vezetőedzője Mourinho keretet hirdetett, amelyből hiányoznak azok a játékosok, akik a világbajnokság elődöntőjében szerepeltek, így Mbappé és Bellingham is. Ott lesz viszont a brazil Vinicius Junior, aki a budapesti Fradi Real Madrid mérkőzés legnagyobb sztárjának ígérkezik. A találkozót teltház előtt rendezik, újra világsztárokat láthattak a szurkolók élőben, majd a Grupa Arénában. Betlehem Dávid aranyérmet nyert ma a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most viszont megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. Fábien Bettina címvédőként ezüstérmet nyert pénteken a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Mikor befelé néz, akit kintről látunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. A

0: az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakeli.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
2: Hazugságban éltem.
3: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 3 jelölt közül választ szombaton köztársasági elnök jelöltet a Tisza párt. Elkerítik a Dunameder szennyezett felszínét az óbudai gázgyár területén. Elfogták a 600 millió forintos ingatlan csalás feltételezett irányítóját. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. 3 személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra, közülük választják ki azt, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. Kiemelte, hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölt érkezett, miután neveket kértek a magyar emberektől. Hozzátette, nagyjából 10 olyan név van, amely érdemben felmerülhetett a tisztségre, ezeket tárgyalta meg a Tisza elnöksége, és ezekből ajánlanak 3-at a frakciónak. A kormány ő szerint Magyarország jól jár majd azzal, akit a frakció végül támogat. Elkeríti a Dunameder szennyezett felszínét az egykori óbudai gázgyár területén az MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével, jelentette be a főpolgármester a Facebookon. Karácsony Gergely hangsúlyozta, ez különösen fontos a Sziget Fesztivál előtt, és azért is, mert az előző kormány idején, bár ez állami kötelezettség, semmi nem történt a kármentesítés ügyében. Több mint 10 éve nyilvánvaló, hogy fel kell számolni a föld alatt fekvő mintegy 200 ezer tonna mérgező anyagot. Budapest tavaly csatlakozott a Graphisoft Park peréhez, amelyet megnyertek, így az új kormánynak sürgős feladata lett a terület rendezése. A főpolgármester szerint a Duna alacsony vízállása miatt a szennyezés már szabad szemmel is látható. Az első lépés a szennyezés elhatárolása, ezt pedig a teljes kármentesítési folyamat elindítása kell, hogy kövesse, amelyben Budapest kész a partnerségre. A terror elhárítási központ közreműködésével elfogták annak a bűnszövetségnek a feltételezett irányítóját és segítőjét, akik hamis okmányokkal próbáltak megszervezni több mint 600 millió forint értékű ingatlan ügyletet. A Pest-Vár megyei rendőrfőkapitányság eljárásában eddig 10 ember érintettsége merült fel, a bíróság pedig elrendelte a két őrizetbe vett férfi letartóztatását. A csoport hamis személyigazolványokkal és meghatalmazásokkal próbálta megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlanok. A nyomozás legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten, de a rendőrség időben közbelépett, így kár nem keletkezett. Egy második világháborús géppuskát talált egy mágnes horgász a Dunában, derült ki a Mágnes Horgászat Official csoport pénteki bejegyzéséből. Az MG42-esből egy 120 centis, mint egy 10 kilós darab került elő. A második világháború egyik legismertebb géppuskája percenként akár 1500 lövést is leadhatott, és 400 ezer darab készült akkor belőle. A rozsdás fegyvert a rendőrség elvitte, nem maradt a megtalálónál. Felbecsülhetetlen értékű honfoglaláskori lelet együttest, köztük aranyvereteket találtak egy Pest-Vár megyei település határában, közölte a Magyar Nemzeti Múzeum. Nyár elején Tóth Károly, a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntese bukkant a tárgyakra egy olyan területen, ahol korábban nem folyt régészeti kutatás, és értesítette a Ferenci Múzeum centrum szakembereit. Az erdészeti mélyszántás után előkerült leletek között több különleges, magas színvonalú kidolgozású tárgy is van, amelyek a korabeli elit hagyatékához tartoznak. A feltárást a múzeum, az Egyesület és a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete közösen végzi. A vizsgálatok jelenleg is zajlanak. A tervek szerint ősszel tervásatás kezdődik a területen. Az előkerült tárgyakról és a kutatás részleteiről akkor közölnek további információkat. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

Ez a Sláger FM.

0: Schlager FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészet-földrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal új menetrendje, ingyenes koncertet ad a budapesti fesztiválzenekar a Hősök terén. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megőriztük az ország energia és vízbiztonságát, közösen átvészeltük az idei nyár legkritikusabb napjait, közölte a miniszterelnök. Szombattól a harmadfokú hőségriasztást másodfokba adja. Véget ér az állami szférában a rendkívüli otthoni munkavégzés, újraindulnak a 17 és 22 óra között korábban nem közlekedő tehervonatok, és visszakapcsolhatók az épületek vízkivilágításai is. Ismertette a döntést Magyar Péter. Bár továbbra is hőség várható, a néhány fokos enyhülés csökkenti az energiarendszer terhelését, így mostantól nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem pedig a lakosság részéről. A Paksi atomerőmű helyzete javult, egy turbina stabilan termel. A kormányfő megköszönte a lakosság, a vállalatok és a szakemberek összefogását. A kormány kétnapos ülésén több a gazdaságot és a lakosságot érintő döntést hozott, jelentették be péntek délután budapesti sajtótájékoztatón. A kabinet 2027 júniusáig meghosszabbítja a krónikus betegség menedzsment programot és enyhíti a háziorvosok elszámolási feltételeit. Utasították az egészségügyi minisztert egy hatékonyabb, szélesebb körű szűrési rendszer kialakítására, miután a szervezett szűréseken a részvétel alacsony és csökken. Szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája, és hamarosan döntés születik a szociális tűzifa keretemeléséről is. A kabinet 5,5 milliárd forinttal támogatja a debreceni, a sármelléki és a pécsi Pogányi repülőtér idei működését. Arról is határoztak, hogy 2027. január 1-e után tilos lesz több vadon élő állatfaj és hibridjeik beszerzése, tartása és cirkuszi szerepeltetése. A kormány erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, a döntéssel bővül a kötelezettek és a közzétenni előírt adatok köre, amelyek bárki számára ingyenesen elérhetőek lesznek. Elindult a társadalmi egyeztetés a Budapest-Belgrád vasútvonal új menetrendjéről és a kapcsolódó volánbusz hálózatról, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett, hogy néhány napja megkezdődött a személyvonatok indulásához szükséges vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme, és ha a most zajló sötétüzemi tesztek sikeresek, elindulhat a személyszállítás. A tervezett fél óránkénti elővárosi szolgáltatást, két óránként induló interrégió és Eurocity járatokat, valamint új, gyors csatlakozó buszjáratokat ígér. A cél egy összehangolt vasúti és buszos rendszer kialakítása. Az egyeztetés augusztus 14-ig tart, a beérkező véleményekről nyilvános összefoglaló készül. Faápolási munkák miatt az 51 aljelű villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között vasárnap és a következő hétvégén. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Szeptember 12-én ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén a Budapesti Fesztivál Zenekar, ahol bemutatkozik a zenekar most alakult gyerekkórusa is. A hangverseny 18 óra 30 perckor kezdődik. A programban Schubert 8. befejezetlen szimfóniája, Arvo Pärt nyári keringője, valamint Prokofjev Hamupipőke szvítje szerepel. A koncertet Fischer Iván vezényli. A rendezvény ingyenes, a részvételhez regisztrációra sincs szükség, de a szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhely érdekében időben érkezzenek, a helyszínen papírszékeket is biztosítanak majd. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger FM. Yeah.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 3 jelölt közül választ szombaton köztársasági elnök jelöltet a Tisza párt. Elkerítik a Dunameder szennyezett felszínét az óbudai gázgyár területén. Elfogták a 600 millió forintos ingatlan csalás feltételezett irányítóját. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. 3 személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra. Közülük választják ki azt, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. Kiemelte, hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölt érkezett, miután neveket kértek a magyar emberektől. Hozzátette, nagyjából 10 olyan név van, amely érdemben felmerülhetett a tisztségre. Ezeket tárgyalta meg a Tisza elnöksége, és ezekből ajánlanak 3-at a frakciónak. A kormány fő szerint Magyarország jól jár majd azzal, akit a frakció végül támogat.